Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat szerda késő éjszakai homokóra műsorunkban, augusztus 5-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Macvák Péter, magyar üzletember és politikus gondolatával köszöntöm Önöket, aki 2012-ben ugyanezen a napon hunyt el, és így szól. Az életben nincs kudarc, csak az, ha nem próbálod meg véghez vinni az életedben azt, amiben hiszel. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnosradio.ro honlapunkon. Adásunk első órájában klasszikus zenét hallgatunk. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt keddi keresztény élet felekezet közé műsorunkkal várom Önöket. A harmadik, egyben utolsó órában a hangos könyvtárovatunk következik, melyben Tamási Áron, Ábel az országban című regényéből hallgatunk meg egy részt. Utána pedig Jetsene szól. Ha tehetik, tartsanak velem! A következőkben Szergej Prokofjev klasszikus műveit hallhatják.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat Homok óra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában felcsendül hamarosan az áhítat, majd kalendáriumot lapozunk, és felköszöntjük névnaposainkat is. Illetve keresztény élet felekezetközi műsorunkkal Szecsődi Árpád várja önöket. Most pedig az áhítatot hallhatják Lukács Orsolya tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Kövess engem. Legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak. Korintusbeliekhez írt első levél 11. fejezetének első verse. A következő percekben Wayne Greenewalt Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Meglátogattam egy barátomat Vermonti vidéki otthonában, majd megkérdeztem tőle, melyik a legjobb út vissza az államközi autópályához. Elkezdte sorolni a részleteket, de félbehagyta és felkiáltott: van egy jobb ötletem, bonyolult elmondani, kövess engem, megyek az autómmal és mutatom az utat. Mivel az út kanyargós volt, közvetlenül mögötte haladtam, nem hajtott túl gyorsan és ügyelt arra, hogy jóval a letérők előtt jelezzen. Nem sokára elértük a pályát, búcsút intettem és hazaindultam. Ahogy az autópályára hajtottam, az jutott eszembe, hogy a követés és az útmutatása tanítványi lét lényegi eleme. Miközben Pál apostol igyekezett híven követni Krisztust, ő maga mások számára lett követhető ember. Legyünk akár otthon,

az iskolában vagy az irodában mások figyelik szavainkat és tetteinket. Hívőként az is küldetésünk, hogy példát mutassunk, és arra ösztönözzünk másokat, hogy kövessék a tanítványság útját. Tegyük fel mindannyian magunknak a kérdést, olyan életet élek, amely Krisztus életét követi?

Imádkozzunk! Istenünk, emlékeztes minket cselekedeteink fontosságára. Segíts, hogy életünkkel Krisztus útját mutassuk mások számára. Amen.

Arra vagyok hivatva, hogy példa legyek mások számára, és Krisztushoz vezessem őket. Mondja ezt Wayne Greenwelt, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk az utazókért.

0: A napáhítatát hallhatták Lukács Orsolya szerkesztésében. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel.
1: Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, augusztus 5-én kalendáriumunkat hallgatják, ez az év 217. szökőévben 218. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 148 nap van hátra. Először lássuk a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket. 1532-ben ezen a napon első Szulajmán megszállta Kőszeget. 1716-ban Szavolyai Jenő és Pálfi János hadai megverték Alipasa 150 ezres seregét Pétervárad alatt. 1916-ban ezen a napon az első világháborúban kezdődött meg a 6. isonzói csata. Az olasz hadsereg sikeres támadása áttörte a frontot, az osztrák-magyar haderő pedig visszavonult, feladta Görz, azaz Korícia várost is. 1950-ben Stuttgartban kihirdették a hazájukból előzött németek kartáját, Karta der Deutschen Heimat vertriebenen, amelyben a deportáltak egyoldalúan lemondanak a bosszúról és elégtételről, de követelték, hogy szülőföldjükön lakhassanak. 1960-ban Burkina Faso, a korábbi felső volta függetlenné vált Franciaországtól. 1994-ben az UNPROFOR kérésére NATO repülőgépek támadást intéztek a szarajevói tilalmi zónában egy célpont ellen, azt követően, hogy a boszniai szerbek fegyvereket zsákmányoltak Szarajevó közelében az ENSZ által összegyűjtött fegyverekből. Néhány sportesemény is kötődik a mai naphoz. 1956-ban a német nagydíjon a Nürburgringen Juan Manuel Fangio nyerte egy Ferrarival. 1962-ben a német nagydíjon Graham Hill nyert egy BRM-mel. 1973-ban ugyanitt Jackie Stewart nyert egy Tyrrell Forddal. 1984-ben a német nagydíj győztese Alan Prost volt egy McLaren Tag Porsche turbóval. 2007-ben pedig a magyar nagydíjon a Hungaroringen ezen a napon Lewis Hamilton nyert egy McLaren Mercedes-szel. Most pedig lássuk a születési évfordulókat. 1737-ben született meg Johann Friedrich Strunze, altonai orvos, dán politikus, államminiszter. 1802-ben megszületett Niels Henrik Abel, norvég matematikus. 1844-ben ezen a napon megszületett Ilja Jefomovics Rjepin, orosz festőművész. 1850-ben született meg augusztus 5-én Guy de Maupassant, francia író, drámaíró. 1907-ben megszületett Roger Lawyer, francia autó. 7-ben megszületett Roger Lawyer, francia autó.

kajakozó. 1952-ben született meg Faragó Tamás magyar olimpiai bajnok vízilabdázó és edző. 1956-ban megszületett Anya Kruse német színésznő. 1968-ban megszületett Marine Le Pen francia politikus.

Most pedig következzenek az elhalálozási évfordulók. 1688-ban hunyt el ezen a napon Bornemisza Anna erdélyi fejedelem asszony. 1729-ben elhunyt Thomas Newcomen Kovács vízvezetékszerelő bádogos, valamint baptista laikus prédikátor. 1972-ben elhunyt Augustini evangélikus lelkész. 1815-ben hunyt el Abács János erdélyi református püspök. Abács János Tordán született 1745 vége fele vagy 1746 elején, magyar egyházi személy erdélyi református püspök volt. Édesapja Abács János tordai lelkipásztor volt, 1762-ben járt a nagyegyenti főiskolára, 1770-ben külföldi akadémiákra ment, 1774 tavaszán tért vissza a szűke hazájába Erdélyben, és a dési egyház hívta őt meg lelkésznek. 1796. március 21-én Keresztes Máté halálával az erdélyi református egyház püspöke lett, ezt a tisztet haláláig betöltöttem. Mint a dési református egyház lelkipásztora és esperese, 1785. október 16-án Salánki Imre felett tartott halotti beszédet, amely a következő címmel jelent meg Kolozsváron: ifjakhoz intézett, de mindeneket valóságos bölcsességre tanító bölcs regula, 1787. 1762. február 13-ától naplót írt, amely az Országos Széchenyi Könyvtár birtokában van. ...1884-ben ezen a napon elhunyt Gáspár András honvéd tábornok, 1895-ben hunyt el Friedrich Engels német filozófus, 1895-ben elhunyt Kovács Ferenc politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Hódmezővásárhely korabeli közéletének jeles alakja, 1939-ben hunyt el augusztus 5-én Jankovics Béla oktatás politikus közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1913 és 1917 között Magyarország vallás és közoktatásügyi minisztere volt. 1962-ben elhunyt Marilyn Monroe, amerikai színésznő.

1967-ben hunyt el Bródy György, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 1970-ben elhunyt Györfi Barna, növénygenetikus biokémikus, a magyarországi molekuláris genetikai kutatások jelentős alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1984-ben hunyt el Richard Burton, walesi születésű brit színész. 1993-ban elhunyt Vertel József, grafikus művész, bélyeg tervező. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események és évfordulók, a napkalendáriumát hallották.

0: Augusztus 5-ei kalendáriumunkat lapoztuk fel. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük.
1: A mai napon, augusztus 5-én a következő névnapokat ünnepeljük. Krisztina, Ábel, Mária és Emőd. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata. A görög eredetű latin Christianus, magyarul Krisztián, keresztély, férfi név, női párja, jelentése Krisztushoz tartozó, keresztény nő. Az Ábel bibliai név, Ádám és Éva második fiának neve, valószínűleg héber eredetű, és a jelentése mulandóság. Más feltevés szerint asszír vagy sumer szóból származik, és a

jelentése fiú. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az emőd régi magyar személynév a régi emik ige származékának, az emő szónak a d kicsinyítő képzős alakja, jelentése kis csecsemő. Köszöntünk tehát augusztus 5-én minden Krisztina, Ábel, Mária és emőd nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik, Isten éltesse őket, a következő dal nekik szóljon.

0: Névnaposainkat köszöntöttük Katona Klári Örökre szépek című dalával, Isten éltesse őket. A következőkben a múlt keddi keresztény élet felekezetközi műsorunkat hallják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunk elején Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatát hallhatják. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt első levele, 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján szól hozzánk. Ezt követően a Hitmozsák legújabb részével jelentkezünk, amelyben Telegdi Istvánnal, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkészével rádiónk riportere Pilbát Kincső beszélget. Tartsanak velünk, és most hallgassuk meg Molnár Virág református lelkipásztor áhítatát a Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, úgy, amint írva található Timóteusnak az első leveléből, annak is a 6. fejezetéből, a 11. és 12. versekből. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Amen. Kedves testvérek, amikor erre a szolgálatra megkaptam a felkérést, a mai felvétel dátumáig még hónapok voltak hátra. Gondoltam, hogy ahogyan a korábbi években is, majd szépen, nyugodtan, időben felkészülök, ezért nem kezdtem el azonnal a készülődést. Gondoltam, lesz még időm bőven, de hát ez csak az én gondolatom volt. Nem sokára tragikus hirtelenséggel elhunyt a szomszéd település lelkipásztora, így onnantól kezdve ott is helyt kell állnom. Egyik temetési szertartás következett a másik után, alapítványi intézményi pályázati tennivalók, ügyintézések sokasága. Következtek az egyházmegyei tisztségekkel járó kötelezettségek, és mire le tudtam ülni készülni, olyan volt a fejem, mint a mékas. Hulla fáradtan ültem a lelkészi hivatalban, és nyitottam ki a Bibliámat, amelyből ez az ige szólított meg. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Ez az ige akkor úgy szíven talált, hogy az elmúlt összes testi és lelki fáradtságom, amelyeket magamra szedtem néhány hónap alatt, azok egyszeriben elmúltak, mert megértettem, hogy a sok tennivaló között nem elveszni kell, hanem megtalálni a helyes sorrendet. Megtalálni a helyes sorrendet, és harcolni a hit nemes harcát. Ebben is a legelső az, amit Pál apostol is írt Timóteusnak, hogy minden igyekezet

tettét a hit előmenetelének küzdelmére fordítsa. A legcsodálatosabb pedig, hogy mindezt nem a saját erejéből kellett akkor Timóteusnak tennie, és nekünk sem a magunk erejéből kell. A bűnbocsánatot és örök életet nekünk ajándékozó Isten az, aki megadja az erőt a hit előmenetelének a küzdelméhez, és ezentúl minden küzdelemhez, amit érte vívunk. A mai világban, amikor egyre több a harcunk, egyre összetettebbek az intézni valók, egyre hosszabbak a sorok, és egyre kevesebb az időnk. Az Úr az, aki meg tud erősíteni a hit nemes harcának a megharcolásához úgy, hogy ne elvesszünk a küzdelmekben, hanem a lényegre, az evangéliumra koncentrálva éljünk. A Szent Háromság Istenhez való tartozásunk legyen az alapja tehát minden dolgunknak, mert ha így vívjuk meg a küzdelmeinket, legyen az bármilyen küzdelem, azok a hit nemes harcaivá válnak. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács háza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján.

Műsorunk folytatásában következzen a Hitmozsák legújabb része, amelyben Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze személyes történeteken keresztül mesél arról, hogyan indult el hitének útján, és milyen meghatározó szerepet játszottak ebben a gyermekkorában megismert idős, hívő emberek. Az interjúban arról is hallhatnak, miként igyekszik ma iskola lelkészként élő személyes Isten kapcsolatra vezetni a fiatalokat, hogy a hit számunkra ne csupán tananyag, hanem mindennapi valóság legyen. A lelki pásztorral Pilbát Kincső beszélget.

0: Következő vendégünk Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze.
1: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
2: Nehéz megmondani, hogy a legeslegelső kapcsolódási pont az mi volt, de hogy ami bennem erőteljesen megmaradt, az egy gyerekkori emlék. 6 éves voltam. Alapvetően nem származom egy olyan családból, ahol például a templomba járás vagy a bibliaolvasás egy természetes dolog lett volna, a szüleim nem jártak templomba, viszont körbe voltam véve olyan idős emberekkel, elsősorban a szomszédaimmal és azokkal az idősekkel, akik az utcánkban laktak, akik nagyon mélyen hívő, a hitüket nagyon komolyan vevő és megélő emberek voltak. Volt egy szomszédasszonyom, Márta néni, aki amikor én 6 éves voltam, ő körülbelül akkor lehetett 80 éves, és Márta néninek volt egy furcsa, de mégis nagyon szép szokása. Minden reggel ilyen 6-7 óra körül, amikor indult el az állatokat megetetni, vagy amikor indult a kertbe, hogy kapáljon, vagy végezze ott a kerti teendőket, akkor egyházi énekeket énekelt. Gyönyörű csengő hangja volt Márta néninek. Emlékszem, hogy ez nekem 6 éves gyermekként annyira megtetszett, hogy egy adott ponton eldöntöttem, hogy nem baj, ha vakáció van, én fölkelek olyan korán, és csatlakozom Márta nénihez. És itt tanultam meg az első éneket, a 90. Zsoltárt, majd a 42. Zsoltárt, mentünk ketten, énekeltük, és őszintén szólva nekem gyermekként ott nem volt világos, hogy miért kell Istenről énekelni, hogy kicsoda az az Isten, az viszont nagyon-nagyon átjött elsősorban ennek az idős asszonynak az életmódjából is, és abból, ahogy ő Istenről beszélt, hogy abban a valakiben, akiről ezek az énekek szólnak, rendületlenül hinni kell, és rendületlenül bízni kell. Tehát, hogy nekem egy adott ponton, hogy gyermekkoromban az, hogy Isten, és az, hogy Márta néni énekléses, az, amit Márta néni nekem Istenről elmondott, az a kettő így összekapcsolódott, és ott indult el bennem valami. Őszintén szólva, ha így visszatekintek, úgy a hitéletem kezdetét is ehhez tudnám kötni. Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele, kevesen voltunk gyermekek, úgyhogy én tényleg az idősekkel töltöttem az időmet, mentem én is vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, ő nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele, tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, még most is így, ha visszagondolok, látom magam előtt azt a kicsi munkától, a bőr megkeményedve rajta, a kicsi öreg kezével megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogy ha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább. És azért kell elmondani a mi atyánkot, akkor engem ő így tanított, hogy mondjuk el a jó Istennek, hogy hálásak vagyunk, hogy ismertük azt, aki abban a sírban nyugszik. Hát én azóta nagyon sokszor elmondtam a mi atyánkot Márta néni sírjánál, én ezt a fogadalmat akkor és ott teljesen komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni az életembe. És még egy ugyancsak idős szomszédokkal kapcsolatos élmény. Szerettem velük járni a mezőre, előszeretettel segítettem a szénacsinálásban, vagy akár a krumpliszedésben, vagy hasonlókban. Legtöbbször valószínűleg úgy segítettem volna többet, hogyha otthon maradok, de hogy én nagyon hősiesen álltam a próbákat. Egyébként nekem agyagfalva nem voltak nagyszüleim, tehát hogy én a szomszédaimra támaszkodtam, igazából ők voltak a pót nagyszüleim, és mentem velük a mezőre. Az is erőteljesen megmaradt bennem, hogy akkor, amikor megszólalt a déli harangszó, akkor a férfiak mind levették a kalapjukat, a mellkasukra tették, az asszonyok is gerebét, kapát, mindent letettek a kezükből, és úgy, mintha az emlékeimben így él, hogy mintha egy lélegzetvételre valaki sugná, hogy most, így elhangzott egy ilyen félmezőnyi embertől az imádság, hogy édes drága jó Istenem, segíts meg. És ezt is úgy átvettem. Tehát, hogy még ma is, amikor meghallom a harangszót, még ha nem is mondom ki hangosan, úgy egyfajta imádságként száll ez tőlem Isten felé. És ezek voltak azok a kezdetek, amik úgy az én életemben lerakták az alapokat. Hát leírhatatlan érzés volt az, amikor például a nem annyira idős emberek közül voltak olyanok, akik még 91 néhány évesen megérték azt, hogy én szószékre menjek és hallgassanak. Visszatekinteni erre az útra, ami onnan indult, hogy egy kicsi gyermeket az idősek maguk közé fogadnak, elviszik mindenhová, beszélnek Istenről, és én egyértelműen ehhez kötöm azt, hogy Isten általuk kezdett el munkálkodni az életünkbe. És én ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogyha egy 4-5-6 osztályt végzett ember tudott Isten szolgálatában állni úgy, hogy egy gyermeket neveljen arra, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy példát éljen elém, akkor nem lehet kifogásunk arra, hogy vállaljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz a szószéken, a tanterembe, de akár a mezőn, kapálás vagy munkavégzés közben.
1: És ha tovább nézzük a 6 éves korodtól, mondjuk az iskolás korodig eljutunk, ha becsukod a szemed, akkor mi az az első hang, vagy illat, vagy érzés, ami eszedbe jut, ha egy vallásórára gondolsz vissza?
2: 2 dolog, az óvoda. Nekünk az óvodánkban voltak a vallásórák, de az illat vagy érzés helyett egy íz jut eszembe. A hollandoknak van egy ilyen fekete gumicukruk, azt hiszem droppa neve, ami édes gyökérből készül, de mégis sós, ha nem tévedek, annyira nem jártam ennek utána. De arra emlékszem, hogy vallásórás korunkban volt egy holland testvérkapcsolat, és ők mindig hoztak gumicukrot, és többek között ezt a fekete droppot is. És hát azt is nagyon őszintén bevallom, hogy vallásórás gyermekként nagyon sokszor úgy a vallásóra utáni fél órának az volt a tárgya, hogy ki tud ebből a dropból többet megenni, mert ennek, én ahogy visszaemlékszem, szörnyű íze volt. Legalábbis nagyon nem szerettük gyermekekként, de hogy mi ebből versenyt csináltunk, hogy ki fog többet enni. És úgy, ha visszagondolok a vallásórás éveimre, akkor ennek a dropnak az íze az, ami még most is megelevenedik az az íz a számba, pedig szerintem ott 6-7 éves korom után soha nem ettem. Ez volt az egyik, a másik pedig az éneklés. Nagyon-nagyon szerettem énekelni. Azokat az énekeket, amiket én az idősektől megtanultam, én előszeretettel tanítottam meg a többieknek is. Én nem emlékszem rá, de az óvónéni mondta el, hogy egy-egy vallásóra után én az óvodába vettem magamra egy pokrócot, és a többieknek álltam neki prédikálni.
1: Volt olyan bibliai történet, ami így végigkísért, és mondjuk az egész életed során egy iránytűként szolgált?
2: Gyermekkoromban 2 olyan bibliai történet volt, ami úgy nagyon-nagyon meghatározó volt. Az egyik az elveszett jónak a példázata. Azt egy vallás során elmondta nekünk a tiszteletes úr, hogy egy jó elvész, és Jézus otthagyja a 99-et a pusztába, és elmegy megkeresni, és hogy emlékszem, hogy föltette egy ilyen kérdést, hogy mit jelent ez az életünkben, vagy valami ilyesmiről volt szó. Általában a vallás órák ugye téli időszakban voltak, nyáron a vakáció idején nem volt, legfeljebb ilyen evangelizációs gyermektábor, és emlékszem, hogy hát téli időszakban, úgy december közepétől kezdtek születni a bárányok otthon. És engem ez a történet annyira felcsigázott, hogy a szomszéd fiúval eldöntöttük, hogy mi ezt a történetet eljátsszuk, és az volt a feladat, megfogtunk egy kis bárányt, hogy azt el fogjuk vinni a mezőre, ott elrejtjük, és az lesz a feladat, hogy meg kell találni, mert hogy mi hallottuk, hogy Jézus is ezt tette, és mi el akartuk játszani az egészet, és hát természetesen a bárányt megfogtuk, kivittük, de hogy az nem maradt ott, ugye? Tehát, hogy adott pillanatban ez az egész keresési folyamat izgalmassá vált, mert azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk kapni, hogyha hazamegyünk és elmondjuk, hogy mi ezt a történetet hogy rekonstruáltuk. De hogy úgy a későbbi időszakban is ez úgy bennem egy nagyon-nagyon mély megvilágosodás volt, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többször föltettem magamban a kérdést, hogy tényleg érdemes otthagyni a 99-et, ami biztos, és elindulni azért az egyért, és bevállalni a kockázatot, és egy mély pontomba jöttem rá egyszer, hogy én vagyok az az egy. És ekkor úgy erről a történetről alkotott képem, de igazából a hitéletemnek az intenzitása is teljesen megváltozott. Amikor ez a gyermekkorban megtanult, még nem teljesen hitbeli sikra terelt történet, úgy egyszer csak nagyon személyessé vált az életemben, amikor tényleg felismertem azt, hogy én vagyok az az egy, és tényleg az Úr azért jött, hogy ezt az egyet is megkeresse, és ezt azóta sokszor élem meg, hogy akkor, amikor valamilyen mélypont van az életemben, akkor, amikor elbizonytalanodok, akkor ez jut eszembe, hogy én vagyok az az egy, és azokban a helyzetekben nem ezt mondom, de jó annak az egynek lenni, akit Jézus megtalált. És a második bibliai történet, ami úgy nagyon-nagyon hatott rám gyermekként, és azóta is hat rám, az Jézus keresztefeszítésének a története. Azzal kapcsolatosan csak annyira emlékszem, hogy amikor először hallottam, én olyan zokogva mentem haza, tehát, hogy tényleg annyira meghatott az, hogy miért kellett ezt csinálni Jézussal. Mindenébe sírtam nagy péntek előtt, vagy akkor, amikor erről beszéltünk, akár az iskolai vallás során, akár a gyülekezetben, vagy bárhol szóba került a nagy péntek, akkor nagyon-nagyon sírtam, de emlékszem, hogy az első alkalommal nekem ott a gyermek szívembe ez egy akkora tördöfés volt, hogy az a Jézus, aki ilyen jó volt, hogy megkereste azt az egy bárányt, és otthagyta az egészet, ez a Jézus, aki a magvetőnek milyen szép dolgokat mondott, vagy ez a Jézus, aki Pétert milyen szuper módon emelte ki a vízből, ezt a Jézust miért kellett bántani? És ez gyermekként engem nagyon-nagyon bántott, és tényleg úgy sírtam nagypéntekenként, és nem tudom, hogy van-e ennek köze, de De még most is úgy vagyok, hogy nekem talán nagy pénteken a legnehezebb prédikálni. Hogy úgy mindig küzdök azzal, hogy például a szószéken se sírjam el magam, mert hogy úgy ez a gyermekkori érzés megvan bennem, és emlékszem, hogy nálunk Székelyföld azon részén, ahol felnőttem, legalábbis Agyagfalván, ez volt talán az egyetlen olyan egyházi szokás, amihez az én családom is nagyon-nagyon ragaszkodott, nagy pénteken nem esznek húst. És emlékszem, hogy gyermekként ez úgy nekem nem tetszett, mert pont eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy én pont akkor akarok húst tenni, és olyan harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor egyik alkalommal, már nem tudom, hogy, de mégis került hús nagypénteken az asztalra, és fölálltam, és mondtam, hogy azonnal tüntessék el.
1: És most közelebb kerülve a jelenhez, a mostani szemszögedből, ha beülhetnél egy iskolapadba a mostani tizenévesek közé, akkor mit mondanál nekik, hogy miért figyeljenek, vagy mire figyeljenek vallás órán?
2: Néhány nappal ezelőtt volt az egyik diákommal egy beszélgetésem, arról beszélgettünk, hogy vajon gondolkozzon a teológiai tanulmányain, ne gondolkozzon a teológiai tanulmányain. Én azt mondtam, hogy ha vannak kétségei afelől, hogy Isten egy alkalmatlan emberből képes valamilyen módon alkalmasat faragni, akkor nézzen rám. És talán ezt mondanám nekik, hogy azért érdemes figyelni, hogy felismerjék azt, hogy azok a dolgok, amiket megélnek, azok a dolgok, amiket hiányosságként élnek meg, azok, amik nehézségek az életükben, azok nem feltétlenül akadályok, hanem sokkal inkább lehetőségek arra, hogy Isten kihozza belőlük a legtöbbet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy sokat beszélünk arról, hogy Isten jelen van az életünkben. A fiataloknak, a tizenéveseknek talán azért nagyon fontos figyelni a bibliai történetekre, hogy legyenek konkrét példáik arra, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Engem például ugye most mondtam el, hogy gyermekkoromban ez az elveszett Júnak a példázata fogott meg. De hogy legyen valami, amiben meg lehet kapaszkodni, és ami úgy személy szerint megszólít.
1: Most iskola lelkészként hogyan próbálod átadni a fiataloknak az Isten élményt, hogy ne száraz anyag legyen, hanem élő valóság? Vagy vannak-e vallásórás emlékeid mostani szemszögből, mint aki tartja ezeket az órákat?
2: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a fiataloknak úgy adjuk át a hitbeli tartalmakat, hogy ne maradjanak szárazon. Ugyanakkor itt bennem van egy erős fölkiáltójel is, hogy ugyanakkor ne gyártsunk ilyen élménykeresztjén-szerű tartalmakat, mert az élmény az egy mulandó dolog. Itt a kettő között lavírozunk, bevallom őszintén, én se tudom azt mondani, hogy megvan a tökéletes recept, hanem keresem én is. A 5. osztálytól fölfele én az egyik nagyon-nagyon nagy erőt a közös imádságban látom, hogy egy-egy ifinek a végén, sőt, még vallásórának a végén is megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a saját szavaival 3-4 mondatban megköszöni Istennek a mai alkalmat. Ez úgy személyesen összekapcsolja őket. Ettől érdekes módon az elején idegenkedtek, most már pedig teljesen természetes dolog, hogy azzal zárjuk az alkalmakat, hogy 2-3 mondatos imádságban ima közösséget tartunk, és mindenki megköszöni. Nem feltétlenül élményre alapozott dolog, mégis valami olyasmi, amivel személyesen kötődnek ők is, tehát hogy nem az van, hogy én elmondom a tutit, és ők majd akkor meghallgatják az imádságomat, hanem ők is hozzáteszik a saját maguk részét. Kicsit össze is kapcsolom az egyik szép vallásórás élményemmel, hogy az egyik gyermek imádkozott nagyon szépen egyébként, megköszönte Istennek az anyukáját, az apukáját, megemlítette az otthoni problémákat, és úgy fejezte be az imádságot, hogy Úr Jézus, te is vigyázz magadra, mert hogyha veled valami lesz, akkor nekünk annyi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves vonatkozásai az egésznek. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes bevonni a készülés folyamatába. Elsősorban nagyobb diákokat szoktam. Minden hónapban az egyik hétfő vagy péntek reggeli áhítatot közösen írjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy ott tényleg a végső forma elkészül a szöveg végső formája, hanem általában 2-3 kis csoportban megbeszélik a textusnak egy-egy részletét, azzal jutnak valamilyen következtetésre, én előtte kommentárokban, meg ahol kell, utána olvasok, és kialakítunk egy ilyen 2-3 pontos vázlatot, amit megbeszélünk, és akkor úgy az áhítatba ezáltal be tudom kapcsolni őket is. Ez elsősorban középiskolásoknál működik, de a kisebbekkel is próbálkoztam már, vagy felajánlottam itt több alkalommal az iskolában, hogy válasszanak textust a diákok, és úgy tényleg a nagyok választják a legtöbbször, de hogy érdekes módon már volt olyan hatodikos, aki jött, hogy nem lehetne, hogy a következő hétfő reggeli áhítaton erről prédikáljon a tiszteletes úr. Akkor mondtam, hogy dehogy is nem. És ugyan jó volt, hogy már az osztálytársainak is mondta, hogy na, erre a mai alkalomra én választottam az alapigét, tehát hogy ezek jó kapcsolódási pontok. Az óvodában járók vallásórát tartani, hát azok olyan alkalmak, hogy ilyen friss levegő a mindennapok gondjai közé. Nagyon-nagyon tiszta szívűek ezek a gyermekek, és tényleg számomra hihetetlen néha az, hogy mennyire tiszta szívvel, őszintén tudják fogadni azt, amit Jézus mond. Számtalan olyan megható élményem van, hogy csak álltam ott, és nehéz volt utána megszólalni. És ilyen apróságok, hogy elmondtuk a mi atyánkot, és felállt az egyik kislány, és elkezdett tapsolni, és hangosan kiabálni, hogy köszi, hogy elmondtuk ezt az imádságot, nagyon kedves vagy, ezt otthon is elmondjuk minden nap, és látni azt, hogy ez a gyermek imádkozik. A másik számomra nagyon kedves élmény, hogy van egy kislány az óvodánkban, akinek a nagymamája is egy nagyon-nagyon hitét komolyan vevő református asszony, aki nagyon odafigyel az unokáinak a hitbeli nevelésére, és ez a kislány úgy beszél Jézusról, mintha szerelmes lenne belé, de tényleg az a csillogó tekintet, meg teljesen oda van az egészért, meg úgy beszél mindig az a 5-6 év, nem is tudom hány éves, 5 éves kislány az óviban úgy beszél Jézusról, hogy az embernek az az érzése, hogy mielőtt én bejöttem az óvodába, Jézus személyesen leült vele fizikai módon és beszélgetett. Ezek is nagyon szép pillanatok, és ez a kislány mondta egyik alkalommal azt, hogy tiszteletes úr, szerintem te jó barát lennél a nagymamámmal. És mondom, hogy miért? Hát azért, mert ő is ilyen Jézusos, mint te. És ez talán az egyik legnagyobb szakmai visszajelzésem, vagy elismerésem volt, hogy azt mondta egy óvodás kislány, hogy olyan Jézusos vagyok, és olyan jó volt látni, hogy ezt a Jézusosságot ők is próbálják átvenni. Vallásórákon aztán számtalan vicces történetünk van, többek között az Olajfák hegyének a története a tavalyi évben. A szószéken elhangzik, hogy Jézus járt az Olajfák hegyén, ott, hogy mi történt. Következő héten megkérdezem az óvodában, hogy na, mit tudtatok meg Jézusról a múlt héten. Az egyik kisfiú úgy jelentkezik, hogy esik ki a helyéről, a kérdem, mit? Tud Jézusról, és azt mondja, hogy Jézus tudott járni a fák tetején. És úgy nem igazán értettem, hogy miért is. Akkor mondta, hogy hát te mondtad a templomba, hogy Jézus járt az olajfák hegyén. Tehát, hogy ő ezt így értette. Vagy az 5000 ember megvendégelését tanultuk, és hát azok is vallásórák, azok ilyen 15-20 percesek, ami konkrétan a tartalom, és aztán azon kívül játszunk, énekelünk. 15 percen keresztül beszélek arról, próbálom lehozni a gyerekek nyelvére, hogy Jézus hogy szaporítja meg azt a 2 halat és az 5 kenyeret. Vallásórát mindig azzal zárom le, hogy mikor véget ért a játék meg minden, akkor 5-6 kérdést fölteszek nekik, amire lehet válaszolni, és egy kicsit összefoglaljuk, elmélyítjük azt, amiről szó volt. És miután 15 percig beszéltem arról, hogy megszaporította Jézus a halat meg a kenyeret, meg a játékok is erre vonatkoztak, felteszem a végén a kérdést, hogy mit tett Jézus a 2 hallal meg az 5 kenyérrel, mire az egyik kislány teljes természetességgel azt mondja, hogy hát szerintem betette a mikróba, mert anyukám szerint, hogyha nem melegítjük meg az ételt és úgy megeszem, akkor fájni fog tőle a pocakom, és mivel Jézus mindenkiről gondoskodott, ezért nem akarta, hogy fájjon a pocakjuk. Annyira szépek ezek a történetek, ahol látszik az, hogy tényleg valamit megragadnak, valamit befogadnak abból, amit tanulunk, vagy még egy történet, Dávid és Góliát történetét tanítom az oviban. Próbáljuk meg eljátszani a történetet, biztos, hogy jobban megjegyzik. Isten nem ajándékozott meg engem egy ilyen Góliát termettel, inkább Zákeus termetű vagyok, de hogy eldöntöttem, hogy na most én Góliátot fogok játszani, harci fegyverzet, meg minden, amit el lehet képzelni, bemegyek az oviba, fölállok az egyik székre, hogy tűnjek nagyobbnak, magamra terítem azt hiszem egy pokrócot rajtam, vagy valami ilyen királyi jelmezőm, már nem is tudom, hogy mi volt, tehát hogy ilyen igazi Góliát alkat vagyok, és megkértem az egyik ovist, hogy na akkor most ő lesz Dávid. És a kezében a paritjája, és mesélem a történetet, előtte már elmondtam nekik, hogy miről van szó, és meséljük a történetet, közben el kell játszani, és akkor eljutunk arra a pontra, hogy Dávid veszi a paritjáját, és lelövi Góliátot. És a kislány megáll előttem, és azt mondja, hogy hát én téged nem foglak lelőni, én téged szeretlek. Na ezek azok a pillanatok, amikor úgy látja az ember, hogy az, amiről én beszélek, az, amit én mindenképp szeretném, hogy elhiggyenek az emberek, az bekerül egy gyermeknek a szívébe is, és azáltal elkezd Isten munkálkodni.

Az elmúlt percekben a Hitmon Zsák legújabb részét hallották, amelyben Telegdi István iskolalelkész osztotta meg gondolatait a hit útjukat kereső fiatalokról és saját hitének gyökereiről. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Mai műsorunkban Molnár Virág lelkipásztor áhítatát hallhatták, a Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján. Majd a Hitmozsák sorozatunk keretében Telegdi István iskolalelkésszel beszélgetett Pilbát Kincső. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldással legyen mindannyiuk életén, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: A múlt keddi Keresztény élet felekezetközi műsorunk ismétlését hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Adásunk utolsó órájában hangos könyvtár rovatunk következik, melyben Tamási Áron Ábel az országban című regényéből hallgatunk meg egy részt, utána pedig jazzene szól. Ha tehetik, tartsanak velem!
2: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
3: Ő ott maradt az árva házban. Én pedig nagy bizodalommal nekiindultam az útnak. Amikor kiértem a faluból, abba az útba állottam, amelyik Mádé falva felé vezet. Tudtam, hogy ott vasúti állomás van, s úgy gondolkoztam, hogy az állam sem azért van, hogy a vasútját ne pártolja az ember. Vándornak való tavaszi reggel volt. Legtöbbet madarat láttam, pintyőkét, skontyos pacsirtát, s más korai repkedőket. Mutattam őket Bolhának is, mivel ő a fél szemére vak volt, s nem akartam, hogy emiatt valami látnivalót elszalasszon. De aztán egyszer eszembe jutott, hogy felhagyok a mutogatással, mert ő egy szemmel is többet lát, mint én a kettővel, mégpedig olyan formán, hogy ő egy szemmel rajtam két szemet látott, míg én kettővel ő rajta csak egyet. És amint így ballagtunk volna, hát egyszer a sáncból egy nyúl is előugrott. Valami 20 lépésre lehetett csak tőlünk,

0: két szökkenéssel az út közepén termett, ott hirtelen megállt, slapított füllel és nagy pislogó szemmel úgy nézett minket, mintha hihetetlen volna, hogy mi is létezhetünk. Bolha reám pillantott, hogy én mit szólok ehhez. Én pedig ama embertelen szokás szerint, hogy az ártatlan nyulakat lövöldözni kell, hamar puskát formáltam a mutató és a hüvelykujjamból, s úgy tettem, mintha durrantanék egyet. Erre a nyúl elszaladt, Bolha nevetett, s én így szóltam. Na, ha nem ügyelünk, még medvét s vaddisznót is fogunk látni. Azonban ügyeltünk, s nem láttunk. Ehelyett a célunkat értük el, vagyis Mádé falván a vasúti állomást. Nagy forgalom az állomáson nem volt, mert például embert egyet sem vettem észre. Na, itt nem vernek meg minket, mondtam Bolhának, s a hátizsákot levetettem, hogy tudassam a vállammal is, miszerint az első kitűzött helyre megérkeztünk. Nem messze egy padot pillantottam meg, vagy inkább egy kínálkozó tákolmányt, de ahogy éppen leereszkedtem volna arra, hát a mellékes helyiség felől előtűnt egy ember. Munkásnak látszott, de vasúti sipka volt a fején. A bal kezében egy kurta nyelű seprű, a jobbikban egy veder, s a vederben valami. Nem tudom, észrevette, mert nem szólott semmit. Én is úgy tettem, mintha nem szorultam volna rá, s hagytam, hadd menjen. A sínek közé ment, s ott a talpfákat a kicsi seprűvel és a vederből meszelni kezdte. Én csak néztem őt, és hallgattam. És elgondoltam, hogy milyen kicsi esze is van egy ilyen embernek, hogy inkább a döglött fadarabokat meszeli, sem mint velem beszélgetne. Végre azonban eluntam nézegetni őt, és mivel azt szokták mondani, hogy az okosabb enged, felugrottam a helyemről, és vészesen oda kiáltottam neki.
1: Szökjék el onnét!
0: Nem volt ijedős ember, mert fel sem emelkedett, hanem görbe szemmel csak reám pislantott.
1: Miért szökjem el? Kérdezte.
2: Azt hittem, jön a vonat!
0: Feleltem. Erre felállott, felém fordult, és hetvenkedve így szólt.
1: Ha én egyet jót húzok reád, akkor mit hiszel?
2: Én azt, hogy akkor engemet is megsegít az Isten.
0: Erre az ember belévágta a seprűt a vederbe, s elindult felém. Bolha segédgyanánt állott mellettem, s én is meglehetősen el voltam számva, de hiába esett a mi vitézi szándékunk, mert a sipkás közelebb érve így szólt.
1: Gyufád van-e?
0: Van valahol, mondtam, aztán előkerestem a gyufát, s melléje megjegyeztem. Ilyenkor, vagyis vasúti meszeléskor mindig teszek a zsebembe. Erre az ember nem felelt semmit, hanem egy kicsit széjjel vetette a lábát, és cigarettát sirített, majd a cigarettát tempósan a szájába tette, és a nyakát felém nyújtotta, mint a pulyka. Így várta, hogy tüzet szolgáltassak neki. Én pedig, aki nagy, ismeretlen útra szántam el magamat, nem kezdhettem azzal, hogy már a legelső embert ellenségemmé tegyem. Készséget mutattam tehát, és meggyújtottam a cigarettáját. Ilyenkor úgy van, hogy aki rágyújt, az az első, s aki tüzet ad, az a második. De hát azért van esze az embernek, hogy a másodikból mégis első legyen, ezért én a sipkással úgy vittem keresztül, hogy amikor a gyufát elfújtam, akkor nem hajítottam el, hanem gondosan megnéztem, s úgy, hogy ő is jól észrevegye, visszatettem a skatujába. Amire számítottam, nem is maradt el, mert a sipkás megkérdezte.
1: Hát azt te miért tetted vissza?
0: Én azért, mert most többet ér, mint azelőtt, válaszoltam.
1: Hogy-hogy?
0: Úgy, hogy azelőtt csak lángot adott, most pedig az üszkös végivel le lehet írni azt is, hogy Isten. Az ember megnézett engem.
1: Szép elgondolás, mondta.
0: Szép, s amellett hasznot is hajtott, folytattam. Mert nem haszon-e az, hogy nem engedtem kárba veszni a lángját, hanem meggyújtottam véle a maga cigarettáját. A sipkás nem tudta, hogy ezt már hogyan folytassa, s ezért felém nyújtotta a dohányt és a papírost.
1: Nesze, gyújts rá!
0: Abban a percben megéreztem, hogy mindenképpen állomáson vagyok. mert addig elé ugyanis sohasem dohányoztam volt, hiszen ahhoz még kicsi voltam. Akkor azonban azon a mádéfalvi állomáson, viszontagságos utam kezdetekor, végre eléggé férfiúnak nézett engem is valaki. Elvettem hát tőle a dohányt, s tudtam, hogy ezzel együtt mit veszek át. A gyermekkor után a hontalan füstöt, a szülői ház után a nagyvilágot, a vidám tavasz után a viharos és termő nyarat. Mert olyan az első szivarcsinálás is, mint a változás új lebbenése. Meleg és füllet lesz tőle az ember lelkében az időjárás, és azt hiszi, hogy ilyen nagy lebbenés még sohasem csapta meg őt. S jól fog valaki, aki bátorít és segít. Nekem azonban eme tekintetben nem volt rendes a természetem, mert úgy jártam el a szivarcsinálással is, hogy inkább gyömöszöltem a dohányt, nyomtam, s facsartam, ahogy lehetett, de segítséget nem kértem. Végre csináltam is valamelyes cigarettát, amit a számba vettem, de hogy milyen lehetett, azt a sipkás mondta ki legjobban, amikor megkérdezte.
2: Hát azt nem a kutyának csináltad?
0: Ezt nem.
2: Na, helyes is.
0: Miért?
2: Azért, mert ő jobbat csinálna neked.
0: Kacagtam ezen véle együtt, de titokban sajgott a csípés. Megszalasztottam hát az eszemet, hogy valamiképpen visszavágjak neki. Szép lassan rágyújtottam, s amikor összehúzott szemekkel az első füstöt útra tettem, így szóltam.
2: Ha csinálna, hasznát annak is csak maga venné.
0: Hát miért te? Kérdezte a sipkás.
2: Azért, feleltem, mert ahhoz csak magának van gyufája.
0: Szerencsére nem volt nála a kicsi seprű, s így csak a szemével sújtott rám, ezt azonban könnyen elviseltem, mert boldog voltam. És nem csak boldog, hanem nagy lelkű is, mivel utána rögtön úgy fordítottam a szót, mintha a tréfán túl én mégis nagy vasutit tisztelnék benne.
2: Mikor ereszti be a következő vonatot?
0: Kérdeztem ugyanis.
2: Melyik irányból? Én nem bánom akármelyik irányból, csak nekem jó legyen.
0: Hát hova akarsz utazni? Úgy gondoltam, jobb lesz, ha nem vétetem észre véle, hogy még én sem tudom az utazásom célpontját. Éppen azért súrolni kezdtem a homlokomat, störedezve mondtam.
2: Ejnye, no, nézze meg, hogy maga itt van, nem jut a neve eszembe. De erre kifelé, a magyar világ irányába, egy nagyobb bacska város.
0: Hát arra van több is.
2: Kezdje csak sorolni, lám, mondtam neki.
0: Hát itt van elsőnek Gyergyó Szent Miklós, aztán Marosvásárhely, aztán Kolozsvár, aztán Nagyvárad.
2: Tovább ne is mondja,
0: állítottam meg.
2: Hát miért?
0: Azért, mert ezek között benne van.
2: Kolozsvár?
0: Kérdezte a sipkás.
2: Honnét tudja?
0: Hát inkább ott oda szoktak menni az ilyen szolgalegények. Akart a bagoly éppen Kolozsvárra menni, de ráhagytam, mert annyi tapasztalatom volt már az emberek felől, hogy tudjam, engedd, hogy kitalálják a gondolatodat, mert akkor jobban szeretnek. Ez a jelen példa is bizonyította, hogy mindjárt láttam, hogy félig a pártomra billent a sipkás. És amikor ezt láttam, abban a pillantásban már azt is elhatároztam, hogy a billenés másik felét sem hagyom nála, minek okából úgy kezdtem beszélni hozzá, mint a mesében a szegény legény a mindentudóhoz. Vagyis kikérdeztem őt, hogy melyik város milyen messze van, s azokat milyen népek lakják, hol milyen szokások uralkodnak, s itt vagy amott szebbek-e a lányok. És amikor azt láttam, hogy ő dicsekvésből még azt is tudja, amit nem tud, akkor már olyanokat is kérdeztem tőle, hogy hol, mikor kél és nyugszik a nap, hol vegyítenek legtöbb vizet a borba, hol miképpen fúj a szél, hol uralkodnak a bolhák, s hol inkább a legyek. Miután ezekre is mind feleletet adott nekem, így szólottam nagy elismeréssel. Sokat köszönhetek az Istennek, hogy egy ilyen kitanult embert hozott az utamba. Azzal a kutya felé fordultam, mondván. Ne félj, bolha, mert amíg ilyen emberek vannak, addig célt nem tévesztünk. Bolha ránézett a sipkásra. Bolha ránézett a sipkásra, azután hunyorított nekem egyet, és hamiskásan mosolygott.
2: Huncutku!

0: a vasúti kocsiba. Hát ez akármilyen.
1: Az ember megnézte Bolhát jobban, aztán kijelentette.
0: Hát bizony vak is, nagy is, mocskos is.
1: Ez mindig az volt, de én mégis a kutya mellé álltam, mondván.
0: Hát ez már ilyen. S a vonat sem lesz mocskosabb tőle. Legalább szófogadó-e? Kérdezte. Ha nem muszáj, nem felesel, mondtam.
1: Erre a sipkás újból megnézte a kutyát, egy kicsit tekergette a fejét és hümmögött. Majd valami olyant mondott, hogy ő megpróbálja, s közbejár, hátha. Ezzel el is indult egyenesen be a vasúti házba, s egy kicsi idő múlva másodmagával jött vissza. Fekete ábrázatú fiatalember volt, akit magával hozott, a fején piros díszítésű sipka, kék zubbonya neki, s fekete nadrágja. Most már helyes úton vagyunk, gondoltam magamban, mert hiszen a fiatal úr már teljesen hivatalbélinek látszott és nagy intézőnek. Hozzám nem szóltak ugyanegy szót sem, hanem közrevették ketten a kutyát, s megtekintették oldalból, meg előről, s megtüzetesen hátulról. Aztán az uras hivatalbéli mondott a másiknak románul valamit, s engemet elmellőzve visszament a házba.
0: Hát féljeggyel felveszi, szólott az én emberem. Egyszerre nagy örömet éreztem, de a pénz is felsóhajtott a zsebemben. S az mennyi, az a fél? Kérdeztem. Kolozsvárig valami 300 lej.
1: Hamar számítani kezdtem magamban, hogy Bolháért 300, értem 600, az összesen 900, és akkor marad még 200.
0: Csak 200?
1: Hát én egész ősszel, s egész télen, s fél tavasszal szolgáltam ezért a pénzért. Furcsa nyomást éreztem a mellemben, amilyent sohasem azelőtt, s a nyálam, mintha ecetes lett volna. Egyszerre marcangoló méreggel teltem el, s úgy néztem a vasutat, ahogy a falusi kutya nézheti az idegen embert. Aztán azt gondoltam, hogy inkább gyalog megyek, de én nem adom a drága pénzt, életem akkora vagyonát. És amint így háborogtam volna, egyszerre rám szólt az ember.
0: Lekéselj, akkor nézheted a kutyát. Jobb is, ha én nézem, mert az kevesebbe kerül,
1: feleltem.
0: Hát akkor csak nézzed.
1: Duzzogott és el akart menni, de akkor a vágy megint fellobbant bennem, hogy utazzam futóvonaton, füttyös mozdonnyal, hogy vitessem magamat bolháson és boldogan bele a nagyvilágba.
0: Mikor jön a vonat? Kérdeztem. 10 perc múlva. Na, jöhet, mert nem haragszom rá.
2: A jegyeket megvegyem-e?
0: Meg.
2: Szegényeket.
0: Akkor adj ide 900 lejt.
1: A zsebembe nyúltam, és abban a pillanatban olyan gondolatom támadt, amiért a mai napig is dicsérem a fejemet.
0: A jegyek csak Szent Miklósig szóljanak, mert ott az ángyomat meg kell látogatnom.
2: Hát ott meg lehet hosszabbítani, mondta a sipkás.
0: Az ángyomat-e?
2: Azt is, s a jegyeket is.
0: Hát én nem hosszabbítok, mert a frisset jobban szeretem.
1: Addig s addig, amíg mégis úgy lett, ahogy én akartam. Vagyis a vasúti megváltott nekem egy egész jegyet, a bolhának egy felet, s a kettőért elvett 300 lejt. Amikor a jegyeket a kezembe vettem, úgy éreztem, mintha mindegyik ujjam rügyeket akart volna hajtani. Az öröm táncán keresztül néztem és forgattam őket, s csak idő múltán vettem észre azt is, hogy a bolha jegye likas, az enyém pedig nem.
0: Hát a kutyáén miért van ablak?
1: Kérdeztem.
0: Azért, mert erről ismerik meg, hogy kutyára szól, s nem gyermeknek.
1: A felelet helyesnek tűnt, s emiatt én nem is kérdezősködtem tovább. Inkább a kígyózó vaspályát kezdtem figyelni, s a messze távolt, hogy nem jön-e a vonat. Közben észrevettem azonban, hogy a sipkásnak süllög még valami a fejében. Bátorítólag néztem hát rá, a pedig atyailag így szólt.
0: Ha ügyes tudnál lenni,
1: A fényjegynek az

0: árát Szent Miklóson visszakaphatnád.
1: Ennél jobbat én sem hallottam régen.
2: S azt hogyan?
1: Kérdeztem.
0: A kutya szófogadó-e?
1: Abban nem lesz baj.
0: Akkor hallgass ide, kezdte a sipkás. Amikor bejön a vonat, s fel kell szállani, akkor én is ott leszek, s a többit aztán megmagyarázom.
1: Maga is olyan, amilyen én voltam az iskolában, mondtam.
0: Hát te milyen voltál?
1: Én olyan, hogy a földrajzot térkép nélkül sohasem tudtam.
0: Még váltottunk ilyenféle szavakat, de aztán feltűnt a vonat, s szerencsésen bé is görgött az orrunk elé. A sipkás alig tekintett széjjel, már átlátta a helyzetet, s a következő pillanatban felszökött a vonatra, ott békukkantott egy ajtón, majd visszafordult, és sürgetőn leszólt.
1: Gyertek!
2: Gőzösre, bolha!
0: Vezényeltem én is, mire már fenn is voltunk mind a ketten. Egy olyan fülkébe találtunk bemenni, ahol két pad volt jobbról, kettő balról, de ember rajtunk kívül egy sem.
2: A kutyát a pad alá!
0: Rendelkezett a sipkás.
2: Hát azt miért?
1: Csak.
2: Én nem szégyellem őt, hogy eldugjam.
1: Hát akkor fújt fel.
0: Nagyon izgulékony volt, és el akart mérgesen menni. Én azonban az egyik kezemmel megragadtam a karját, a másikkal pedig a pad alá irányítottam bolhát.
2: Most jól van-e?
0: Kérdeztem.
2: Eddig jól, s most ülj hamar a tetejébe.
0: Engedelmesen odaültem a kutya tetejébe a padra, s a hátizsák a két lábam közé került le a földre. Akkor a sipkás megvizsgálta minden oldalról a telepedést, majd így szólt.
2: Kutya nincs.
1: S mikor lesz?
0: Kérdeztem.
2: Szent Miklóson, amikor leszállsz, addig kutya nincs. Érted? Ülj úgy, és egyet sem mozdulj.
0: Amikor pedig jön majd a kalauz, s kéri a jegyeket, akkor csak a magadét adod oda neki, az egészet, s a felet nem, a kutyájét. Érted? Ha nem amidőn aztán Szent Miklóson leszállsz, akkor már eléveszed a felet, oda mész a vasúti pénztárhoz, s visszakéred a pénzt, mivel a jegy használva nem volt. Érted?
2: Én igen, mondtam.
0: Akkor szerencsés utat. Szólott a sipkás, és azzal serényen kiment.
3: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.
4: A hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, melyben Tamási Áron Ábel az országban című regényéből hallgatunk meg egy részt. Az elkövetkező percekben Grencsó István jazzzene műveit hallhatják.

Az elmúlt percekben Gerencsó Istvánt hallhatták. Ezzel a homokóradásunk végére is érkeztünk, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen Szabó Anita kollégám várja önöket a reggeli ébresző műsorunkba. Szvák Péter, magyar üzletember és politikus gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Az életben nincs kudarc, csak az, ha nem próbálod meg véghez vinni az életben azt, amiben hiszel. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit augusztus 5-én szerda reggel ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Munkaügyi ellenőrzésekre számíthatnak a munkáltatók a hőségriadó miatt. Takarékoskodik az árammal, felére csökkenti a termelését a legnagyobb faipari vállalat. 10-szer annyi a katalizátor nélküli autó Romániában, mint az elektromos. Ukrajnából vásárol áramot Románia a kieső kapacitások pótlására. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A szélsőséges hőmérséklet miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelőség, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a dolgozók tartósan magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A munkaügyi hatóság arra figyelmezteti a munkáltatókat, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly munkahelyi kockázat, amelynek kezelését az ellenőrök kiemelten vizsgálják. A munkaügyi felügyelőség közleménye szerint az ellenőrzések célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak felmérése, hogy a munkáltatók maradéktalanul eleget tesznek-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét előíró jogszabályi kötelezettségeiknek. Az ellenőrök mindenek előtt azt vizsgálják, hogy a munkáltató elvégezte a szélsőséges hőmérsékletből fakadó kockázatok felmérését, a munkaszervezést a meteorológiai körülményekhez igazította-e, valamint ténylegesen alkalmazza-e a szükséges védelmi intézkedéseket. Emellett ellenőrzik azt is, hogy a munkavállalók megkapták-e a megfelelő tájékoztatást és munkavédelmi oktatást, illetve betartják-e a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokat. Illér Bolozsán ügyvivő kormányfő arra kérte a legtöbb villanyáramot felhasználó vállalatokat, hogy mérsékeljék a fogyasztást. Felére csökkenti a termelést, s egyúttal az energiafogyasztását. A Kronospan adta hírul az ekonomika.net. Az osztrák vállalat Illier Bolozsánnak a legnagyobb ipari fogyasztókhoz intézett az áramfelhasználás mérséklését célzó felhívására reagált. A termelősorok leállítására fokozatosan kerül sor az energetikai rendszer igényeinek függvényében, s a vállalat folyamatosan monitorozza a helyzet alakulását, hogy azonnal újraindítsa a tevékenységét teljes kapacitással, amint azt a körülmények lehetővé teszik. A vállalat hangsúlyozza, hogy az ügyfeleknek való kiszállítást ez az intézkedés nem befolyásolja. Olvasható a cég közleményében. Azt nem közölték, hogy a most bejelentett lépés mennyivel csökkenti az országos fogyasztást. A második negyed évben forgalomba helyezett 119.165 személygépkocsiból 37.573 volt új autó, közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. Az új járművek piaci részesedése mindössze 31,5% volt, míg az import

0: Tehát használt autók 68,5%-ot tettek ki. Éves összevetésben április 1 és június 30-a között az új autók piaci részesedése 7,8%-ponttal emelkedett. A második negyed évben 9,1%-kal zsugorodott az autópiac Romániában, 2025 azonos időszakában 131.211 személygépkocsit helyeztek forgalomba. 2026 első fél évében 236.122 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában. Közülük 64.848 volt új autó, ami 27,4%-os piaci részesedésnek felel meg, 2,6%-ponttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Ukrajnából szerez be áramot Románia a Csernavodai atomerőmű lekapcsolt blokkja miatt kieső kapacitás pótlására. Az erőművet üzemeltető Nuklear Elektrika hétfői közlése szerint az Ukrajnából származó villamos energiát az Energokom a moldvai köztársaság energiaellátója támogatásával vásárolják. Miután Románia és a Nuklear Elektrika hozzájárult a moldvai köztársaság energetikai biztonságának biztosításához, most új helyzet állt elő. A Nuklear Elektrika Ukrajnából szerzi be a villamos energiát, ezt a beszerzést az Energokom, a moldvai köztársaság energiaellátója támogatja. Az importált villamos energiát a Csernavodai atomerőmű első blokkjának leállítása miatt keletkezett energiahiány pótlására, és ezáltal a hiány romániai energiapiacra gyakorolt hatásának enyhítésére fogják felhasználni. Áll a vállalat közleményében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Pintek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Gedeon azonban ezt mondta neki: ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Bírák könyve 6. részének 13. verse. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. Péter apostol közönséges első levele, első részének 6. és 7. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be szert a reggeli ébresztő magazin műsorunk hallgatásába. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Cvak Péter, magyar üzletember politikus gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Az életben nincs kudarc, csak az, ha nem próbálod meg véghez vinni az életben azt, amiben hiszel. Lássuk, mivel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban. Hamarosan Szecsődi Árpád jelentkezik Krédó hitépítő rovattal. Fél hétkor hír összefoglaló jön, majd kalendáriumot lapozunk, Kukta rovatunkban elhangzik egy recept, és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 7 órakor ismét hírek következnek, amit jó hír követ, valamint Krédó rovat. Fél 8-kor hír összefoglaló jön, és aktuális összeállítás. Ez a kínálatunk reggel 8 óráig. Ha tehetik, tartsanak velünk. Következzen Krédó rovatunk.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 4 verse alapján szól ma hozzánk. A Magyarország

Áldás békesség, Istenek igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 4 verséből. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minden bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Kedves testvérek, e mai nappal a zsidókhoz írt levelet kezdjük olvasni. Sokáig úgy tartották, hogy ezt a levelet is Pál apostol írta, azonban ma már tudjuk, nem ő volt a szerző. A cím elárulja, olyan embereknek íródott a levél, akik számára meg kell erősíteni, valóban Jézus a Krisztus, azaz a megváltó, az igaz szabadító. Zsidókhoz szól, akik ismerik az Ószövetséget és várván várják a Messiást. A kifejezést, hogy végső idők, az ószövetségi nép jól ismerte. Milyen sokszor elmondjuk, főleg a családban, utoljára mondom neked. Utolsó figyelmeztetést, végső szót, ultimátumot jelent az, ami ezután elhangzik. Gyakran nem veszik még ezt sem komolyan, de azért a formát alkalmazzuk, ha nincs rend a gyermekszobában, ha a tanulás ismét elfelejtették a sok egyéb tennivaló mellett. Utolsó szó, utolsó figyelmeztetés elhangzik akkor is, ha valamiért elfelejtjük befizetni a csekket, ha nem érünk oda egy megbeszélésre, vagy a csörgő-zörgő autót ismét nem vittük el a mai nap a szerelőnkhöz. Utolsó figyelmeztetés, utolsó szó, komolyan vagy komolytalanul, de ismerős ez az élet sok-sok területéről. Itt azonban nem valami apróságról, vagy esetleg pótolható dokumentumokról szól az ige, hanem erről a világkorszakról, melyet Isten adott a teremtett világnak. Pál apostol az időről, a mi időnkről azt írja az efézusi gyülekezethez írott levele 5. fejezetében, a 15.-17. versben: jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Az idők pedig azért gonoszak, mert elmúlnak, mégpedig visszahozhatatlanul. Amit ma elmulasztunk, azt lehet, hogy holnap már nem lehet pótolni, vagy esetleg jóvá tenni. Isten végső időkben adott szava, válasza, megoldása a világnak, maga Jézus Krisztus. E néhány versbe belefért az apostoli hitvallás fordulata is, a mennyei felség jobbjára ült. A megváltó Úr mennybe menetele után ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, ahogyan ezt ma is mondjuk a gyülekezeti alkalmainkon. Jézus méltó helye ott van, a mennyei magasságokban, az Atyaisten mellett. Mint egyedüli közben járó könyörög értünk, hogy ne fogjon el hitünk, reményünk és szeretetünk. Pál apostol a rómabeli gyülekezethez írt levelében is erről a közben járó Jézusról írt a 8. fejezet 34. versében így: ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk.

Jézus közbenjárása, könyörgése a mi megtartatásunknak a legbiztosabb jele. Jelzi azt, hogy Isten a mi oldalunkon áll, mellettünk van, nem kárhoztat, nem vádol, hanem megment a bűn és halál félelméből, nyomorúságából. Forduljunk mi is bizalommal ehhez a Krisztushoz, aki nem csak másokért, de értünk és közben jár, könyörög. Higgyük el Pál apostol bizonyságtételét, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Jézus Krisztus a te üzeneted ma is ehhez a világhoz. Nem a kárhoztatás, az ítélet szavával közelítesz, hanem azért, hogy életeket ments, reménységet táplálj és lelkeket gyógyíts. Hagyj legyünk ebben mi is eszközeid, így segíts meg bennünket, Krisztusért kérünk. Amen.

0: Isten üzenete, Tőkész Zoltán, a magyarországi Csengeli Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 4 verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a 10 parancsolat munkamániásoknak című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.
1: Tíz parancsolat munkamániásoknak. Első. Ne a teljesítménnyel mérd a magad és fele barátaid életét. Második. Vess egy pillantást naponta életed horizontjára, akkor is, ha az csak a szomszéd házáig terjed éppen. Harmadik. Töröld egy ideig szókincsedből a cél, az eredmény és a haszon kifejezéseket. Negyedik. Ne tévezd össze íróasztalodat, munkahelyedet, konyhádat vagy barkács műhelyedet az élet céljával. 5. Havonta legalább néhány órára ne légy elérhető senki számára, még munkád számára sem. 6. Aludd ki magad, már fele barátaid érdekében is. 7. Ne tartsd magad pótolhatatlannak. 8. Ügyelj rá, hogy ne fertőzd meg másokat éles stílusoddal. 9. Ne szeresd céljaidat, kötelességeidet, és az azokhoz vezető utat jobban, mint önmagadat. 10. Csak holnap utántól kövesd ezeket a parancsolatokat.

0: Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened, az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Mózes 5. könyve, 5. részének 15. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, 10 parancsolat munkamániásoknak című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat augusztus 5-én szerda reggel.

Ébresztő magazin műsorunkban Szabó Anita mikrofonnál. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén és a www.agnusradio.weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A következő percekben hírösszefoglalót sugárzunk. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Munkaügyi ellenőrzésekre számíthatnak a munkáltatók a hőségriadó miatt. Takarékoskodik az árammal, felére csökkenti a termelését a legnagyobb faipari vállalat. 10-szer annyi a katalizátor nélküli autó Romániában, mint az elektromos. Ukrajnából vásárol áramot Románia a kieső kapacitások pótlására. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A szélsőséges hőmérséklet miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelőség, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a dolgozók tartósan magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A munkaügyi hatóság arra figyelmezteti a munkáltatókat, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly munkahelyi kockázat, amelynek kezelését az ellenőrök kiemelten vizsgálják. A munkaügyi felügyelőség közleménye szerint az ellenőrzések célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak felmérése, hogy a munkáltatók maradéktalanul eleget tesznek-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét előíró jogszabályi kötelezettségeiknek. Illér Bolozsán ügyvivő kormányfő arra kérte a legtöbb villanyáramot felhasználó vállalatokat, hogy mérsékeljék a fogyasztást. Felére csökkenti a termelést, s egyúttal az energiafogyasztását. A Kronospan adta hírul az Economica.net. Az osztrák vállalat Illier Bolozsánnak a legnagyobb ipari fogyasztókhoz intézett az áramfelhasználás mérséklését célzó felhívására reagált. A második negyedévben forgalomba helyezett 119.165 személygépkocsiból 37.573 volt új autó, közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. Az új járművek piaci részesedése mindössze 31,5% volt, míg az importált használt autók 68,5%-ot tettek ki. Éves összevetésben április 1 és június 30-a között az új autók piaci részesedése 7,8%-ponttal emelkedett. A második negyedévben 9,1%-kal zsugorodott az autópiac Romániában, 2025 azonos időszakában 131.211 személygépkocsit helyeztek forgalomba. 2026 első fél évében 236.122 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában. Ukrajnából szerez be áramot Románia a Csernavodai atomerőmű lekapcsolt blokkja miatt kieső kapacitás pótlására. Az erőművet üzemeltető nukleárelektrika hétfői közlése szerint az Ukrajnából származó villamos energiát az Energokom a moldvai köztársaság energiaellátója támogatásával vásárolják. Miután Románia és a nukleárelektrika hozzájárulta a moldvai köztársaság energetikai biztonságának biztosításához, most új helyzet állt elő. A nukleárelektrika Ukrajnából szerzi be a villamos energiát, ezt a beszerzést az Energokom, a moldvai köztársaság energiaellátója támogatja. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: Campus Rádiót hallgatja.
1: Hírekkel legközelebb 7 órakor várom Önöket, most a nap kalendáriumát lapoz.

0: visszük.
1: Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, augusztus 5-én kalendáriumunkat hallgatják. Ez az év 217. szökőévben 218. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 148 nap van hátra. Először lássuk a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket. 1532-ben ezen a napon első Szulajmán megszállta Kőszeget. 1716-ban Szavolyai Jenő és Pálfi János hadai megverték Alipasa 150 ezres seregét Pétervárad alatt. 1916-ban ezen a napon az első világháborúban kezdődött meg a 6. isonzói csata. Az olasz hadsereg sikeres támadása áttörte a frontot, az osztrák-magyar haderő pedig visszavonult, feladta Görz, azaz Korícia várost is. 1950-ben Stuttgartban kihirdették a hazájukból előzött németek kartáját, Karta der Deutschen Heimat vertriebenen, amelyben a deportáltak egyoldalúan lemondanak a bosszúról és elégtételről, de követelték, hogy szülőföldjükön lakhassanak. 1960-ban Burkina Faso, a korábbi felső folta függetlenné vált Franciaországtól. 1994-ben az UNPROFOR kérésére NATO repülőgépek támadást intéztek a szarajevói tilalmi zónában egy célpont ellen, azt követően, hogy a boszniai szerbek fegyvereket zsákmányoltak Szarajevó közelében az ENSZ által összegyűjtött fegyverekből. Néhány sportesemény is kötődik a mai naphoz. 1956-ban a német nagydíjon a Nürburgringen Juan Manuel Fangio nyerte egy Ferrarival, 1962-ben a német nagydíjon Graham Hill nyert egy BRM-mel, 1973-ban ugyanitt Jackie Stewart nyert egy Tyrrell Forddal, 1984-ben a német nagydíj győztese Alan Prost volt egy McLaren Tag Porsche turbóval, 2007-ben pedig a magyar nagydíjon a Hungaroringen ezen a napon Lewis Hamilton nyert egy McLaren Mercedes-szel. Most pedig lássuk a születési évfordulókat. 1737-ben született meg Johann Friedrich Strunze, altonai orvos, dán politikus, államminiszter. 1802-ben megszületett Niels Henrik Abel, norvég matematikus. 1844-ben ezen a napon megszületett Ilja Jefomovics Rjepin, orosz festőművész. 1850-ben született meg augusztus 5-én Guy de Maupassant, francia író, drámaíró. 1907-ben megszületett Roger Loyer, francia autóversenyző. 1912-ben született meg ezen a napon Pierre Abbé, francia katolikus pap, a szegényeket és menekülteket támogató Emmaus mozgalom alapítója. augusztus 5-én megszületett Boros Otto, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 1930-ban ezen a napon megszületett Neil Armstrong, amerikai űrhajós. 1943-ban született meg augusztus 5-én Leo Kinnunen, finn autóversenyző. 1945-ben megszületett Gici Csaba, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok kajakozó. 1952-ben született meg Faragó Tamás, magyar olimpiai bajnok vízilabdázó és edző. 1956-ban megszületett Anya Kruse, német színésznő. 1968-ban megszületett Marine Le Pen, francia politikus.

Most pedig következzenek az elhalálozási évfordulók. 1688-ban hunyt el ezen a napon Bornemisza Anna erdélyi fejedelem asszony. 1729-ben elhunyt Thomas Newcomen Kovács vízvezetékszerelő bádogos, valamint baptista laikus prédikátor. 1972-ben elhunyt Augustini evangélikus lelkész. 1815-ben hunyt el Abács János erdélyi református püspök. Abács János Tordán született 1745 vége fele vagy 1746 elején, magyar egyházi személy erdélyi református püspök volt. Édesapja Abács János tordai lelkipásztor volt, 1762-ben járt a nagyegyedi főiskolára, 1770-ben külföldi akadémiákra ment, 1774 tavaszán tért vissza a szűke hazájába Erdélyben, és a dési egyház hívta őt meg lelkésznek. 1796. március 21-én Keresztes Máté halálával az erdélyi református egyház püspöke lett, ezt a tisztet haláláig betöltöttem. Mint a dési református egyház lelkipásztora és esperese, 1785. október 16-án Salánki Imre felett tartott halotti beszédet, amely a következő címmel jelent meg Kolozsváron: Ifjakhoz intézett, de mindeneket valóságos bölcsességre tanító Bölcs Regula, 1787. 1762. február 13-ától naplót írt, amely az Országos Széchenyi Könyvtár birtokában van. ...1884-ben ezen a napon elhunyt Gáspár András honvéd tábornok, 1895-ben hunyt el Friedrich Engels német filozófus, 1895-ben elhunyt Kovács Ferenc politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Hódmezővásárhely korabeli közéletének jeles alakja, 1939-ben hunyt el augusztus 5-én Jankovics Béla oktatáspolitikus közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1913 és 1917 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. 1962-ben elhunyt Marilyn Monroe, amerikai színésznő.

1967-ben hunyt el Bródy György, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 1970-ben elhunyt Győrfi Barna, növénygenetikus, biokémikus, a magyarországi molekuláris genetikai kutatások jelentős alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1984-ben hunyt el Richard Burton, walesi születésű brit színész. 1993-ban elhunyt Vertel József, grafikus művész, bélyeg tervező. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események és évfordulók, a napkalendáriumát hallották.

0: A Soul Wave együttes Kalandor című dala szólt. A következő percekben Kukta rovatunkat hallják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A

Előbb tekintsük át, hogy milyen hozzávalók szükségesek az áfonyás levendulás keksz elkészítéséhez. Hozzávalók 12 adaghoz. 300 g finom liszt, 20 g kukoricaliszt, egy teáskanál sütőpor, egy darab szárított levendula, egy teáskanálnyi, 5 dekagram aszalt vörös áfonya, körülbelül 3 evőkanállal, fél citromból nyert citromhéj, 300 g vaj, 80 g porcukor és egy darab tojás.

Lássuk, hogy hogyan is készül az áfonyás levendulás keksz. Egy tálba öntjük a liszteket, a sütőport, a levendulát, a vörös áfonyát és a reszelt citromhéjat, majd ezt jól elkeverjük és félretesszük. Előveszünk egy másik tálat, krémesre keverjük a vaj porcukorpárost, majd elkeverjük benne a tojást is. Hozzáadjuk a lisztes keveréket, simára keverjük, és legalább egy órára a hűtőben pihentetjük. A lehűlt masszából teáskanállal kisebb adagokat mérünk, egy sütőpapírral bélelt tepsire tesszük őket, és finoman kilapítjuk. 180 fokon körülbelül 10 percig sütjük, majd porcukorral megszórva tálaljuk.

Tekintsük át még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek az áfonyás levendulás keksz elkészítéséhez. Hozzávalók 12 adaghoz. 300 g finom liszt, 20 g kukoricaliszt, egy teáskanál sütőpor, egy darab szárított levendula, körülbelül egy teáskanálnyi, 5 dekagram aszalt vörös áfonya, 3 evőkanálnyi, fél citromból nyert citromhéj, 300 g vaj,

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A faganál kopogjon ne a szemű.
2: Amennyiben tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk holnaptól is Kukta rovatunkban, hiszen akkor egy újabb receptet osztunk meg. A következő percekben a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük.
3: A mai napon, augusztus 5-én a következő névnapokat ünnepeljük. Krisztina, Ábel, Mária és Emőd. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata. A görög eredetű latin Christianus, magyarul Krisztián, keresztély, férfi név, női párja. Jelentése Krisztushoz tartozó, keresztény nő. Az Ábel bibliai név, Ádám és Éva második fiának neve. Valószínűleg héber eredetű, és a jelentése mulandóság. Más feltevés szerint asszír vagy sumer szóból származik, és a jelentése fiú. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Emőd régi magyar személynév, a régi emik ige származékának, az emő szónak a d kicsinyítő képzős alakja, jelentése kis csecsemő. Köszöntünk tehát augusztus 5-én minden Krisztina, Ábel, Mária és Emőd nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat augusztus 5-én szerda reggel ébresztő magazinműsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál.

0: A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Cvak Péter magyar üzletember politikustól származik, és így hangzik. Az életben nincs kudarc, csak az, ha nem próbálod meg véghez vinni az életben azt, amiben hiszel. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, valamint a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. A következő percekben híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Munkaügyi ellenőrzésekre számíthatnak a munkáltatók a hőségriadó miatt. Takarékoskodik az árammal, felére csökkenti a termelését a legnagyobb faipari vállalat. 10-szer annyi a katalizátor nélküli autó Romániában, mint az elektromos. Ukrajnából vásárol áramot Románia a kieső kapacitások pótlására. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A szélsőséges hőmérséklet miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelőség, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a dolgozók tartósan magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A munkaügyi hatóság arra figyelmezteti a munkáltatókat, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly munkahelyi kockázat, amelynek kezelését az ellenőrök kiemelten vizsgálják. A munkaügyi felügyelőség közleménye szerint az ellenőrzések célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak felmérése, hogy a munkáltatók maradéktalanul eleget tesznek-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét előíró jogszabályi kötelezettségeiknek. Az ellenőrök mindenek előtt azt vizsgálják, hogy a munkáltató elvégezte a szélsőséges hőmérsékletből fakadó kockázatok felmérését, a munkaszervezést a meteorológiai körülményekhez igazította-e, valamint ténylegesen alkalmazza-e a szükséges védelmi intézkedéseket. Emellett ellenőrzik azt is, hogy a munkavállalók megkapták-e a megfelelő tájékoztatást és munkavédelmi oktatást, illetve betartják-e a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokat. Illér Bolozsán ügyvivő kormányfő arra kérte a legtöbb villanyáramot felhasználó vállalatokat, hogy mérsékeljék a fogyasztást. Felére csökkenti a termelést, s egyúttal az energiafogyasztását. A Kronospan adta hírül az ekonomika.net. Az osztrák vállalat Illier Bolozsánnak a legnagyobb ipari fogyasztókhoz intézett az áramfelhasználás mérséklését célzó felhívására reagált. A termelősorok leállítására fokozatosan kerül sor az energetikai rendszer igényeinek függvényében, s a vállalat folyamatosan monitorozza a helyzet alakulását, hogy azonnal újraindítsa a tevékenységét teljes kapacitással, amint azt a körülmények lehetővé teszik. A vállalat hangsúlyozza, hogy az ügyfeleknek való kiszállítást ez az intézkedés nem befolyásolja. Olvasható a cég közleményében. Azt nem közölték, hogy a most bejelentett lépés mennyivel csökkenti az országos fogyasztást. A második negyedévben forgalomba helyezett 119.165 személygépkocsiból 37.573 volt új autó, közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. Az új járművek piaci részesedése mindössze 31,5% volt, míg az importált használt autók 68,5%-ot tettek ki. Éves összevetésben április 1 és június 30-a között az új autók piaci részesedése 7,8%-ponttal emelkedett. A második negyedévben 9,1%-kal zsugorodott az autópiac Romániában, 2025 azonos időszakában 131.211 személygépkocsit helyeztek forgalomba. 2026 első fél évében 236.122 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában. Közülük 64.848 volt új autó, ami 27,4%-os piaci részesedésnek felel meg, 2,6% ponttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Ukrajnából szerez be áramot Románia a Csernavodai atomerőmű lekapcsolt blokkja miatt kieső kapacitás pótlására. Az erőművet üzemeltető nukleárelektrika hétfői közlése szerint az Ukrajnából származó villamos energiát az Energokom a Moldvai Köztársaság energiaellátója támogatásával vásárolják. Miután Románia és a nukleárelektrika hozzájárult a Moldvai Köztársaság energetikai biztonságának biztosításához, most új helyzet állt elő. A nukleárelektrika Ukrajnából szerzi be a villamos energiát, ezt a beszerzést az Energokom, a Moldvai Köztársaság energiaellátója támogatja. Az importált villamos energiát a Csernobodai atomerőmű első blokkjának leállítása miatt keletkezett energiahiány pótlására, és ezáltal a hiány romániai energiapiacra gyakorolt hatásának enyhítésére fogják felhasználni, áll a vállalat közleményében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Gedeon azonban ezt mondta neki: ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Bírák könyve 6. részének 13. verse. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. Péter apostol közönséges első levele, 1. részének 6. és 7. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Kolozsvári Fiók Szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiók Belföldi és Nemzetközi Önkéntes Programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CE honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com e-mail címen lehet.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Következzen Krédó hitépítő műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének első négy verse alapján szól ma hozzánk, a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség, a Csengeri Református

Áldás békesség! Istenek igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 4 verséből. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minden bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Kedves testvérek, e mai nappal a zsidókhoz írt levelet kezdjük olvasni. Sokáig úgy tartották, hogy ezt a levelet is Pál apostol írta, azonban ma már tudjuk, nem ő volt a szerző. A cím elárulja, olyan embereknek íródott a levél, akik számára meg kell erősíteni, valóban Jézus a Krisztus, azaz a megváltó, az igaz szabadító. Zsidókhoz szól, akik ismerik az Ószövetséget és várván várják a Messiást. A kifejezést, hogy végső idők, az ószövetségi nép jól ismerte. Milyen sokszor elmondjuk, főleg a családban, utoljára mondom neked. Utolsó figyelmeztetést, végső szót, ultimátumot jelent az, ami ezután elhangzik. Gyakran nem veszik még ezt sem komolyan, de azért a formát alkalmazzuk, ha nincs rend a gyermekszobában, ha a tanulás ismét elfelejtették a sok egyéb tennivaló mellett. Utolsó szó, utolsó figyelmeztetés elhangzik akkor is, ha valamiért elfelejtjük befizetni a csekket, ha nem érünk oda egy megbeszélésre, vagy a csörgő-zörgő autót ismét nem vittük el a mai nap a szerelőnkhöz. Utolsó figyelmeztetés, utolsó szó, komolyan vagy komolytalanul, de ismerős ez az élet sok-sok területéről. Itt azonban nem valami apróságról, vagy esetleg pótolható dokumentumokról szól az ige, hanem erről a világkorszakról, melyet Isten adott a teremtett világnak. Pál apostol az időről, a mi időnkről azt írja az efézusi gyülekezethez írott levele 5. fejezetében, a 15.-17. versben: jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Az idők pedig azért gonoszak, mert elmúlnak, mégpedig visszahozhatatlanul. Amit ma elmulasztunk, azt lehet, hogy holnap már nem lehet pótolni, vagy esetleg jóvá tenni. Isten végső időkben adott szava, válasza, megoldása a világnak, maga Jézus Krisztus. E néhány versbe belefért az apostoli hitvallás fordulata is, a mennyei felség jobbjára ült. A megváltó Úr mennybe menetele után ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, ahogyan ezt ma is mondjuk a gyülekezeti alkalmainkon. Jézus méltó helye ott van, a mennyei magasságokban, az Atyaisten mellett. Mint egyedüli közben járó könyörög értünk, hogy ne fogjon el hitünk, reményünk és szeretetünk. Pál apostol a rómabeli gyülekezethez írt levelében is erről a közben járó Jézusról írt, a 8. fejezet 34. versében így: ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és

esedezik is értünk. Jézus közbenjárása, könyörgése a mi megtartatásunknak a legbiztosabb jele. Jelzi azt, hogy Isten a mi oldalunkon áll, mellettünk van, nem kárhoztat, nem vádol, hanem megment a bűn és halál félelméből, nyomorúságából. Forduljunk mi is bizalommal ehhez a Krisztushoz, aki nem csak másokért, de értünk is közben jár, könyörög. Higgyük el Pál apostol bizonyságtételét, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Jézus Krisztus a te üzeneted ma is ehhez a világhoz. Nem a kárhoztatás, az ítélet szavával közelítesz, hanem azért, hogy életeket ments, reménységet táplálj és lelkeket gyógyíts. Hagyj legyünk ebben mi is eszközeid, így segíts meg bennünket, Krisztusért kérünk. Amen.

0: Isten üzenete, Tőkés Zoltán, a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 4 verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a 10 parancsolat munkamániásoknak című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.
1: Tíz parancsolat munkamániásoknak. Első. Ne a teljesítménnyel mérd a magad és fele barátaid életét. Második. Vess egy pillantás naponta életed horizontjára, akkor is, ha az csak a szomszéd házáig terjed éppen. Harmadik. Töröld egy ideig szókincsedből a cél, az eredmény és a haszon kifejezéseket. Negyedik. Ne tévezd össze íróasztalodat, munkahelyedet, konyhádat vagy barkács műhelyedet az élet céljával. 5. Havonta legalább néhány órára ne légy elérhető senki számára, még munkád számára sem. 6. Aludd ki magad, már fele barátaid érdekében is. 7. Ne tartsd magad pótolhatatlannak. 8. Ügyelj rá, hogy ne fertőzd meg másokat éles stílusoddal. 9. Ne szeresd céljaidat, kötelességeidet, és az azokhoz vezető utat jobban, mint önmagadat. 10. Csak holnap utántól kövesd ezeket a parancsolatokat.

0: Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened, az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Mózes 5. könyve, 5. részének 15. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, 10 parancsolat munkamániásoknak című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat utolsó

0: Filóránkban is, szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Cvak Péter, magyar üzletember, politikus gondolatával köszöntöm Önöket. Az életben nincs kudarc, csak az, ha nem próbálod meg véghez vinni az életben azt, amiben hiszel. A következő percekben hírösszefoglalót mondok. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Munkaügyi ellenőrzésekre számíthatnak a munkáltatók a hőségriadó miatt. Takarékoskodik az árammal, felére csökkenti a termelését a legnagyobb faipari vállalat. 10-szer annyi a katalizátor nélküli autó Romániában, mint az elektromos. Ukrajnából vásárol áramot Románia a kieső kapacitások pótlására. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A szélsőséges hőmérséklet miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelőség, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a dolgozók tartósan magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A munkaügyi hatóság arra figyelmezteti a munkáltatókat, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly munkahelyi kockázat, amelynek kezelését az ellenőrök kiemelten vizsgálják. A munkaügyi felügyelőség közleménye szerint az ellenőrzések célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak felmérése, hogy a munkáltatók maradéktalanul eleget tesznek-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét előíró jogszabályi kötelezettségeiknek. Illér Bolozsán ügyvivő kormányfő arra kérte a legtöbb villanyáramot felhasználó vállalatokat, hogy mérsékeljék a fogyasztást. Felére csökkenti a termelést, s egyúttal az energiafogyasztását. A Kronospan adta hírul az ekonomika.net. Az osztrák vállalat Illier Bolozsánnak a legnagyobb ipari fogyasztókhoz intézett az áramfelhasználás mérséklését célzó felhívására reagált. A második negyedévben forgalomba helyezett 119.165 személygépkocsiból 37.573 volt új autó, közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. Az új járművek piaci részesedése mindössze 31,5% volt, míg az importált használt autók 68,5%-ot tettek ki. Éves összevetésben április 1 és június 30-a között az új autók piaci részesedése 7,8%-ponttal emelkedett. A második negyedévben 9,1%-kal zsugorodott az autópiac Romániában, 2025 azonos időszakában 131.211 személygépkocsit helyeztek forgalomba. 2026 első fél évében 236.122 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában. Ukrajnából szerez be áramot Románia a Csernavodai atomerőmű lekapcsolt blokkja miatt kieső kapacitás pótlására. Az erőművet üzemeltető Nuklear Elektrika hétfői közlése szerint az Ukrajnából származó villamos energiát az Energokom a moldvai köztársaság energiaellátója támogatásával vásárolják. Miután Románia és a Nuklear Elektrika hozzájárult a moldvai köztársaság energetikai biztonságának biztosításához, most új helyzet állt elő. A Nuklear Elektrika Ukrajnából szerzi be a villamos energiát, ezt a beszerzést az Energokom, a moldvai köztársaság energiaellátója támogatja. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült.
1: Jó reggelt!
0: Aktuális összeállításunk következik. Póka András György, Kalotaszent Király polgármestere, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnoka, Beszélgetésünkben felidézi gyermekkora hitbeli örökségét, és megosztja mindazt, amit a hitről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetről évtizedek alatt megtapasztalt. A riporter Pilbát Kincső.
2: Bóka András György, Kalotaszent Király polgármestere, a kalotaszegi református egyházmegye főgondnoka a hitről, a szolgálatról és az életét meghatározó értékekről osztja meg gondolatait a hitmorzsák következő részében. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
3: Kalotaszent Király Zentelként születtem, és már a nagyszülők által természetes a szüleim is vallásos emberek voltak. Emlékszek, hogy öcsémmel vallásórákra jártunk, az még a másik rendszerben volt, és a szüleink és nagyszüleink templomba vittek. A vasárnapi Isten tisztelet előtt voltak akkor a vallásórák, egy fél óra volt arra számba, és azért egy szigorú ember volt a lelkipásztorunk, de azért közösségként éreztük magunkat ezeken az alkalmakon, és természetes, hogy a családba is énekelgettünk, és mindenképpen meghatározta a további életünket is ez a hitre való nevelés a nagyszüleink és a szüleink részéről.
2: Milyen vizuális képek alapján alakult ki az Isten képe, vagy az Istenhez fűződő hite gyermekkorában?
3: A szüleink is arra tanítottak, hogy Istenbe vetett hittel akkor sok mindenen át lehet vágódni, minden megoldódik, ha Istenbe bízol. Tehát ez a fonal vezetett az életen, és ugyebár gyerekkorunkban a földműveléssel foglalkoztunk, akkor megfogott a magbetű példázata, és mikor már építkezni kezdtünk, akkor meg a kősziklára épült háznak a példázata. Tehát ezek a történések végigvezettek az életen, és ha az életem utolsó periódusát veszem, akkor meg az irgalmas samaritánus példázata is vezérelt, mert sokszor az önkormányzati munka megkövetelte azt, hogy a legjobb tudásunk és szeretetben járjunk el, tehát semmiképpen olyan stílusban, ahogy ők kerültek a problémákkal a hivatalba.
2: Ezeken a vizuális képeken kívül, ha becsukja a szemét és gyermekkori vallásórát idéz fel, akkor milyen első illat, hang vagy tárgy jut eszébe?
3: Mint ahogy mondtam, a szigorú lelkészi hang jut eszembe, de azért mégis jó volt akkor. Hát tudjuk, hogy abban a rendszerben ugyebár a rendszer is vigyázott, hogy vasárnapokra is szakköröket szerveztek a suliba, de mikor nem voltak ezek a szakkörök, akkor kötelező módon a templomba volt a helyünk, és akkor az nem kívánságműsor volt. Talán a mostani fiatalok nem is értik, és ők a bőség zavarával küszködnek, és talán ezért lankad a körükbe az Isten tiszteleti látogatottságoknak az aránya. Tehát az a szigorú hang, mikor nem tűrte az akkori lelkipásztor, ha izgünk, mozgunk, és már az is siker élmény volt, hogyha valakit nem kellett megszólítson, akár a szószékről is szokott integetni, hogy elnye benye. Az aranymondások és az éneklések, és már versenybe voltunk, hogy a régi énekes könyvből ki tudja az énekeknek a címét az énekszám szerint megmondani. Tehát mindenképpen kihívás volt, és nagy szeretettel gondolok arra a komor és szigorú hangra is.
2: Elhangzottak bibliai történetek itt korábban, amelyek az életét most is egyengetik. Milyen elvek alapján alakultak ezek ki? Milyen elveket követ ma?
3: Vannak elvek, amik érvényesek, és mind egyházmegyei főgondnok, nagy szeretettel felkeresem az egyház községeinket, és erre a legjobb alkalom, mikor imaheti alkalmak vannak, mert mindig más napokon, más órákban is igen elsikerül látogatni, és ott elbeszélgetek fiatalokkal, és nem csak a fiatalokkal, mindenképpen bátorítom őket, és a bátorítás nem csak a fiataloknak szolgál, hanem az idősebb korosztálynak is. Mindenki kell tudja, hogy Isten keze mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton, és hogy nehézségek vannak, és azt is tudni kell, hogy Isten soha nem mondta azt, hogy könnyű lesz, ő azt mondta, hogy soha nem foglak magadra hagyni. és az önkormányzati munkába is, hogy

0: itt idézem, itt a Kalota partján többször éreztem azt, és mondhattam el Adi szavaival, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndetlen és váratlanul átölelt az Isten. És a fiataloknak felhívom a figyelmüket, hogy ha jó emberek akarunk maradni, vagy jó emberek ki próbálunk lenni, az az igazi érték, és próbáljunk jó embereknek maradni, és jó emberekké lenni, mert itt a legkisebb a konkurencia ebbe a globalizálódó világba, mert azt is tudjuk, hogy az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Ugyancsak kívánom és kérem az alkalmakkor, hogy emberkéink boldogok tudjanak lenni, de nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog. Vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálást azért, amitől Isten megvédett. Felszoktam hívni a figyelmet a hallgatóságnak és a fiataloknak is, hogy próbáljuk meg legyőzni a rosszat a jósággal, a hazugságot az igazsággal, a gyűlöletet pedig a szeretettel, mert ez az üzenet már nagyon régi, de még mindig nem jutott el az emberekhez. És ha előre reménnyel, vissza hálával, felfelé imával, lefelé bűnbánattal, befelé figyelemmel és körös körül szeretettel viszonozzuk embertársainkat, akkor tudjuk, hogy a házi áldásból hol Isten, ott szükség nincsen. És kívánom, hogy mindenkinek a tarsolyában minden napra ott legyen az a három dolog: a hit, amit ha a lelkedben hordozol, boldogít, a remény, amitől magabiztos maradsz, de szerény, és a szeretet, ami nem szépé, hanem csodássá teszi az életet és az emberi lelket. Szilárd meggyőződésem, hogy adakozni és osztogatni a mieinkből az nagyon jó dolog. Én is vallom azt, hogy amit szeretetből ajándékozol, az örökre a tiéd marad. És a jókedvű adakozót szeretés megáldja az Isten, mert ha te osztogatsz a tiédből, ami egyedüli Istenünk, ő szorozni is tud, és visszaszolgálja azt neked többszörösen is, amit teszel. És aki Isten kezébe tesz le mindent, az már nem tud elveszíteni semmit, ez is egy biztos dolog.
1: Póka András György, Kalota Szentkirály polgármestere, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnoka beszélgetésünkben felidézte gyermekkora hitbeli örökségét, és megosztotta mindazt, amit a hitről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetről évtizedek alatt megtapasztalt. A riporter Pilbát Kincső volt. A nap állítata következik Lukács Orsolya tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Kövess engem. Legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak. Korintusbeliekhez írt első levél 11. fejezetének első verse. A következő percekben Wayne Greenewalt Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Meglátogattam egy barátomat Vermonti vidéki otthonában, majd megkérdeztem tőle, melyik a legjobb út vissza az államközi autópályához. Elkezdte sorolni a részleteket, de félbehagyta és felkiáltott. Van egy jobb ötletem, bonyolult elmondani, kövess engem, megyek az autómmal és mutatom az utat. Mivel az út kanyargós volt, közvetlenül mögötte haladtam. Nem hajtott túl gyorsan és ügyelt arra, hogy jóval a letérők előtt jelezzen. Nem sokára elértük a pályát, búcsút intettem és hazaindultam. Ahogy az autópályára hajtottam, az jutott eszembe, hogy a követés és az útmutatás a tanítványi lét lényegi eleme. Miközben Pál apostol igyekezett hívni,

követni Krisztust, ő maga mások számára lett követhető ember. Legyünk akár otthon, az iskolában vagy az irodában, mások figyelik szavainkat és tetteinket. Hívőként az is küldetésünk, hogy példát mutassunk, és arra ösztönözzünk másokat, hogy kövessék a tanítványság útját. Tegyük fel mindannyian magunknak a kérdést, olyan életet élek, amely Krisztus életét követi?

Imádkozzunk! Istenünk, emlékeztes minket cselekedeteink fontosságára. Segíts, hogy életünkkel Krisztus útját mutassuk mások számára. Amen.

Arra vagyok hivatva, hogy példa legyek mások számára, és Krisztushoz vezessem őket. Mondja ezt Wayne Greenwelt, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk az utazókért.

Ébresztő reggeli magazin műsorunk a végéhez érkezett, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, az Ébresztő mai házigazdáját. Ma Cvak Péter, magyar üzletember, politikus gondolatával búcsúzom. Az életben nincs kudarc, csak az, ha nem próbálod meg véghez vinni az életben azt, amiben hiszel. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónknak, és áldott szép napot! Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Munkaügyi ellenőrzésekre számíthatnak a munkáltatók a hőségriadó miatt. Takarékoskodik az árammal, felére csökkenti a termelését a legnagyobb faipari vállalat. 10-szer annyi a katalizátor nélküli autó Romániában, mint az elektromos. Ukrajnából vásárol áramot Románia a kieső kapacitások pótlására. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A szélsőséges hőmérséklet miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelőség, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a dolgozók tartósan magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A munkaügyi hatóság arra figyelmezteti a munkáltatókat, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly munkahelyi kockázat, amelynek kezelését az ellenőrök kiemelten vizsgálják. A munkaügyi felügyelőség közleménye szerint az ellenőrzések célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak felmérése, hogy a munkáltatók maradéktalanul eleget tesznek-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét előíró jogszabályi kötelezettségeiknek. Az ellenőrök mindenek előtt azt vizsgálják, hogy a munkáltató elvégezte a szélsőséges hőmérsékletből fakadó kockázatok felmérését, a munkaszervezést a meteorológiai körülményekhez igazította-e, valamint ténylegesen alkalmazza-e a szükséges védelmi intézkedéseket. Emellett ellenőrzik azt is, hogy a munkavállalók megkapták-e a megfelelő tájékoztatást és munkavédelmi oktatást, illetve betartják-e a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokat. Illér Bolozsán ügyvivő kormányfő arra kérte a legtöbb villanyáramot felhasználó vállalatokat, hogy mérsékeljék a fogyasztást. Felére csökkenti a termelést, s egyúttal az energiafogyasztását. A Kronospan adta hírul az ekonomika.net. Az osztrák vállalat Illér Bolozsánnak a legnagyobb ipari fogyasztókhoz intézett az áramfelhasználás mérséklését célzó felhívására reagált. A termelősorok leállítására fokozatosan kerül sor az energetikai rendszer igényeinek függvényében, s a vállalat folyamatosan monitorozza a helyzet alakulását, hogy azonnal újraindítsa a tevékenységét teljes kapacitással, amint azt a körülmények lehetővé teszik. A vállalat hangsúlyozza, hogy az ügyfeleknek való kiszállítást ez az intézkedés nem befolyásolja. Olvasható a cég közleményében. Azt nem közölték, hogy a most bejelentett lépés mennyivel csökkenti az országos fogyasztást. A második negyedévben forgalomba helyezett 119.165 személygépkocsiból 37.573 volt új autó, közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. Az új járművek piaci részesedése mindössze 31,5% volt, míg az importált használt autók 68,5%-ot tettek ki. Éves összevetésben április 1 és június 30-a között az új autók piaci részesedése 7,8%-ponttal emelkedett. A második negyedévben 9,1%-kal zsugorodott az autópiac Romániában, 2025 azonos időszakában 131.211 személygépkocsit helyeztek forgalomba. 2026 első fél évében 236.122 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában. Közülük 64.848 volt új autó, ami 27,4%-os piaci részesedésnek felel meg, 2,6% ponttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Ukrajnából szerez be áramot Románia a Csernavodai atomerőmű lekapcsolt blokkja miatt kieső kapacitás pótlására. Az erőművet üzemeltető nukleárelektrika hétfői közlése szerint az Ukrajnából származó villamos energiát az Energokom a Moldvai Köztársaság energiaellátója támogatásával vásárolják. Miután Románia és a nukleárelektrika hozzájárult a Moldvai Köztársaság energetikai biztonságának biztosításához, most új helyzet állt elő. A nukleárelektrika Ukrajnából szerzi be a villamos energiát, ezt a beszerzést az Energokom, a Moldvai Köztársaság energiaellátója támogatja. Az importált villamos energiát a Csernobodai atomerőmű első blokkjának leállítása miatt keletkezett energiahiány pótlására, és ezáltal a hiány romániai energiapiacra gyakorolt hatásának enyhítésére fogják felhasználni. Áll a vállalat közleményében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Pintek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Gedeon azonban ezt mondta neki: ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Bírák könyve 6. részének 13. verse. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. Péter apostol közönséges első levele, első részének 6. és 7. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia hét a Mezőgecsei Református gyülekezetben.
4: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés. És minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában.
3: Az idén 300 éves református kis templom történet elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában.
5: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését 1726-ban.

0: választás, mert Róma a kereszténység bölcsője, és olyan épületek maradtak fent, amelyekről tanultunk, és most látni, és azokban sétálni teljesen más tapasztalat lehetett.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Vakációs Bibliahetet szerveztek a Mezőgecsei Református gyülekezetben. Arról, hogy hogyan készült a gyülekezet a vakációs gyermekhétre és táborra, milyen szerepet vállalt ebben a lelkipásztor és a gyülekezeti tagok és fiatal segítők, és hogy hogyan lehet a mai gyermekek és fiatalok számára érthető és élő módon továbbadni Isten igéjét. Dávid Árpáddal, a Mezőgecsei Nagybaktai és Tiszacsomai Református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Dávid Árpád, a Mezőgecsei, a Nagybaktai és a Tiszacsomai Református gyülekezetek. Jó látni, amikor a gyülekezet életében a gyermekhét zajlik, mert ilyenkor azért a következő generációkat láthatjuk, és nagyon nagy szép számmal gyűltek össze a Kohen gyermekhéten július 6-ától. Kezdjük ezzel a két programot, aztán megyünk is tovább majd a konfirmandus hétre is.
3: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés. És minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában. És hát van a lelki oldal, ahol a színdarabokhoz, az aranymondás tanításokhoz, különböző egyéb játékos dolgokhoz kell segítség, és ezeket is igyekszünk csoportosítani, általában mindig van egy felelős, és ugyanígy az étkeztetés kapcsán is, tehát amikor a gyerekek jönnek, és ki kell gondolni, ki kell találni, hogy akkor mivel fogadjuk őket. Nagyon érdekes, ahogyan hozzáállnak maguk a gyerekek is, meg a felnőttek is. Azért érdekes, mert találkozni kell az igényeknek a lehetőségekkel. Mellette a legfontosabb mindig a lelki. Tehát, hogy a lelkileg ezek a gyermekek, ezek mit tudnak hazavinni, vagy mire fognak emlékezni. És ezért van aztán a kézműves része is a dolgoknak, hogy valami látható bizonysága legyen, hogy ez erről szólt, és hazaviszem, és emlékszem rá, hogy Jézus a vizen járt, és oda ment hozzá Péter például, és ezt valahogy tárgyasítani. Az aranymondás megint, tehát a vizuális megvalósítás, hogy látom is, hallom is, mondom is, ismétlem is, és akkor mi reménykedünk mindig benne egy gyerekét kapcsán, hogy az, ami elhangzik, az nem csak az ételről fog szólni, mert sajnos a társadalmunk is olyan irányba halad, hogy az ételes része az hangsúlyosabb, mint a lelki része, és ezt a mérleget át kellene billenteni.
2: 40 gyermek gyűlt össze, és 16 segítő is volt. Miért fontos ez a gyülekezet életében?
3: Valahogy az lenne a helyes, hogyha mindig lenne segítség. Én úgy vagyok vele, hogy egy évbe egyszer, amikor próbáljuk ezeket szervezni, akkor kiderül, hogy a gyülekezet mennyire teherbíróképes, hogyan tudja ezeket a dolgokat feldolgozni. Jönnek, akik szeretnének erre valamilyen adományt adni. Vannak természetbeli adományok, vannak anyagiak, ami kimondottan arra a célra szolgál, hogy megvalósuljon maga a gyermekét, de mindig fontos az imádságos háttér is. Tehát én szoktam ezt is hirdetni, hogy ha lehetőség van, és nem tudunk egyik területen se a gyermekéthez hozzájárulni, akkor az imádságba hordozzuk magát a megvalósítást, vagy magukat, a gyermekeket, szülőket.
2: Fontos terület ez is mindenképpen. A Kohen gyermektáborok azért egy nagy keretet adnak a kárpátaljai református gyülekezeteknek a táborozhatási időszakában. Miért jó ez? Hogyan tapasztalták a hét után? Milyen segítséget ad a folyamatos tematikai háttér, központosított háttér?
3: Ha az egyház egészét nézzük, akkor ez mindig jó, hogyha van egy közös szervezés, és erre az ember rákészül. Hát van egy közös program, és valahogyan mindenki számára világos, hogy kell egy hetet csinálnom, ami erről a programról szól. És annyiból jó, hogy nem kell egyedül kigondolnom, hogy akkor tematikába, színdarabokba, aranymondás tanításba, hogy legyen ez, hanem ezt megcsinálja egy profi csoport már, ugye szét vannak ők osztva Kárpát-medence szinten ebben, és ők ezt előkész. Amikor megkapom készen a programot, akkor én csak betöltöm a nevekkel, és a díszlettel, mert hát a díszletet is ki kell gondolni, a hátteret, a különböző lehetőségeink vannak rá, hogy valamit elkészítsünk, vagy meg kell vásárolni valamit, kölcsön kell kérni valamit, és ez mind ilyen logisztikai dolog.

0: hogy az ember töri a fejét már, és ez is része a gyülekezet életnek, hogy van egy kérdés, vagy van egy probléma, és erre meg kell találni a megoldást. És hogyan tudjuk megcsinálni, vagy hogyan tudunk valami hasonlót megvalósítani, hogy az szép legyen.
1: A gyülekezetnek a helytállása ebben az időszakban nagyon fontos, mert a 16 segítőnek egy csomó technikai kérdése is van. Mit látunk ilyenkor gyülekezetvezetőként, hogy mennyire aktivizálódik maga a közösség, maga a gyülekezet? Végül is vagy az unokáinkról, vagy a gyerekeinkről szólnak a táborok, mert a saját településünk gyerekeinek a táborosztatása zajlik. Mennyire látjuk azt, hogy ilyenkor kicsit lelkesebbekké válnak a szolgálattevésben a gyülekezet tagjai? Azt tudjuk, amikor egy közösség szolgálatban együtt dolgozik, annak a gyümölcse nagyon sokáig erősen látható.
0: Én azt figyeltem meg, hogy vannak, ahol a nagymamák lettek aktivizálva, és az unokát például rendezni kell, vagy fogadni kell. Valahol a szülők lettek aktivizálva, és a szülő tudja, hogy ezen a héten a gyermek táborozni jön. Tehát ilyen minden nap el kell készíteni, és ráadásul az is volt a mi programunkban, hogy minden nap más színbe kellett felöltözni. Tehát ezt is a gyerekeknek kellett végig, meg a szülőknek, az anyukának, hogy akkor erre a napra, ha piros ruha kötelező, akkor valami pirosat keresek, a kisfiú akkor is, és ezt jó volt látni, hogy azért a nagy többség azt betartotta, hogy akkor a mai nap az piros nap, vagy zöld nap, sárga nap, és akkor ez látható is a fényképeken, és így mindig be tudjuk azonosítani, hogy ez melyik nap volt, mert látom, hogy ezen a napon kékbe vannak, akkor tudom, hogy melyik nap jöttek, és étkeztetésbe is bekapcsolódtak. Ugyanis mindig van egy kis konyhai segítség, és vannak, akik előre aggodalmaskodnak, hogy akkor lesz elég segítség, meg hogy fogjuk tudni megvalósítani, de mindig jöttek olyan emberek, akik valamiben segíteni akartak, és akár úgy, hogy az unokát hoztuk, akár úgy, hogy a gyermeket hoztuk, és ott maradtak. Volt egy kis kötetlen beszélgetés a felnőttek között is. A segítőknek is szerintem ez nagyon jó volt, mert felelősséget kaptak. Tehát olyanokat állítunk be mindig, sajnos ez így van, hogy vannak nagyon jó ilyen tehetséges előadók, vezetők, és ők meg tudják ilyenkor mutatni, hogy valóban ott van a tehetség, aztán a következő évben már, ahogy nőnek, úgy kerülnek egyre messzebb a tanulmányaik miatt, és újakat kell beállítani, és megint egy ilyen tehetségkutatás zajlik, hogy rábízzuk a feladatot, és akkor neki bizonyítani kell, hogy én ebben megállok. És az sikerélményt is ad, hogy sikerül, ha meg valami nem sikerül, akkor meg egy törekvés van, hogy én szeretnék ebbe fejlődni, és talán jövőre meg lesz a lehetőségre.
1: Újabb generáció képzése zajlik. Mennyire nyitottak a gyermekek Isten igének a befogadására? Maga a tematika, a módszertan is nagyon figyel arra, hogy finoman hangoltan próbálja eljutatni az igét a gyermekek nyelvén, a gyermekeknek a szívéhez. Mennyire sikerül, mennyire látjuk ezt a mai világban működőképesnek?
0: Változott a technika, és változott vele az embernek a türelme is. És ma már nem lehet egy órás előadást tartani, nem lehet valami átvezető nélkül elmondani, tehát a szemléltetés, a lényegre törés az egyre erősebb kell, hogy legyen, és nekem nagyon jó tapasztalatom volt a Bárka tábor, amikor itt voltak, tehát ők erre tették az élménypedagógiára hangsúlyt, és a mi Koenes programunkban is, meg a konfirmandus programban is, ez látható, hogy igyekszünk egy kicsit úgy csomagolni, hogy emészthető legyen, mert az, éppen beszélgettünk erről a lelkészekkel, hogy tehát az, ami a 90-es években volt, hogy két előadás délelőtt, két előadás délután, meg csoportbeszélgetés, ezt a fajta rendszert most nem tudnám megvalósítani. Érezni lehet azt, hogy túl sok információ van, és a gyermekek ezért kis adagokba tudják csak felfogni, vagy elfogadni az információt, és úgy kell elmondani, hogy ez meg is maradjon. Tehát amikor túl sok információt, akkor az agy lehet, hogy ki is kapcsol, és akkor feleslegesen beszél az ember, néha így érezni, és az a gyermekeknél lehet a leginkább látni. Tehát a felnőtt lehet, hogy még el fog ülni, de a gyermekek azok nem fognak sokáig ülni. Különösen az óvodások azoknál nagyon látni, hogyha nem ragadjuk meg a figyelmet, akkor ott kész, nincs tovább.
1: Egy másik generáció van megszólítva, éppen a napokban zajlik a kiskörzeti konfirmandus tábor, ahol Mezőgecse is képviselteti magát a saját fiataljaival. Beszéljünk erről.
0: A konfirmandus hetünk külön a KRISZ szervezeten keresztül kerül megrendezni. Tehát ők azok, akik állják a vagy rendezik a háttér anyagot. Itt is megvan a program, ebben az évben a programnak a neve a töréspont, és három alcíme van, közeledés, követés és küldetés. Nagyon jó program, mindenre kiterjed, és mindig itt van a kérdés, hogy alakítani kell a konfirmandusok igényeihez a programot. Tehát minden csoport egy kicsit más, és a mi körzetünk, itt a környező gyülekezetek, megint egy másik fajta gondolkodás, másik fajta kultúra egy kicsit. Itt van az előrelátás, hogy mennyire tudjuk 100%-ba alkalmazni. 100%-ba én úgy gondolom, hogy egy programot se lehet, tehát ilyenkor mindig a lelkészekkel megbeszéljük, hogy akkor ki hogyan gondolja, mit tudna belőle megvalósítani. Van egy reggeli áhítat, van egy délelőtti előadás, és van egy esti igei evangelizáció szolgálat, és a köztük lévő szüneteket, azokat kell betölteni úgy, hogy legyen csoportbeszélgetés, vagy legyen valamilyen délutáni aktivitás. A délutáni már tavaly előtt is úgy csináltuk, hogy mindig van egy kis filmnézés a kiválasztott filmből. Nézzük mindig egy-egy részt, mert ők nem ismerik ezt, tehát nehéz olyan információt adni, ami plusz. És arra gondoltam már a tavaly is, hogy összesíteni kellene, hogy azt, amit látunk, az mennyire egyezik a Bibliával. És akkor mindig van egy délután ilyen csoportbeszélgetésünk, ahol összekapcsoljuk ezt, hogy amit láttunk, az vajon benne van, vagy nincs benne a Bibliában. És ilyenkor jó beszélgetések vannak, mert ők feltételeznek mindig dolgokat, hogy amit látunk, az úgyis van, és helyére kell tenni. Tehát ez inkább ilyen előkészítő, hogy ne higgyünk el mindent, amit látunk.
1: Mit kell tudni a tábornak az alapinformációról, hány közösség, hány gyülekezet vesz részt ezen a héten?
0: Ez most egy olyan új felállás, hogy megvan a mi környezetünk, tehát a muzsai, a benei, a badallói, gecsei kör, és mellette becsatlakozott még pluszba Péterfalváról Hunyadi Attila Esperes úr fiataljaival. Bart Ellemér misszionárius lelkipásztor is szolgál, ő is része az esti alkalmakkal ennek a hétnek. Valamint igyekeztünk hozni pluszba fiatalokat, lekonfirmált fiatalokat, lánynevelőket, fiúnevelőket, de nehéz, ez a része itt nehéz, hogy őket megtalálni, meg ráérjenek, ez a korosztály ráérjen a nevelésre, és aztán ott legyenek mindig a helyzet magaslatán, amikor oda mennek hozzájuk, és valami probléma van, de ez is egy nagyon jó előkészítő, én úgy látom, hogy felelősséget kapnak, feladatot bíznak rájuk, és ők nekik ebben helyt kell állni, és ezt mindig nagy öröm nekem, amikor látom, hogy sikerül, tehát amikor ő meg tudja oldani azt a felmerült problémát önállóan is.
1: A tinédzser korosztálynak megvan a saját kihívása békeidőben is, de egy háborús időben az talán halmozottan jelen van. Én emlékszem a saját ifjúsági táborainkra, ahol rengeteg megtérés volt, én magam is egy ilyen tábornak a gyümölcseként értem meg, hogy azért életek változtak meg. A Kárpátalja, azon a mai generációnak a jelentős százalék a különböző nyári táborokban tért meg, legyen az Balazsér, Aklihegy, vagy sorolhatnánk a gócpontokat. Ezek a táborok ezt a feladatot is akarják betölteni, ezt a célkitűzést is vállalják?
0: Az Úr Jézus azt bízta ránk, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. És azóta is ez az egyháznak a legfőbb feladata, hogy tanítvánnyá tenni minden népeket. A megvalósításban már nem mindig egyezünk meg, de konfirmandus tábor éppen a konfirmandusokat kellene, hogy felkészítse erre, hogy átadják az életüket, átadják a szívüket az Úr Jézusnak. És voltak olyan nyári táborok, ahol ez kicsit erőltetett volt, tehát, hogy igenis, gyere ki, jelentkezz, maradj itt. Másik véglet az, amikor nincs semmi, és akkor hazamegyünk, és bennünk van a tűz, de nem tudjuk, hogy mi az, a Szentlélek tűze, és aztán mindig próbáljuk ezt valahogy variálni, hogy akár úgy, hogy imádkozunk együtt, akár úgy, hogy beszélgetünk együtt, de a fő feladatot nem szabad feladni. Tehát egy egyháznál fontos a szervezet, fontos az, hogy működjön, fontos, hogy meglegyenek az alkalmak, de a tanítványát tétel az igaz. igazi fő feladata az egyháznak, és ahol ebben segítséget kapunk, akár az ifjúsági szervezeten keresztül, akár így programokon keresztül, a gyülekezeti alkalmakon, az mindig ezt a célt kell, hogy megerősítse bennünk.
1: Milyen mosoly van a fiatalok arcán, mik a megtapasztalások a mai kis körzeti konfirmandus táborról?
0: Nagyon nehéz dologgal indultunk, ugyanis én úgy láttam a tavaly, hogy zavar a telefon, és ezért elzártuk a telefonokat, csak szabadidőben van odaadva délután. És ez egy bizonyos feszültséget okozott a fiatalokban, akik nem tudom hány órát telefonoznak egy nap, de sokkal többet, és ez úgy érezhető volt, hogy ezt nem tudják elfogadni. És egy ilyen indulat, egyfajta hiány, elvonási tünet jelentkezett. De én akivel beszélgettem, tehát nem csak ezen a héten, hanem korábban is, ahol ezt meglépték, ott utólag hálásak voltak a fiatalok is, meg a szülők is. És most is a szülők visszajelzés alapján ők örülnek, mert lehet, hogy ők ezt nem tudták megtenni, ezt a lépést, hogy a fiatalok tudjanak egymással beszélgetni, meg legyen idejük másra is. És jó volt megfigyelni, hogy az első nap még ez a hiányérzet ott volt bennük, és a második napra ez olyan baráti beszélgetésé ment át, közös focizással, fiúk, lányok, csocsózás, pingpongozás. És ez nekem egy nagy megnyugvást adott, hogy van valami, amit a világ el akar venni, de amit nekünk vissza kell adni. Tehát, hogy legyen időnk egymással is, meg legyen időnk az Úrral is foglalkozni, meg figyelni. A figyelmünket vonja el ez a világ, és a konfirmandus tábornak talán ez is a fő feladat lenne, hogy egymásra is, de az Úrra is tudjunk figyelni, és hogy amikor szól az Úr, akkor eljusson hozzánk az ő szava.
1: Legyen ez a zárszó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a gyülekezetben lévő ifjúsági munkáról. Sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra.
0: Köszönjük szépen.
2: Az elmúlt percekben Dávid Árpáddal, a mezőgecsei, nagybaktai és tiszacsomai református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk. Az anyaország. Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepségsorozat keretében június 18-án nyílt és karácsonyig látogatható tárlat a város legrégebbi egyház épületét mutatja be tárgyi emlékek, dokumentumok, képek segítségével. 1721-ben tartottak itt először istentiszteletet, a torony azonban csak 5 évvel később készült el, így a templom építése 300 éve, 1726-ban fejeződött be, a riporter Tóth Emese.
3: Veres Dániel, a Debreceni Református Kollégium múzeumának múzeológusa. Egy különleges térben ülünk itt a múzeumban, méghozzá a 300 éves református kis templom, mint Debrecen legöregebb temploma című kiállítás. A történetéről szeretnénk beszélni a kis templomnak, de a kiállítás sokat segít nekünk, tehát azért helyezkedtünk el ebbe a térbe. A kiállítás már korábban nyílt, azóta gondolom már számtalan látogatója volt. Hogyan próbálták egyébként felgöngyölíteni ezt a 300 éves történetet ezen a kiállításon keresztül?
4: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban, és ez a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a gyülekezet a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélhessünk. Elsősorban iparművészeti, egyházművészeti tárgyakat állítottunk ki. Ezt talán kevesen tudják, hogy a kis templom egyházládájának az anyaga gazdagabb, mint a nagy templomé. Ezt
3: mi
4: nem
3: az
4: tudjuk.
3: Egyházláda?
4: Az egyházláda az a eszköz, amiben az úrvacsorára és keresztelésre szolgáló tárgyakat tartják, illetve a textíliákat, a klenódiumokat, tehát az egyházművészeti tárgyakat tartják benne, a liturgikus célra használt tárgyakat.
3: És van olyan tárgy ezek között, amelyik már 300 éves?
4: Sőt, olyan is van, ami majdnem 400 éves.
3: Melyik
4: ugye
3: van?
4: A kis templom előtt a legelső vitrinben, hogy a 17. századi emlékeket állítottunk ki. Ugye a kis templom, a mai kis templom, az általunk ismert kis templom előtt ott állt legalább egy templom. Ezt a forrásokban sokszor színnek nevezik, tehát feltételezhető, hogy ez egy fa templom volt, egy fából épített ácsolt templom volt, és legalább három egyház művészeti művészeti alkotást ismerünk, amit már használtak ebben a templomban. Valószínűleg többet is ismerünk, de háromról egészen biztosan lehet ezt állítani, mert ezeknek a tárgyaknak a testébe van belevésve az, hogy a kis templomba vagy a kisebbik templomba készültek. Tehát ki lehet zárni azt, hogy a nagy templomból kerültek volna át a kis templomba. Tehát ez egy több mint 300 éves történet, viszont maga az a templom, ami egyben a legöregebb templom a városban, az éppen ebben az évben fogja ünnepelni a 300. évfordulóját, és ezért ez adja az apropót, ez adja a jubileumot.
3: Most akkor nézzük, hogy hogyan is kerül, ugye így van a neve most, hogy kis templomi ispotályi református egyházközség, ez az ispotály szó, ez hogy is került bele, mert ennek ugye jelentősége van, ha jól sejtem.
4: Ez ispotály kórházat jelent, szép régi magyar kifejezés, egy latin eredetű kifejezés. Aki beszél angolul, annak a hospital szó oda csenghet a fülébe. Eredetileg ez a ferences kolostor helyén működött, tehát a mai Dósanádor tér környékén kellene keresni ezt az ispotályt, hogyha valakinek lenne időgépe és visszamenne egészen Mélius Juhász Péter korába, vagy Komáromi Csipkés György korába. De a 18. században már biztos, hogy kint működik, a város palánkon kívül, ugye fertőző betegeket is ápolnak itt, és egyszerűen higiéniai okokból, közegészségügyi okokból kitelepítik az ispotályt. Rengeteg járvány volt, és akkor is voltak fertőző betegek, még a járványtól függetlenül is, persze. Tehát ahogy fejlődött a közegészségügyi gondolkodás, rájöttek, hogy nem szabad a templom elé temetkezni. Ugye itt a nagy templom elődje körül is volt temető, egy cinterem, és ott elhantoltak olyan halottakat is, akiknek a temetése még nem volt feltétlenül higiénikus, és abból is kipattanhattak járványok, vagy okozhatott betegségeket. Ugyanez a gondolkodásmód vezetett oda, hogy a belvárosban működő ispotályokat is kitelepítették a külvárosokba. Ez nem egy debreceni dolog, ez Európa szerte így történt. Na most a mi ispotályunk is, a református ispotály is kikerül a palánkon kívülre. Nagyjából ott kellene keresni ezt az ispotályt, ahol most a nagy állomásra befutnak a vonatok. Tehát egy kicsit a nagy állomás épületétől nyugatabbra, ott a Salétrom utcával párhuzamosan, és ehhez nem is kellene időgép, még tudunk beszélgetni olyanokkal, akik jártak oda a templomba, meg azon a környéken laktak, mert ugye a II. Világháború idején kap olyan csúnya bombatalálatot az ispotály, meg az ispotályi református templom, ezt le kell bontani. Szerintem meg lehetett volna menteni a templomot, de a háborús károk és az egyház kormányzatnak, meg az államvezetésnek a közös megalkuvása oda vezetett, hogy lebontották azt a templomot, és akkor az ispotályi református gyülekezet, mert hogy ott is működött egy gyülekezet, egyesült a kis templomi gyülekezettel. Ez egyházjogilag az 1970-es évek elején történt meg, tehát egy bő fél százada a kis templomi gyülekezetnek az igazi neve, a hivatalos neve az, hogy kis templom ispotályi református egyházközség, és az első közös lelkipásztor egyébként egyben az utolsó ispotályi lelkipásztor volt, ő Zsíros József, nemrég halt meg, megélte a 100. születésnapját, és egy híres alak volt itt a városban. Na, amíg ő szolgált, addig lehetett igazán beszélni élő ispotályi örökségről. Ma inkább a gyülekezetnek a neve tartja fent ezt a tradíciót, illetve rengeteg szép egyházművészeti tárgy és textília van a kis templom birtokában, amik eredetileg az ispotályi voltak.
3: Közben jó nagyokat ugrottunk így időben, de hát kinek a nevéhez, kinek a szívjóságához, az adakozó kedvéhez fűződik egyáltalán, hogy most itt állhat ez a kis templom?
4: Nagyon sok pénzt adtak erre a városnak a módos, gazdag, kereskedői polgárai. A mai kis templomot a 18. század elején építik, 18. század eleji adományokból. Bátori Szabó András az, aki a legnagyobb adományt teszi, a felesége is egy nagyobb adományt ad még ehhez. Ugye az ő síremléküket lehet látni a kis templom tornya alatt, hogyha valaki a Piac utca felől megy be a kis templomba, akkor jobb kézre látja rögtön ezt a két síremléket.
3: Ők ennyire módosak voltak?
4: Ők nagyon módosak voltak, tehát tényleg, hogyha lett volna annak idején Forbes lista, akkor ott lettek volna a Forbes listán. A Tiszán túli mindenképpen, de lehet, hogy az országosan is. Ugye hát egy komoly kereskedőváros volt Debrecen.
3: De miért volt számukra ennyire fontos, hogy legyen egy ilyen hely, egy ilyenbe adják a vagyonukat?
4: A testamentum alapján ezt két dologra lehet visszavezetni. Egyrészt arra, hogy nem voltak gyermekeik, és ezt nem tudták tovább örökíteni. Másrészt pedig arra, hogy ennyire sokat köszönhettek az egyháznak. Tehát valószínűleg az ő saját életükben a próbatételek során megtapasztalták, megtapasztalták azt, hogy mennyire fontos az imádság, meg micsoda támaszt jelenthet a Biblia, meg a lelkipásztorokkal folytatott beszélgetések, és úgy érezték, hogy az egyházra érdemes hagyniuk a vagyonukat. Valószínűleg, hogyha ők nem hagynak ekkora összegeket, mert ez két lépésben történt ez a hagyományozás, akkor a kis templom ma nem lenne ilyen méretű, és nem lenne ilyen magas a tornya, felépült volna itt egy második számú templom egyébként is, tehát szüksége volt a városnak még egy templomra, az András templomon, tehát a régi nagy templomon kívül, de a bátori Szabó féle adományozás segítségével léptéket tudtak váltani, és egy országos építészettörténeti léptéken nézve is jelentős templomot tudtak ide emelni.
3: Hogyan változtatta az arculatát ez az épület? Itt látszik rajzokon, fotókon, ábrákon, hogy hogyan változott a külleme ennek az épületnek. Mi volt ennek az oka, és egyébként kinek a tervezői munkásságát dicséri az épület?
4: Sajnos azt nem tudjuk biztosan kijelenteni, hogy ki tervezte a kis templomot, de egy Burajner Boldizsár nevű kőműves, Pallér volt az, aki építette, és feltételezhető, hogy ő is készítette a terveket. Utána egyébként dolgozott rajta egy tűzvészt követően, még a 18. század elején egy híres pesti barokk építész, Paúr János, de igazán azok az építészek a nevezetesek, akik a 19. században átépítették, vagy újraépítették volna is. A 19. századi építéstörténeti fejezetben találunk olyan neveket, akikkel mindenki tisztában van Magyarországon, akiket egy kicsit is érdekel az építés. Történet. Ybl Miklósról van szó, Szkalnyicki Antalról van szó, aki ugye a Csokonai Színházat is tervezte meg az emlékkertet itt a Nagy Templom és a Kollégium között, illetve maga Feszül Frigyes, a legfontosabb magyar romantikus építész, a Vigadó építésze is készített tervet a kis templomhoz. Ezek nem valósultak meg, és én hajlok arra, hogy jobb, hogy nem valósultak meg, mert akkor elveszítettük volna ezt az ódon templomot, ezt a mai kis templomot, ami a régi Debrecennek őrzi a levegőjét, a hangulatát még a 21. században is. De annak ellenére, hogy nem valósultak meg ezek a nagyon nívós építészek által készített tervek, sok változáson esett át azért ez a templom. Ez egy barokk templom volt eredetileg, ugye erről a berendezése árulkodik többek között, mind a mai napig. A karzat, meg a Mózes szék különösen szép barokk alkotások, és aztán 1876-ban, tehát pont 150 éves korában a templomon egy nagyon komoly restaurálást végeztek el, és akkor kapta ezt a mai romantikus, középkorias arculatát. Tehát a rózsaablakok, a négykaríos motivumokkal akkor kerültek például a bejáratok fölé, akkor került be az orgona, és akkor cserélték meg a bejárati irányokat. Ugye addig hátulról a külső vásártér irányából közelítették meg a kis templomot a hívek. Most ebbe a régi fő bejárati tengelybe került bele az orgona, és akkor lett a főbejárati tengely az általunk már megszokott torony alatti bejáratnak a tengelye, és hát azért is gondolhatja azt mondjuk egy történelem iránt érdeklődő gyermek, hogy ez egy középkori templom, mert hogy 1907-ben a barokkos toronysisakját, hagymaidomú toronysisakját is elveszíti a templom, és utána pedig bástyaszerűen alakítják ki a torony tetejét, és emiatt egy kicsit olyan hangulatot áraszt, mint egy angol romantikus várnak a bástyája, maga a torony, és ez a több lépésben történt változás, sorozat, ez oda vezetett, hogy a barokk templom ma már csak úgy részben barokk hangulatú, részben pedig ezt a középkorias hangulatot, ezt a romantikus hangulatot árasztja.
3: Igen, meg hát praktikusabb is, meg gondolom, hogy ez a sisak, ez nagyon drága volt.
4: Biztos, hogy drága volt, mert 1907-ben úgy döntenek, hogy nem építenek egy újat, hanem egy egyszerűbb megoldást választanak, valamennyire díszes, de lehet látni, hogy mintha egy nagy bástya lenne, aminek a négy sarkán van négy kisebb bástya, de ehhez nem kellett komolyabb ácsmunkát végezni. Tehát nem kapott új toronysisakot akkor. Most a polgármesteri hivatal tervtárából át tudtunk kérni egy 1907-es tervet, amin olvasható, hogy ezt idéglenesnek szánták, ezt a bástyás megoldást. Tehát az a csonka templom, ami számunkra annyira ismerős, ez eredetileg egy idéglenes megoldásnak volt az eredménye, és ők úgy voltak vele, a debreceni egyházkormányzók úgy gondolkodtak, hogy amikor majd összegyűlik a pénz, akkor újra lesz toronysisakja ennek a templomnak. De nem gyűlt össze elég pénz, aztán jött ugye az államszocializmus, és ma már talán furcsa is lenne, hogyha lenne újra sisakja a csonka templomnak.

0: Bocsánat, megakadt a szemem egy, hát akvarell?
1: Az akvarellek az 1840-es és 70-es évek között készültek. Ekkor volt az az időszak, amikor volt is valamennyi pénze a debreceni egyházvezetésnek, meg a kis templomi gyülekezetnek, és elég öregnek érezték a templomot ahhoz, hogy vagy nagyon gyökeresen megújítsák, kidészítsék, vagy pedig akár egy újat építsenek helyette. Végül nem volt annyi pénzük, mint amennyire Ybl Miklós és Skalnicki Antal vagy Feszül Frigyes megújította volna, de nagyon komoly építészeket kértek fel arra, hogy tervezzenek, sőt tervpályázat is volt. Ezek mind-mind mentek végül a papírkosárba, nem szerződtek ezekkel az építészekkel végül a kivitelezésre, hanem egy Gály József nevű debreceni helyi építőmester készítette el a ma ismert kis templomnak a felújítási tervét. Tehát ő is elég sokat alakított rajta, de ez egy sokkal költséghatékonyabb, egyszerűbb terv volt, mint a híres pesti építészeknek az elképzelései.
2: Az elmúlt percekben Tóth Emes összeállítását hallhatták.

0: Erdély. Rómában járt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős évfolyama. A diákokat Erasmus mobilitás keretében a Római Valdens Teológiai Fakultás fogadta, ahol mind az azt megelőző online előadáson, mind a helyszínen a valdensek történetéről és jelenéről hallhattak az évfolyam tagjai. Emellett a tanulmányi útnak köszönhetően számos olyan érdekes helyszínt is megtekinthettek, amelyek tanulmányaik során már szóba kerültek, így az elméleti ismereteket személyes élményekkel is kiegészíthették. A római tanulmányútról Balog Zoltán 6. éves teológiai hallgatót kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Mi volt a tanulmányi kirándulás legfőbb célja, és miért éppen Rómára esett a választásotok?
2: Az Erasmus program keretén belül lehetőségünk van egy hetes mobilitási tanulmányi útra, és az egyik cél az volt, hogy nem csak még jobban összekovácsolódjunk, mint évfolyam, hanem hogy olyan dolgokat is láthassunk, amiről esetleg egyháztörténet órán vagy más órán tanultunk. Azért esett pont Rómára a választás, mert Róma a kereszténység bölcsője, és olyan épületek maradtak fent, amelyekről tanultunk, és most látni és azokban sétálni teljesen más tapasztalat lehetett.
1: Milyen helyszínek vagy történelmi emlékek szerepeltek a programban, és ezek hogyan gazdagították a hallgatók teológiai ismereteit a tantermi tanuláshoz képest?
2: A programunk elég sűrű volt, de mégis változatos. Jártunk a Vatikáni Múzeumban, a Kolosseumban, a Szentpéter Bazilikában, a Fórum Románumon, voltunk a Kallixtusz katakombákban, sőt még kiléptünk Rómából is, és elmentünk Tivoliba, ahol Hadrianus császár villájában is járhattunk, és az ő gyönyörű kertjében, ahol szebbnél-szebb szökőkutak vannak, és úgy gondolom, hogy ezekről tanulni teljesen más, de amikor az ember ott jár és újra átgondolja azt, amiről tanult, akkor teljesen másképp elevenednek meg a dolgok. Például a Kolosseumban járni és arról tanulni itt a teológia falain belül teljesen más. Itt olyan volt, mintha megelevenedtek volna előttünk a harcok.
1: És te, mint 6. éves teológiai hallgató, mint végzős hallgató, mit gondolsz, hogy mennyire fontos az, hogy a leendő lelkipásztorok más felekezetek vagy egyházi hagyományok örökségével is személyesen találkozzanak?
2: Úgy gondolom, hogy ez számunkra, főleg erdélyi keresztények számára nagyon fontos. Az egyik célja a tanulmányi útunknak az volt, hogy találkoztunk Lothar Vogel professzor úrral, a Római Valdens Teológia egyháztörténeti tanárával, aki a valdensekről tanított bennünket egy keveset, valamint arról beszélt, hogy milyen az élet az ottani valdens teológián, és azt látni, hogy mik a hasonlóságok, mik a különbözőségek, valamint megtapasztalni azt, hogy mégis mindezek ellenére ugyanazt az Istent szolgáljuk, úgy gondolom, hogy ennél szebb nincs is. Valamint azt kiemelni még, hogy az első két nap egy ottani katolikus teológus volt az idegenvezetőnk, és az ő gondolatait hallani, azt, hogy ő hogy éli meg a hitét, és a kötetlen beszélgetések, amelyek kialakultak, azok mind-mind építő jellegek voltak, és úgy gondolom, hogy az ökumenizmust fenntartani, az nagyon fontos számunkra a jövendőbeli lelkészek számára.
1: Volt-e olyan pillanat vagy helyszín, amely különösen mélyben nyomást tett rátok?
2: Nehéz lenne kiemelni egyet, de ha mégis, akkor a Kallixtusz katakombákat emelném ki, hiszen amikor az ember beér arra a nagy zöld területre, akkor tele van szemnészebb fákkal és virágokkal, de amikor lemegy a föld alá, ahol egy 4 szintes, körülbelül 20 kilométer hosszú sírhelyekkel teli labirintusba ér, hogy így fogalmazzak, akkor az teljesen megváltoztatja a hangulatot. Érdekesség, hogy a látogatók az egész terület 2%-át látogathatják csak meg, de ez mégis akkora hatást gyakorol az emberre, hiszen arról hallani, hogy több mint 330 000 keresztényt temettek ott el, az úgy gondolom, hogy ott és akkor, valamint a jövőben is ez egy olyan pillanat, amire vissza fogunk gondolni, és megtapasztalhatjuk azt, hogy bár voltak harcok, voltak háborúk, mégis a keresztények összetartottak, és egy nagy sírhelybe temetkeztek.
1: Milyen lelki vagy közösségi hozadéka lehet egy ilyen közös utazásnak a végzős évfolyam számára, mit gondolsz?
2: A hatodéven mi nem csak a teológián vagyunk, hiszen nekünk gyülekezeti gyakorlatunk is van, úgyhogy nem a teljes évet töltjük el együtt, mint közösség, úgyhogy ez az egyhetes tanulmányi út nagyon jó lehetőség volt arra, hogy nem csak különböző épületeket látogassunk, meg nem csak új információkat halljunk és tanuljunk, hanem arra is, hogy beszélgessünk, emlékeket idézzünk fel, nosztalgiázzunk, humoros történetek hangzottak el, és félig viccesen elhangzott az is, hogy majd a 10 éves találkozón Rómába találkozunk, aztán kiderül, mi lesz, de hát, ha így alakul.
1: Mit tanított nektek ez az út a szolgálattal, az egyházzal vagy a hivatással kapcsolatban?
2: Úgy gondolom, hogy azt látni ott, hogy a rómaiak háborúk, nehézségek ellenére több mint 1000 éven keresztül nem csak építkeztek, hanem a következő generációk mindazt megpróbálták megőrizni azért, hogy a jelenlegi látogatók is mind láthassák. Én is úgy gondolom, hogy azt a hitet, amit a Jóistentől kaptunk, azt nekünk is meg kell őriznünk, valamint azt a hivatást, amire ő elhívott, azt a lehető legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint kell végeznünk, és hiába lesznek nehézségek, akkor is tudjuk elmondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
1: Amen. Legyen így. Történelmi vagy egyháztörténelmi szempontból van-e annak különös jelentősége, hogy Rómát választottátok helyszínnek?
2: Úgy gondolom, aki szereti a történelmet, vagy az egyház történetet, annak Róma és környéke az egy kész aranybánya. Erről személyesen is tudok nyilatkozni, mert már gyerekkorom óta nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy eljutni Rómába ez régi vágyam, és most bejárni ezeket az épületeket, az idegenvezető által hallott információkon keresztül teljesen más fényben látok egy-két dolgot, például nem tudtam soha elképzelni, bár láttam videókat, hogy a Kolosseumban hogy is jöttek fel mondjuk a föld alól az állatok, vagy hogyan nyitották fel a csapóajtókat, vagy például Hadrianus császárnál, mivel ő eléggé igényes volt, és nem szerette volna azt, hogy a vendégei lássák, hogy rabszolgái vannak, ezért a föld alatt járatokat épített, és a rabszolgák ott főztek, onnan jöttek fel, úgyhogy ezeket látni és ott járni, ez egy tényleg felejthetetlen tapasztalat számomra.
0: Az elmúlt percekben Balogh Zoltánt, 6 éves teológiai hallgatót hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Munkaügyi ellenőrzésekre számíthatnak a munkáltatók a hőségriadó miatt. Takarékoskodik az árammal, felére csökkenti a termelését a legnagyobb faipari vállalat. 10-szer annyi a katalizátor nélküli autó Romániában, mint az elektromos. Ukrajnából vásárol áramot Románia a kieső kapacitások pótlására. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most következzenek a részletek.

0: A szélsőséges hőmérséklet miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a munkaügyi felügyelőség, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a dolgozók tartósan magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A munkaügyi hatóság arra figyelmezteti a munkáltatókat, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly munkahelyi kockázat, amelynek kezelését az ellenőrök kiemelten vizsgálják. A munkaügyi felügyelőség közleménye szerint az ellenőrzések célja a munkahelyi balesetek megelőzése, valamint annak felmérése, hogy a munkáltatók maradéktalanul eleget tesznek-e a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét előíró jogszabályi kötelezettségeiknek. Az ellenőrök mindenek előtt azt vizsgálják, hogy a munkáltató elvégezte a szélsőséges hőmérsékletből fakadó kockázatok felmérését, a munkaszervezést a meteorológiai körülményekhez igazította-e, valamint ténylegesen alkalmazza-e a szükséges védelmi intézkedéseket. Emellett ellenőrzik azt is, hogy a munkavállalók megkapták-e a megfelelő tájékoztatást és munkavédelmi oktatást, illetve betartják-e a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokat. Illér Bolozsán ügyvivő kormányfő arra kérte a legtöbb villanyáramot felhasználó vállalatokat, hogy mérsékeljék a fogyasztást. Felére csökkenti a termelést, s egyúttal az energiafogyasztását. A Kronospan adta hírul az ekonomika.net. Az osztrák vállalat Illér Bolozsánnak a legnagyobb ipari fogyasztókhoz intézett az áramfelhasználás mérséklését célzó felhívására reagált. A termelősorok leállítására fokozatosan kerül sor az energetikai rendszer igényeinek függvényében, s a vállalat folyamatosan monitorozza a helyzet alakulását, hogy azonnal újraindítsa a tevékenységét teljes kapacitással, amint azt a körülmények lehetővé teszik. A vállalat hangsúlyozza, hogy az ügyfeleknek való kiszállítást ez az intézkedés nem befolyásolja. Olvasható a cég közleményében. Azt nem közölték, hogy a most bejelentett lépés mennyivel csökkenti az országos fogyasztást. A második negyedévben forgalomba helyezett 119.165 személygépkocsiból 37.573 volt új autó, közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. Az új járművek piaci részesedése mindössze 31,5% volt, míg az importált használt autók 68,5%-ot tettek ki. Éves összevetésben április 1 és június 30-a között az új autók piaci részesedése 7,8%-ponttal emelkedett. A második negyedévben 9,1%-kal zsugorodott az autópiac Romániában, 2025 azonos időszakában 131.211 személygépkocsit helyeztek forgalomba. 2026 első fél évében 236.122 személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában. Közülük 64.848 volt új autó, ami 27,4%-os piaci részesedésnek felel meg, 2,6%-ponttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Ukrajnából szerez be áramot Románia a Csernavodai atomerőmű lekapcsolt blokkja miatt kieső kapacitás pótlására. Az erőművet üzemeltető Nuklear Elektrika hétfői közlése szerint az Ukrajnából származó villamos energiát az Energokom a Moldvai Köztársaság energiaellátója támogatásával vásárolják. Miután Románia és a Nuklear Elektrika hozzájárult a Moldvai Köztársaság energetikai biztonságának biztosításához, most új helyzet állt elő. A Nuklear Elektrika Ukrajnából szerzi be a villamos energiát, ezt a beszerzést az Energokom, a Moldvai Köztársaság energiaellátója támogatja. Az importált villamos energiát a Csernavodai atomerőmű első blokkjának leállítása miatt keletkezett energiahiány pótlására, és ezáltal a hiány romániai energiapiacra gyakorolt hatásának enyhítésére fogják felhasználni. Áll a vállalat közleményében. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a Muscle.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Pintek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Gedeon azonban ezt mondta neki: ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Bírák könyve 6. részének 13. verse. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. Péter apostol közönséges első levele, első részének 6. és 7. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai nap.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Aranyszalagtár.

Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a kiszakításnak. Ideje van az ölésnek, és ideje a gyógyításnak. Ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének. Ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezéstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje az összevarásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje a gyűlölködésnek. Ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságból? Néztem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy azzal bajlódjanak. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. A jövőt is beléjük helyezte. Csak hogy az ember nem tudja kifürkészni Isten művét, amelyet létrehoz kezdettől fogva mindvégig. Úgy találtam tehát, hogy nem tehet jobbat az ember, mint hogy örvendezzen és gyönyörködjön, amíg élete tart. Az emberek ugyanis mindnyájan, akik esznek, isznak, és fáradtságok mellett a jót élvezik, Isten ajándékát veszik. Megismertem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökre úgy marad. Nem lehet ahhoz hozzáadni, sem abból elvenni. Isten pedig azért tett így, hogy féljék őt. Ami történt, régen is megtörtént, ami történt, régen is megtörtént, és ami lesz, az is megesett már.

Áldás békesség minden kedves hallgatónknak. Önök az Agnus Rádió keresztény élet című felekezetközi magazinját hallgatják. Nagy-nagy szeretettel üdvözli önöket a szerkesztő Miklós György. Mai műsorunkban hamarosan augusztusi életigét hallhatnak, melynek szerzője Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója. Ezután John Bunyan áhítatát Mátyus Enikő tolmácsolja önöknek. Ezt követően megismerkedhetnek a katolikus egyház augusztus 2. és 6. között ünnepelt szentjeivel, illetőleg azokkal az ünnepekkel, amelyek ezekre a napokra esnek. Utána jegyzetet hallhatnak a rossz hírekről, melynek szerzője Kipke Tamás, végezetül pedig Bruno Ferreira történettel zárjuk mai műsorunkat, melyhez jó vételt és kellemes kikapcsolódást kívánunk önöknek.

Kedves hallgatóink, a Kiara Lubik által leírt augusztusi életigét tolmácsolom önöknek. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Lukács evangéliuma 13. rész 24-es vers. Jézus a mennyországot többször is lakomához, a terített asztal köré gyűlt családhoz hasonlítja. Emberi életünknek ugyanis ezek a legszebb, legmeghittebb pillanatai. A kérdés az, hányan léphetnek be a mennyországba, hányan foglalhatnak helyet a lakoma termében. Egy nap ezt a kérdést teszi fel valaki Jézusnak. Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek. Ő, mint máskor, most sem méri be a puszta válasszal, hanem mindenki döntés elé állít, és meghív, hogy lépjen be Isten házába. Ez viszont nem könnyű. A bejárati kapu szűk, és csak rövid ideig van nyitva. Ahhoz ugyanis, hogy Jézust kövessük, meg kell tagadnunk magunkat, és legalább lelkileg el kell szakadnunk önmagunktól, a dolgoktól és a személyektől. Sőt, hordoznunk kell a keresztet úgy, ahogy ő tette. Bár ez az út nem könnyű, az ő kegyelméből mégis mindannyian képesek vagyunk végigjárni. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Könnyebb megtalálni a tágas kaput és a széles utat, amiről Jézus más alkalommal is beszél, de az a pusztulásba vezethet. Szekularizált világunkban, melyet átítat a materializmus, a konzumizmus, a hedonizmus, a hiúság és az erőszak, úgy tűnik minden megengedett. Az emberek arra törekszenek, hogy minden igényüket kielégítsék, és bármilyen kompromisszumot elfogadnak azért, hogy boldogok legyenek. Mi viszont tudjuk, hogy úgy jutunk el az igazi boldogságra, ha szeretünk. Az igazi szeretet feltétele pedig, hogy tudjunk lemondani. Meccéseken kell keresztül mennünk ahhoz, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell halnunk önmagunk számára. Ez Jézus törvénye, az általa kért paradoxonok egyike. A mai kor gondolkodás módja teljesen eláraszt bennünket, ezért az árral szemben kell haladnunk. Tudnunk kell például lemondani a birtoklás vágyról, a dacsos ellenkezésről, ellenfelünk befeketítéséről. Tudnunk kell becsületesen végeznünk munkánkat, nagy lelkűen, anélkül, hogy mások érdekeit sértenénk, tudnunk kell mérlegelni, hogy melyik műsort nézhetjük meg a tévében, vagy mit olvasunk el. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Aki hagyja magát sodortatni a könnyű élet útján, és nincs bátorsága ahhoz, hogy elinduljon a Jézus által mutatott úton, szomorú jövő elé néz. Az evangélium erről is említést tesz. Jézus beszél az

azoknak a fájdalmáról is, akik kívül maradnak. Nem lesz majd elég vallási hovatartozásunkra hivatkozni, egyfajta hagyományos kereszténységgel megelégedve. Hiába mondanánk, hisz előtted ettünk, az üdvösség senkinek sem jár automatikusan. Kegyetlen érzés lesz, ha azt halljuk majd. Nem ismerlek benneteket, nem tudom, honnan vagytok. Akkor csak magány lesz, kétségbeesés, a kapcsolatok teljes hiánya és az égető lelkiismeret fordulás, hogy megvolt a lehetőségünk arra, hogy szeressünk, de többé nem vagyunk képesek rá. Nem fogjuk látni gyötrődésünk végét sem, mert sohasem lesz vége. Sírás lesz és fogcsikorgatás. Jézus figyelmeztet bennünket, mert a javunkat akarja. Nem ő az, aki becsukja előttünk az ajtót, hanem mi zárkozunk magunkba szeretete elől. Ő pedig tiszteletben tartja a szabadságunkat. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Ahogy a tágas kapu a pusztulásba visz, úgy a szűk kapu mögött az igazi boldogság tárul fel. Minden tél után eljön a tavasz. Valóban, készségesen kell megélnünk a lemondást, amint az evangélium kíván, és hordozni keresztünket nap mint nap. Ha tudunk szeretettel szenvedni, Jézussal egyesülve, aki minden fájdalmunkat magára vette, akkor megtapasztalunk egyfajta elővételezett mennyországot. Így történt ez Gáborral is, aki egy per utolsó tárgyalására indult, amely azért az ember ellen folyt, aki 4 évvel korábban édesapja halálát okozta. Az ítélethozatal úgy látszott, hogy a baleset okozója és családtagjai nagyon megtörtek. Szerettem volna legyőzni gőgömet, hogy ne tartson vissza, és oda tudjak menni a férfihez, hogy kifejezzem együttérzésemet, mondta Gábor. Nővére válaszol. Nekik kellene bocsánatot kérniük, nem nekünk. Gábornak azonban sikerült őt meggyőznie, és együtt mentek oda az ellenséges családhoz. Remélem, megkönnyebbülést jelent önnek, ha tudja, hogy semmi harag nincs bennem ön iránt. Kezet fogtak. Boldogság töltött el, mert éltem a lehetőséggel, hogy saját fájdalmamról elfelejtkezve a másik szenvedését nézzem.

Annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek jót cselekedvén. 1 Péter 4.19. Textusunkból az is kitűnik, hogy az Úr hajlandó lelkedet oltalmazni és arról gondoskodni. Ha nem így lenne, akkor nem figyelmeztetne, hogy lelkünket ajánljuk az ő oltalmába. Kész és hajlandó annak a lelkére vigyázni, aki nevéért és igéjéért szenved. Dávid erről énekelt a Zsoltár 34-ben. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. 23. vers. Nem fog egyetlen bűnös sem, aki lelkét Isten oltalmába ajánlja, elutasítani. Mind megtapasztalják, hogy az Úr kész és hajlandó lelkükkel törődni. Ó, mondod, bárcsak el tudnám ezt hinni, akkor megszabadulnék minden félelemtől, Isten bilincseiben érezném magamat. Vallást tettem nevéről, de nem jutottam el arra a hitre, hogy Isten hajlandó lelkemet védeni és oltalmazni. Ezért félek, ha próbatétel jön, el fogom veszíteni vagyonomat és lelkemet. Nos, lélek, ezek miatt aggódsz? Ne aggódj, figyelj csak textusunkra. Annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. Ezek Isten szavai, ezek Krisztus szavai és a Szentlélek kérése. Amikor ezeket a szavakat olvasod, légy arról meggyőződve, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten együtt és külön is hallja, amit mondasz. Így szólnak hozzád. Szegény bűnös, akit elnyomnak és szorongatnak ebben a világban, mivel kiállsz a nevemért, bízd rám lelkedet, add lelkedet nekem. Hajlandó vagyok lelkedet megőrizni, de akkor légy te is hajlandó magadat megőrizni. Bízd magadat rám, és higgy igémben.

előttünk jártak a Krisztus felé vezető úton. A katolikus egyház szentjei és ünnepei. Augusztus 4-e a katolikus naptárban viennai Szent János Mária áldozópap ünnepe. Viennai Szent János Lyon mellett született 1786-ban. Szülei egyszerű földművesek voltak. Édesanyja Isten szolgálatára nevelte, de a francia forradalom, majd az anyagi nehézségek lehetetlenné tették tanítatását. Földműves munkát végzett, de hővágya az volt, hogy pap lehessen. 19 éves korában sikerült iskolába kerülnie, de igen sokat küzdött a tanulással. A szemináriumban a fogyatékos latin tudása miatt nehezen végezte tanulmányait. 29 éves korában pappá szentelték, káplán lett, majd árcplébánosa. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta, híre bejárta az egész országot. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. Súlyos kísértések és testi fájdalmak gyötörték, mégis mindig mindenkinek szeretettel állt szolgálatára. Az eukarisztikus Jézus volt életének középpontja. 74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. 11. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védőszentjévé. Viennai Szent János ember szeretete és szociális érzéke legendás volt a maga korában. Amikor közölték vele a hírt, hogy érdemeit a világi hatóság is méltányolja rövidesen, a becsületrend lovagjává avatják, és megkapja vele járó keresztet is, a következőket kérdezte. A kereszttel jár valami fizetség is? Jelent ez a pénz valamit a szegényeimnek? Amikor megtudta, hogy ez csak tiszteletbeli kitüntetés, kissé csalódottan így válaszolt. Ha ez így van, és a szegényeknek mit sem várhatnak ettől, kérem mondják meg a császárnak, hogy nem vehetem hasznát.

augusztus 5-e Havas Boldogasszony napja, Szűz Mária római főtemplomának felszentelésének ünnepe. A Szent Szűz római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore bazilikának szentelési évfordulója. A legenda szerint a 4. században Liberius pápa idején az örökvárosban egy János nevű gazdag patricius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak, és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, templomot emeljenek tiszteletére. A szűzanyai szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített bazilikát harmadik Sixtus pápa díszítette remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát.

augusztus 6-a urunk színe változásának az ünnepe. A táborhegyi megdicsőülés ünnepét eredetileg csak a keleti keresztények ülték meg. A nyugati egyházban 3. Kallixtusz pápa rendelte el hála ünnepül annak emlékére, hogy Hunyadi János és Kapisztrán Szent János vezetésével a magyar seregek 1456-ban Nándorfehérvárnál győzelmet arattak a törökök felett. Ennek emlékét hirdeti az egész világon a déli harangszó. Jézus megdicsőülésének a helye a régi hagyomány szerint a táborhegye volt. Ide ment fel 3 tanítványával, Péterrel, Jakabbal és Jánossal.

Szent II. Sixtus pápát és vértanút ünnepli a katolikus egyház augusztus 7-én. Sixtust 257-ben szentelték Róma püspökévé. Valériánus császár üldözése alatt, halálbüntetés terhe alatt tilos volt a keresztényeknek halottaik sírjánál összegyűlni. 258. augusztus 6-án Sixtus pápát 4 diakonusával együtt elfogták a Calixtus katakombában, és ott, ahol a szentmisét végezte, vértanú halált szenvedett. Fődiakonusával, Szent Lőrinccel együtt a 3. század legtiszteltebb vértanúja. Előttünk jártak a Krisztus felé vezető úton. A katolikus egyház szentjei és ünnepei.

Kedves hallgatóink, Kipke Tamás jegyzetét tolmácsolom önöknek, amelynek a címe Rossz hírek. Újságírást tanuló fiataloknak tettem fel nemrégiben a kérdést. Mi a rossz hír? Lehangolóak voltak a válaszok. Hát, ha mondjuk földrengés van, ha kitör egy háború, sorjáztak a hasonló válaszok. Mondanom sem kell, a jó hírekre vonatkozó érdeklődésemre is hasonló alapon fogalmazódtak a válaszok. 100. születésnap jó egészségben, vagy életnyomaira bukkantak a Marson, némelyek azt mondták, hogy ha olcsóbb lett a sör. Amikor aztán konkrét hírek szövegét kezdtük vizsgálni, néhányan a homlokukra csaptak. Hát persze, újságíróként kellett volna válaszolniuk a föltett kérdésre. A szakember szemében a hír sohasem a tartalmától, hanem a formájától, vagyis megfogalmazásának módjától jó vagy rossz. Az a hír rossz, amelyből nem derül ki egyértelműen, hogy ki, hol, mikor, hogyan és miért mit csinál. Tudták ők ezt, hiszen tanulták, de még nem vált vérükké. Az első reflexük a civil emberé volt, és nem az újságírójé. Ha már szakembernek mondhatják majd magukat, ez remélhetőleg nem igen esik majd meg velük. A tisztességes és hozzáértő újságíró számára ugyanis a hír tényleg szent, függetlenül attól, hogy a tartalma milyen érzéseket vált ki belőle. Ő nem téveszheti össze az újságot az emlékkönyvvel, ahova csak szép dolgokat illik írni. A szakma elemi tisztessége azt kívánja, hogy a legrosszabb hírt is, ha az adott olvasóközösség számára fontos információt hordoz, természetesen tisztességesen megfogalmazva és hitelességét ellenőrizve, közre kell adni. Vajon hihetünk-e olyan újságoknak, amelyek csupa lelkünknek kellemes hírrel próbálnak kedveskedni nekünk? De épp így azoknak sem, amelyek csak is bűntényekkel és botrányokkal traktálnak. Ezek egyike sem informálni, hanem a maga felfogása szerint szórakoztatni akar. Hogy egy sajtóorgánum hitelese, tájékoztatásában megbízhatunk-e, azt nem utolsó sorban annak alapján dönthetjük el. Közöleg kellemetlen híreket, információkat? Az angol BBC rádió a II. Világháború alatt kínos gonddal hírt adott a brit csapatok minden vereségéről. Azt vallották, hogy ha majd lesznek győzelmek, akkor a hallgatók azokat a híreket is el fogják hinni, mert tudják, vereség esetén ez a rádió vereségről beszélne. Tudnunk kell, ez nem csak újságokra, rádióadókra érvényes, hanem minden közösségre, szervezetre és minden emberre is. Aki már beismerte előttünk tévedését, az inkább nőtt, mint kisebbedett a szemünkbe. Valljuk meg, bennünket, keresztényeket is megkísért olykor a gondolat, hogy ne adjunk puskaport az egyházakra, a lövöldözőknek, és megpróbáljuk elhallgatni magunkkal kapcsolatba azt, ami kínos, netán botrányos. Csak hogy gondoltunk-e arra, hogyha eközben hitelünket veszítjük, nem fogják elhinni nekünk a jó híreket? Talán még az örömhírt sem.

Végezetül egy Bruno Ferrero történettel zárjuk a mai műsort. A történet így szól. Egy róka, miközben napkeltekor a saját árnyékát bámulta, azt mondta: ma ebédre megeszem egy egész tevét. Egész délelőtt teve után kutatott. Délben azonban az árnyékát látva azt mondta: talán egy egér is megteszi.

Kedves hallgatóink, abban a reményben búcsúzom önöktől, hogy az eltelt 41 néhány percet nagyon kellemesen töltöttük együtt. Én további jó napot kívánok önöknek, és Isten áldását minden tevékenységükre, gondolatukra, imájukra. A viszonthallásra, Miklós Györgyöt hallották.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szerda déli magazin műsorunkban augusztus 5-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Maczoak Péter, magyar üzletember és politikus gondolatával köszöntöm Önöket, aki 2012-ben ugyanezen a napon hunyt el. És így szól. Az életben nincs kudarc, csak az, ha nem próbálod meg véghez vinni az életedben azt, amiben hiszel.

Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatókat a következő közel 3 órában. Nem sokára áhítat, kalendárium és névnap köszöntő csendül. Ezek után 2 aktuális összeállításunkat hallhatják. 13 órakor híreket mondok. Utána a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosár rovatunkkal. Ezután pedig zenélő köntös műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 14 órakor ismét híreink jönnek, majd 14 óra 15 perckor vers rovatunkkal sugározzuk. 14 óra 20 perckor pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkat közvetítjük. Ezzel várom kedves hallgatóinkat a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ro weboldalon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, valamint személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. De leveleiket is várjuk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre.

mai áhítatunk címe Kövess engem. Legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak. Korintusbeliekhez írt első levél 11. fejezetének első verse. A következő percekben Wayne Greenewalt Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Meglátogattam egy barátomat Vermonti vidéki otthonában, majd megkérdeztem tőle, melyik a legjobb út vissza az államközi autópályához. Elkezdte sorolni a részleteket, de félbehagyta és felkiáltott. Van egy jobb ötletem, bonyolult elmondani, kövess engem, megyek az autómmal és mutatom az utat. Mivel az út kanyargós volt, közvetlenül mögötte haladtam. Nem hajtott túl gyorsan és ügyelt arra, hogy jóval a letérők előtt jelezzen. Nem sokára elértük a pályát, búcsút intettem és hazaindultam. Ahogy az autópályára hajtottam, az jutott eszembe, hogy a követés és az útmutatás a tanítványi lét lényegi eleme. Miközben Pál apostol igyekezett híven követni Krisztust, ő maga mások számára lett követhető ember. Legyünk akár otthon, az iskolában vagy az irodában, mások figyelik szavainkat és tetteinket. Hívőként az is küldetésünk, hogy példát mutassunk, és arra ösztönözzünk másokat, hogy kövessék a tanítványság útját. Tegyük fel mindannyian magunknak a kérdést, olyan életet élek, amely Krisztus életét követi?

Imádkozzunk! Istenünk, emlékeztes minket cselekedeteink fontosságára. Segíts, hogy életünkkel Krisztus útját mutassuk mások számára. Amen.

Arra vagyok hivatva, hogy példa legyek mások számára, és Krisztushoz vezessem őket. Mondja ezt Wayne Greenwelt, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk az utazókért.

Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, augusztus 5-én kalendáriumunkat hallgatják. Ez az év 217. szökő évben 218. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 148 nap van hátra. Először lássuk a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket. 1532-ben ezen a napon első Szulajmán megszállta Kőszeget. 1716-ban Szavolyai Jenő és Pálffy János hadai megverték Alipasa 150 ezres seregét Pétervárad alatt. 1916-ban ezen a napon az első világháborúban kezdődött meg a 6. isonzói csata. Az olasz hadsereg sikeres támadása áttörte a frontot, az osztrák-magyar haderő pedig visszavonult, feladta Görz, azaz Korizia várost is. 1950-ben Stuttgartban kihirdették a hazájukból elűzött németek kartáját, Karta der Deutschen Heimat vertriebenen, amelyben a deportáltak egyoldalúan lemondanak a bosszúról és elégtételről, de követelték, hogy szülőföldjükön lakhassanak. 1960-ban Burkina Faso a korábbi felső volta függetlenné vált Franciaországtól. 1994-ben az UNPROFOR kérésére NATO repülőgépek támadást intéztek a szarajevói tilalmi zónában egy célpont ellen, azt követően, hogy a boszniai szerbek fegyvereket zsákmányoltak Szarajevó közelében az ENSZ által összegyűjtött fegyverekből. Néhány sportesemény is kötődik a mai naphoz. 1956-ban a német nagydíjon a Nürburgringen Juan Manuel Fangio nyerte egy Ferrarival, 1962-ben a német nagydíjon Graham Hill nyert egy BRM-mel, 1973-ban ugyanitt Jackie Stewart nyert egy Tyrrell Forddal, 1984-ben a német nagydíj győztese Alan Prost volt egy McLaren TAG Porsche turbóval, 2007-ben pedig a magyar nagydíjon a Hungaroringen ezen a napon Lewis Hamilton nyerte egy McLaren Mercedes-szel.

Sérülteket támogató Emmaus mozgalom alapítója. ...1929. augusztus 5-én megszületett Boros Ottó kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 1930-ban ezen a napon megszületett Neil Armstrong amerikai űrhajós. 1943-ban született meg augusztus 5-én Leo Kinnunen finn autóversenyző. 1945-ben megszületett Gici Csaba olimpiai ezüstérmes háromszoros világbajnok kajakozó. 1952-ben született meg Faragó Tamás magyar olimpiai bajnok vízilabdázó és edző. 1956-ban megszületett Anya Kruse német színésznő. 1968-ban megszületett Marine Le Pen francia politikus.

Most pedig következzenek az elhalálozási évfordulók. 1688-ban hunyt el ezen a napon Bornemisza Anna erdélyi fejedelem asszony. 1729-ben elhunyt Thomas Newcomen Kovács vízvezetékszerelő bádogos, valamint baptista laikus prédikátor. 1972-ben elhunyt augusztini evangélikus lelkész. 1815-ben hunyt el Abács János erdélyi református püspök. Abács János Tordán született 1745 vége fele vagy 1746 elején, magyar egyházi személy erdélyi református püspök volt. Édesapja Abácsi János tordai lelkipásztor volt, 1762-ben járt a nagyegyedi főiskolára, 1770-ben külföldi akadémiákra ment, 1774 tavaszán tért vissza a szűke hazájába Erdélyben, és a dési egyház hívta őt meg lelkésznek. 1796. március 21-én Keresztes Máté halálával az erdélyi református egyház püspöke lett, ezt a tisztet haláláig betöltötte. Mint a dési református egyház lelkipásztora és esperese, 1785. október 16-án Salánki Imre felett tartott halotti beszédet, amely a következő címmel jelent meg Kolozsváron: Ifjakhoz intézett, de mindeneket valóságos bölcsességre tanító Bölcs Regula 1787. 1762. február 13-ától naplót írt, amely az Országos Széchenyi Könyvtár birtokában van. ...1884-ben ezen a napon elhunyt Gáspár András honvéd tábornok. 1895-ben hunyt el Friedrich Engels német filozófus. 1895-ben elhunyt Kovács Ferenc politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Hódmezővásárhely korabeli közéletének jeles alakja. 1939-ben hunyt el augusztus 5-én Jankovics Béla oktatás politikus közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1913 és 1917 között Magyarország vallás és közoktatásügyi minisztere volt. 1962-ben elhunyt Marilyn Monroe, amerikai színésznő.

1967-ben hunyt el Bródy György, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 1970-ben elhunyt Györfi Barna, növénygenetikus biokémikus, a magyarországi molekuláris genetikai kutatások jelentős alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1984-ben hunyt el Richard Burton, walesi születésű brit színész. 1993-ban elhunyt Vertel József, grafikus művész, bélyeg tervező. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események és évfordulók, a napkalendáriumát hallották.

0: A következő percekben a névnapköszöntő csendül.
1: A mai napon, augusztus 5-én a következő névnapokat ünnepeljük. Krisztina, Ábel, Mária és Emőd. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek.

A Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata. A görög eredetű latin Christianus, magyarul Krisztián, keresztély, férfi név, női párja. Jelentése Krisztushoz tartozó, keresztény nő. Az Ábel bibliai név, Ádám és Éva második fiának neve. Valószínűleg héber eredetű, és a jelentése mulandóság. Más feltevés szerint asszír vagy sumer szóból származik, és a jelentése fiú. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az emőd régi magyar személynév a régi emik ige származékának, az emő szónak a d kicsinyítő képzős alakja, jelentése kis csecsemő. Köszöntünk tehát augusztus 5-én minden Krisztina, Ábel, Mária és emőd nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik, Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

0: Névnaposainkat köszöntöttük a Bagasa Brothers Company Maradj Így című dalával. Isten éltesse őket. Most az aktuális összeállításunk következik.
1: Póka András György, Kalotaszent Király polgármestere, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnoka a hitről, a szolgálatról és az életét meghatározó értékekről osztja meg gondolatait a Hitmorzsák következő részében. Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Kalotaszent Király Zentelkén születtem, és már a nagyszülők által természetes a szüleim is vallásos emberek voltak. Emlékszek, hogy öcsémmel vallásórákra jártunk. Az még a másik rendszerben volt, és a szüleink és nagyszüleink templomba vittek. A vasárnapi Isten tisztelet előtt voltak akkor a vallásórák, egy fél óra volt arra számba, és azért egy szigorú ember volt a lelkipásztorunk, de azért közösségként éreztük magunkat ezeken az alkalmakon, és természetes, hogy a családba is énekelgettünk, és mindenképpen meghatározta a további életünket is ez a hitre való nevelés a nagyszüleink és a szüleink részéről.
1: Milyen vizuális képek alapján alakult ki az Isten képe, vagy az Istenhez fűződő hite gyermekkorában?
2: A szüleink is arra tanítottak, hogy Istenbe vetett hittel akkor sok mindenen át lehet vágódni, minden megoldódik, ha Istenbe bízol. Tehát ez a fonal vezetett az életen, és ugyebár gyerekkorunkban a földműveléssel foglalkoztunk, akkor megfogott a magbetű példázata, és mikor már építkezni kezdtünk, akkor meg a kősziklára épült háznak a példázata. Tehát ezek a történések végigvezettek az életen, és ha az életem utolsó periódusát veszem, akkor meg az irgalmas samaritánus példázata is vezérelt, mert sokszor az önkormányzati munka megkövetelte azt, hogy legjobb tudásunk és szeretetben járjunk el, tehát semmiképpen olyan stílusban, ahogy ők kerültek a problémákkal a hivatalba.
1: Ezeken a vizuális képeken kívül, ha becsukja a szemét és gyermekkori vallásórát idéz fel, akkor milyen első illat, hang vagy tárgy jut eszébe?
2: Mint ahogy mondtam, a szigorú lelkészi hang jut eszembe, de azért mégis jó volt akkor. Hát tudjuk, hogy abban a rendszerben ugyebár a rendszer is vigyázott, hogy vasárnapokra is szakköröket szerveztek a suliba, de mikor nem voltak ezek a szakkörök, akkor kötelező módon a templomba volt a helyünk, és akkor az nem kívánságműsor volt. Talán a mostani fiatalok nem is értik, és ők a bőség zavarával küszködnek, és talán ezért lankad a körükbe az Isten tiszteleti látogatottságoknak az aránya. Tehát az a szigorú hang, mikor nem tűrte az akkori lelkipásztor, ha izgünk, mozgunk, és már az is siker élmény volt, hogyha valakit nem kellett megszólítson, akár a szószékről is szokott integetni, hogy elnye benye. Az aranymondások és az éneklések, és már versenybe voltunk, hogy a régi énekes könyvből ki tudja az énekeknek a címét az énekszám szerint megmondani. Tehát mindenképpen kihívás volt, és nagy szeretettel gondolok arra a komor és szigorú hangra is.
1: Elhangzottak bibliai történetek itt korábban, amelyek az életét most is egyengetik. Milyen elvek alapján alakultak ezek ki? Milyen elveket követ ma?
2: Vannak elvek, amik érvényesek, és mind egyházmegyei főgondnok, nagy szeretettel felkeresem az egyház községeinket, és erre a legjobb alkalom, mikor imaheti alkalmak vannak, mert mindig más napokon, más órákban is igen elsikerül látogatni, és ott elbeszélgetek fiatalokkal, és nem csak a fiatalokkal, mindenképpen bátorítom őket, és a bátorítás nem csak a fiataloknak szolgál, hanem az idősebb korosztálynak is. Mindenki kell tudja, hogy Isten keze mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton, és hogy nehézségek vannak, és azt is tudni kell, hogy Isten soha nem mondta azt, hogy könnyű lesz, ő azt mondta, hogy soha nem foglak magadra hagyni. és az önkormányzati munkába is, hogy Adit idézzem, itt a Kalota partján többször éreztem azt, és mondhattam el Adi szavaival, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndetlen és váratlanul átölelt az Isten. És a fiataloknak felhívom a figyelmüket, hogy ha jó emberek akarunk maradni, vagy jó emberek ki próbálunk lenni, az az igazi érték, és próbáljunk jó embereknek maradni, és jó emberekké lenni, mert itt a legkisebb a konkurencia ebbe a globalizálódó világba, mert azt is tudjuk, hogy az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Ugyancsak kívánom és kérem az alkalmakkor, hogy emberkéink boldogok tudjanak lenni, de nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog. Vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálás azért, amitől Isten megvédett. Felszoktam hívni a figyelmet a hallgatóságnak és a fiataloknak is, hogy próbáljuk meg legyőzni a rosszat a jósággal, a hazugságot az igazsággal, a gyűlöletet pedig a szeretettel, mert ez az üzenet már nagyon régi, de még mindig nem jutott el az emberekhez. És ha előre reménnyel, vissza hálával, felfelé imával, lefelé bűnbánattal, befelé figyelemmel és körös körül szeretettel viszonozzuk embertársainkat, akkor tudjuk, hogy a házi áldásból, hol Isten, ott szükség nincsen. És kívánom, hogy mindenkinek a tarsolyában minden napra ott legyen az a három dolog, a hit, amit ha a lelkedben hordozol, boldogít, a remény, amitől magabiztos maradsz, de szerény, és a szeretet, ami nem szépé, hanem csodássá teszi az életet és az emberi lelket. Szilárd meggyőződésem, hogy adakozni és osztogatni a mieinkből az nagyon jó dolog. Én is vallom azt, hogy amit szeretetből ajándékozol, az örökre a tiéd marad. És a jókedve adakozót szereti és megáldja az Isten, mert ha te osztogatsz a tiédből, a mi egyedüli Istenünk, ő szorozni is tud, és visszaszolgálja azt neked többszörösen is, amit teszel, és aki Isten kezébe tesz le mindent, az már nem tud elveszíteni semmit, ez is egy biztos dolog.
0: Az eheti hitmosság részt hallották, riporter Pélvát Kincső. A nyári kánikulában fontos a megfelelő táplálkozás és folyadékbevitel. Arról pedig, hogy milyen ételek segítenek ilyenkor, és mire érdemes odafigyelni. Józsa Noémi dietetikus kérdeztem.
3: Szerinted miért viseli meg ennyire a szervezetünket a nyári hőség?
4: Azért, mert ilyenkor a szervezet ugye folyamatosan azon dolgozik, hogy a testhőmérsékletünket normális szinten tartsa. Ennek legfontosabb módja ugye az izzadás, amivel azonban nem csak a vizet, hanem ásványi anyagot is vesztünk. És hogyha ezt nem pótoljuk megfelelően, akkor könnyen kialakulhat fáradtság, fejfájás, szédülés, vagy akár rosszul lét is. És éppen ezért fontos, hogy különösen odafigyeljünk nyáron a rendszer és folyadékfogyasztásra, valamint a vízben gazdag ételekre, például gyümölcs-zöldség fogyasztásra.
3: Ezekben a nagy kánikulákban a szervezet egy kicsit ugye másképp működik, mint a hűvösebb napokban. Igazából itt egy plusz kérdésem is lenne, hogy mi a különbség a nyári és a hűvösebb hónapokban, hogy hogyan hat ez a szervezetünkre?
4: A folyadék igény ilyenkor ugye egyénenként eltérő, tehát hiszen attól függ, hogy életkortól, testsúlytól, fizikai aktivitástól, és attól is, hogy mennyit tartózkodunk a napon. Tehát nyáron különösebben fontos, hogy sokkal többet ígyunk, de általánosságban elmondható, hogy napi 30-35 ml folyadék per testsúly kilogrammal lehet számolni. De ez mondom, hogy attól függ, hogy mennyit tartózkodsz a napon, de ez a minimális 2 liter víz általánosságban elmondható téli időszakban is, de nyáron ez ennél nyilván, hogy több is növekszik annak függvényében, amit az előbb felsoroltam.
3: Ha már a téli hónapokban vagyunk, akkor például télen a folyadékot, mármint a vizet kiválthatja, például a teafogyasztás, vagy ez ilyen tévhit, hogy igazából csak vizet szabad innunk, vagy tegyük fel 1 liter víz, és 1 liter teát fogyasztunk.
4: Jó kérdés. Általánosságban a szervezetnek vízre van szüksége, de mikor folyadékról beszélgetünk, akkor ide tartoznak a levesek, a smoothiek, cukrozatlan teja, ezek mind-mind nagyon jó alternatívák lehetnek, ugyanígy télen is és nyáron is. Tehát nem feltétlenül csak a vízre gondolok, hanem a nap összességében, amilyen folyadékot megiszunk.
3: A kiszáradás tünetei gyakran csak akkor válnak feltűnővé, amikor a szervezet már folyadékhiánnyal küzd. Melyek azok a korai jelek, amelyekre érdemes jobban odafigyelni?
4: Hát elsősorban ugye a szomjúság érzet, de amikor már ezt érezzük, akkor általában a szervezet már dehidratált, tehát ki van száradva, és nem érdemes ezt megvárni. Korai tünetek közé tartozik a szájszárosság, fejfájás, fáradékonyság, koncentrációzavaró, szédülés, és valamint az, hogyha a vizelet sötétebb színűvé válik, és ritkábban kell vizelni, tehát ezt is fontos lehet, hogy közbe-közbe figyelni a vizeletnek a színét. És hogyha ezeket észleljük, akkor érdemes mielőbb pótolni, és súlyosabb esetben rosszul létező vagy hőkimerüléshez is vezethet, úgyhogy mindenképpen érdemes odafigyelni ezekre.
3: A szezonális zöldségek és gyümölcsök ilyenkor bőségesen rendelkezésre állnak. Milyen szerepet töltenek be ezek a nyári étrendben?
4: Érdemes nyáron könnyen emészhető ételeket választani. Olyan ételek kerüljenek a tányérra, mint például a friss zöldségek, gimölcsök, saláták, a sovány húsok, halak, például fermentált ártányvékek, túrjoghult vagy kefír például. Ezek nem csak tápanyagokban gazdag, hanem több vizet is tartalmaznak, így a hidratáltság szempontjából is fontos. Amit kerülni érdemesebb igazából azok a nagyon zsíros, nagyon nehéz bő olajokban sült ételek, az erősen szerezett élelmiszerek, ezek megterhelhetik az emésztőrendszert, és fokozhassák a kellemetlen teltségérzetet így a nagy kánikulákba. Annyi, hogy még érdemesebb felosztani több étkezésekre, tehát 3-4 étkezésre is. Sokan úgy csinálják, hogy naponta kétszer esznek nagyot, és ez lehet, hogy megterhelő gyomornak, és diszkomfort érzés jöhet azután, ezért érdemesebb kisebb adagokat enni, és felosztani ezt a nagyobb mennyiségét.
3: Ha már zsíros ételekről beszélgetünk, akkor ugye a szabadtéri sütések, grillezések és piknikek a nyár kedvelt programjai, ugyanakkor élelmiszerbiztonsági szempontból is odafigyelést igényelnek. Szerinted mire kell ügyelni az ételek tárolása és elkészítése során, illetve ilyenkor is hanyagoljuk igazából a jó zsíros ételeket, amit megrillezünk, mert ugye ha már nyár, akkor szalonna, aminek még a zsírját is kenyérre csöpögtetjük, és úgy esszük meg.
4: Igen, tehát igen, a nyári melegben ilyenkor a baktériumok sokkal gyorsabban elszaporodnak az élelmiszereken, ezért különösen a higiéniára nagyon oda kell figyelni. Ami elsősorban én javasolnék, hogy a hűtést igénylő ételeket ne hagyjuk hosszabb ideig szobahőmérsékleten vagy a napon, és szállításkor is érdemes hűtőtáskát használni, ugyebár a grillezésnél ügyeljünk arra, hogy a húsok megfelelően átsüljenek, és ne legyen nyárs. És a nyárs, illetve a kész életek ne nagyon érintkezzenek egymással, mert ugye növeli a keresztényeződés kockázatát. Emellett a gyakori kézmosás, tiszta eszközök használata, ez ugye alapvető az ételmérgezések megelőzésében. A szalonnás kérdésedre válaszolva, én azt szoktam javasolni, hogy a mértékletességen van a lényeg, és nem szeretem ezt a nagyon végletet, hogy semmit se együnk, hanem mindent lehet csak mértékkel. Most, hogyha az ember odafigyel, most egy nagy adag zöldséges tálat eszik, sovány, fehérje forrással, húsokkal, most ha egy kis darab szalonnát fog enni, ez sem jól neki az az étel, mert úgyis ez az élmény, amit közösen megélnek a barátokkal, az fog számítani, és nem arra fog emlékezni, hogy most szalonnát evett, hanem arra, hogy milyen jó kis beszélgetés alakult ki. És nyilván, hogy fontos, hogy emellett a mozgásra is odafigyeljünk, és ne legyen folyamatosan csak a szalonna, vagy csak a kövérhús, hanem mellette még ugye a soványabb hús, például csirke, pulyka, ezeket választjuk előtérbe, de nem kell félni. Tehát, hogy a mértékletességem van a lényeg, tulajdonképpen ezt akartam mondani.
3: Különbözik-e a gyermek, az idősek vagy a krónikus betegek étrendje a hőség idején?
4: Igen, ezek a csoportok érzékenyebbek a nagy melegekre, ezért különösen odafigyelni rájuk. A gyermekek és az idősebbek könnyebben kiszáradhatnak, ezért fontos, hogy rendszeresen kínáljuk őket folyadékkal, ne csak akkor, amikor ők kérik. És az ételmükbe is olyan ételeket tegyünk, ami fent említett ételcsoportokat, amiről beszéltem, sok zöldség, gyümölcs, teskérlésű gabonák. Krónikus betegségek, például szív- és érrendszeri vagy vesebetegség esetén azonban a folyadék bevételre vonatkozó ajánlások eltérőek, ezért ilyenkor mindig a kezelőorvos vagy a dietetikus egyéni javaslatát kell előtérbe helyezni. Tehát nem mindenkinek javasolt ez, hogy sok vízfogyasztás, ilyenkor az orvosi javaslatra kell hallgatni.
3: Mit tanácsolsz azoknak, akik a nagy melegben is sportolnak, vagy fizikai munkát végeznek?
4: Érdemes a tevékenység előtt, közben és utána is hidratálni, ez nagyon-nagyon fontos. Ha lehet, ezeket a nagyobb fizikai megterheléseket inkább a reggeli vagy az esti hűvösebb órákra időzíteni, a legnagyobb tűz, nem amikor a legnagyobb tűzőnap van. És a másik az, hogy figyeljünk a szervezetünk jelzéseire. Ha szédülés, erős fáradtság vagy fejfájás jelentkezik, akkor mindenképpen hagyjuk abba, és pihenjünk meg hűvös helyen. Egy óránál rövidebb átlagos intenzitású mozgás során a víz általában elegendő, tehát nem szükséges elektrolit pótlás. Hogyha ennél nagyobb, intenzív edzés, több óránál tartó kemény fizikai munkáról van szó, akkor izzadásról ugye több ásványanyagot vesztünk, ezért javasolható a pótlás is, indokolt lehet.
3: Ilyenkor szükség van plusz vitamin vagy ásványi anyag pótlásra?
4: Általánosságban nincs szükség nyáron külön vitamin vagy ásványanyag pótlásra, hogyha valaki változatosan és kiegyensúlyozottan táplálkozik. Tehát a szezonális gyümölcsök és zöldségek ilyenkor bőségesen biztosítják a legtöbb szükséges vitamint és ásványanyagot. Kivételt jelenthetnek ugye azok, akik erősen izzadnak, például elveszett folyadék az elektrolitok pótlására, vagyis hogy például, hogyha ugye kemény fizikai munkát végeznek, ugye ilyenkor pótlásra is kell figyelni, de a vitamin vagy étkiegészítőt azonban csak indokolt esetben egyéni szükséglet alapján érdemes alkalmazni, nem rutinszerűen.
3: Szerinted melyek a leggyakoribb tévhitek a nyári táplálkozással kapcsolatban?
4: Hát az egyik az, hogy csak akkor kell inni, amikor már szomjasok vagyunk, pedig ugye ilyenkor már említettem, hogy a szervezet már ki van száradva. Sokan azt is gondolják, hogy az üdítők vagy az alkohol jól hidratálnak, pedig legjobb választás továbbra is a víz. És gyakori tévhit az is, hogy a gyümölcsök önmagukban fedezik a folyadék szükségletet, bár magas a víztartalmuk, a megfelelő hidratáláshoz rendszeres folyadékfogyasztás szükséges, tehát nem elég az egyáltalán. Emellett sokan nyáron teljesen kihagyják a főétkezéseket, pedig ilyenkor is fontos a kiegyensúlyozott változatos étrend, csak érdemes a könnyebb fogásokat előnybe részesíteni. Tehát a nyáron is ugyanazokat az étrendi javaslatok vannak, mint télen, vagy ősszel, vagy akár tavasszal.
3: Ha már alkoholról beszélünk, akkor ebbe a nyári melegbe ugye egyszer-egyszer van, amikor megkívánjuk a hideg, hűsítő alkoholt. Szerinted mennyi a maximum, amit megihatunk egy nap?
4: Azt tudni kell, hogy az alkoholra nincs általános javaslat, ami megengedett. Hivatalos, tudományos cikkekből nem javasolt az alkohol semmilyen fajtája. Most az, hogyha megiszünk egy fröccsöt, például, ami ugye vízzel van, és ez egy jó alternatíva lehet például, de fontos, hogy mivel az alkohol visszatartsa a szervezetünkben a vizet, azért fontos, hogy ahogy alkoholt iszunk, mellette ígyunk meg egy pohár vizet, vagy két pohár vizet, és akkor így sok hidratáltabb marad a szervezetünk.
3: Tudnál ajánlani néhány egyszerű, tápláló, egészséges nyári ételt és italt?
4: Persze, tehát ilyenkor nem kell amúgy bonyolult különleges ételekre gondolni, tehát a nyári táplálkozás alapja ugyanaz, mint az egész évben. Sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabonát, megfelelő fehérjebevitel és elegendő folyadék. Nyáron inkább az ételek könnyedségére és a megfelelő hidratálására érdemes ugye nagy hangsúlyt fektetni. Jó választás lehet például egy nagy adag vegyes saláta, grillezett csirkemellel vagy hallal, hideg joghurtú zöldséges saláta, 10 óraira vagy uzsonnára kiváló görögdínye, sárgadínye, bogyós gyümölcs vagy más szezonális gyümölcs, például olajos magvakkal. És italok közül továbbra is a víz a legjobb választás, de a cukrozatlan tea vagy a citrommal, uborkával, mentával ízesített víz is alternatíva lehet például.
3: Ha a hallgatóknak 3 tanácsot kellene kiemelj a kánikulában, melyek lennének azok?
4: Az első az, hogy mindig legyen nálunk víz. Legyen mindig szem előtt, legyen egy kis flakonunk vagy egy üvegünk, amit meg tudunk tölteni. Én személy szerint könnyebben tudok flakonból inni, mert könnyebben tudok számolni is, hogy mennyit ittam még. Tényleg nagyon fontos, hogy elegendő vizet fogyasztunk. A másik az, hogy választunk változatos étrendet, sok szezonális gyümölcsöt, annyi kis finom gyümölcs van most jelenleg, ezeket használjuk ki, mert most ezek nagyon-nagyon vitaminbombák, ásványi anyag, antioxidánsokban gazdag, úgyhogy ezeket mind-mind-mind tiszta jóságok vannak benne, úgyhogy kár lenne nem kihasználni. Nem csak a víztartalmuk miatt jó a zöldség és gyümölcsfogyasztás, hanem amellett is, hogy vitaminokat, ásványanyagokat és rostokat tartalmaznak, antioxidánsokban is biztosítanak a szervezetnek, ami ugye az oxidatív stressz ellen véd, és támogatják az emésztést is, úgyhogy mindenképpen érdemes ezért is fogyasztani. Érdemes naponta többször is fogyasztani belőlük, minél változatosabb színekben és formában. A harmadik az, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a szervezetünk jelzéseire, hogyha fejfájást tapasztalunk, szédülést, erős fáradtságot vagy rosszul létet, pótoljuk folyadékkal, és ha úgy alakul, hogy még rosszabb, akkor merjünk segítséget kérni, mert nem szégyen. És figyeljünk egymásra, és azután, hogyha lássuk, hogy valaki rosszul van, nyugodtan menjünk oda, kérdezzünk meg, hogy van-e valamire szüksége, mert sajnos gyakori az, hogy a kiszáradás, főleg itt a nyári kánikulában.
0: Józsa Noémi dietetikust hallották.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szerda déli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

0: Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána a legkisebb hallgatóinkat várjuk mesekosár rovatunkkal, ezután pedig adásunkat zenélő köntös műsorunkkal folytatjuk. A pontos idő 1 óra, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Kiderült, mennyivel hosszabbítja meg az atomerőmű üzemidejét, a sziklarobbantás és az uszályok elsüllyesztése. Idegen nyelv kompetencia felméréssel folytatódik a pótérettségi. Júniusban 11.970 személy kapott külön nyugdíjat Romániában. Gál András életmű előtt tiszteleg a Csíki Székely Múzeum. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Dunán végrehajtott beavatkozásoknak köszönhetően a második blokk még néhány nappal tovább tud működni, jelentette ki a Csernovodai atomerőmű igazgatója Romeo Urzsán. Ma reggel a Balasziklánál végrehajtott művelet és a bekövetkezett robbanás után megállapítottuk, hogy a Csernovodai atomerőmű szívó medencéjének vízszintje körülbelül 2 centiméterrel emelkedett. Nyilatkozta Romeo Urzsán az Antenna 3-nak a Duna vízszintje kapcsán. Az erőmű igazgatója kifejtette, hogy az előrejelzés szerint a vízszintnek naponta körülbelül 2 centiméterre kellett volna csökkennie, így a beavatkozás nettó hatása körülbelül 4 centiméter volt. Ez a csernovodai második reaktor közel 2 napos további működését jelenti, mondta Urzsán. Rámutatott, hogy az előrejelzés a Duna vízszintjének folyamatos csökkenését vetíti előre a következő hetekben. Az előrejelzés szerint a következő 1-2 hétben a vízszint folyamatosan csökkenni fog, tehát ha nem hozunk további intézkedéseket, mint például ezek a Balánál felállítandó uszályok, akkor valóban 5-7 nap múlva kénytelenek leszünk a második blokkot is leállítani az alacsony vízszint miatt, figyelmeztetett. Az uszályok elsüllyesztése az erőmű vezetésének becslései szerint további 2-3 napos üzemidőt jelenthet. Ma és holnap az idegen nyelv ismereteket mérik fel a pótérettségén, majd augusztus 6-án és 7-én a digitális kompetenciákat. A diákok már túl vannak a román nyelvi kompetenciák, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozók, az anyanyelvi kompetenciának felmérésén. Az írásbeli vizsgák augusztus 10-én a román nyelv és irodalom dolgozattal kezdődnek. Augusztus 11-én következik a kötelező tantárgy írásbelije. Augusztus 12-én a választott tantárgy vizsgája, míg a kisebbségi tanulók augusztus 13-án anyanyelv és irodalomból írnak dolgozatot. Az első eredményeket augusztus 18-án 12 óráig teszik közzé. Ugyanezen a napon 14 és 18 óra között lehet óvást benyújtani. Erre augusztus 19-én és 20-án is lesz lehetőség, amikor a dolgozatok megtekintésére is mód nyílik. A végleges eredményeket augusztus 24-én hozzák nyilvánosságra. Az érettségi sikeres teljesítéséhez a végzősöknek minden nyelvi és digitális kompetencia vizsgát le kell tenniük. Az írásbeli vizsgák mindegyikén legalább 5-ös osztályzatot kell elérniük, az írásbeli átlaga pedig legalább 6-os kell legyen. Az Országos Nyugdíjpénztár ma közölt adatai szerint júniusban 11.970 személynek folyósítottak külön nyugdíjat, hasonlóan az előbbi hónapokhoz. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatás nem a hozzájárulás, és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az örökségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. Az Országos Nyugdíjpénztár szerint júniusban 5.890 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.613 lej volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 777 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7.015 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők, vagyis 863 személy, átlagban 6282 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 1320 személy, 13119 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak, vagyis 700 személy, 10748 lejes külön nyugdíjat kaptak júniusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet, vagyis 2461 személy, átlagban 7341 lejes külön nyugdíjban részesült. Gál András festőművész gazdag életművét bemutató időszakos kiállítás nyílik holnap 17 órától a csíkszeredai Mikóvárban. A tárlattal a Csíki Székely Múzeum a 90 éve született, Gyergyó Ditróból származó alkotó előtt tisztelek, aki meghatározó szerepet játszott Csíkszereda és Székelyföld képzőművészeti életének alakításában. A 2021-ben elhunyt művész csak nem 4 évtizeden át tanított rajzot Csíkszeredában, miközben festőként is jelentős életművet hozott létre. Munkáiban a székelyföldi tájak sajátos látásmódja, az expresszív és konstruktív képi világ, valamint a figurális kompozíciók egyaránt meghatározó szerepet kaptak. Nevéhez fűződik a rendszeres csíkszeredai képzőművészeti kiállítások elindítása. Továbbá társalapítója volt a Gyergyószárhegyi művésztelepnek is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,56 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gedeon azonban ezt mondta neki, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Bírák könyve, 6. részének 13. verse. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. Péter apostol közönséges első levele, első részének 6. és 7. versei.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Gyerekek, remélem rádió közelben vagytok már, mert kezdődik a mesekosár rovatunk.
9: Mesekosár.

Szépségverseny. Ez a történet a páváról szól. A szép páváról, sőt, a nagyon szép páváról. Amikor végigment a főutcán, méltóság teljesen szétterjesztve pompás tarka farkát, csak úgy táncoltak tollain a vidám napsugarak. Ó, milyen gyönyörű a tolla! Lelkesedett Trikó, a zebra. Ógyan a tolla? Ájuldozott a gyönyörűségtől dob-dob az orszarvú. Azt nézzétek, milyen a járása! És kit érdekel a járása? Kapcsolódott be a vitába hosszú galér a zsiráf. Azt a gyönyörű, vékony nyakát nézzétek! Banán, a csimpánz, aki az Esti dzsungel című lap munkatársa volt, egy szót sem szólt. Ő verset írt. Szép a tolla, szép a farka, fény és szikra táncol rajta, mindenkinél szebb a páva, nincs szebb madár 100 határba. Ez a vers kis híján meg is jelent a lapban. A kézirat már a nyomdában volt, és úgy tervezték, hogy a verset közlik a következő számban. Ekkor azonban olyasmi történt, amire senki sem számított. A pávát meghívták egy szépségversenyre, amelyen valamennyi helyi szépség indult. Mindegyik résztvevőnek ki kellett töltenie egy nevezési lapot. De amikor a zsűritagok elolvasták a híres neves páva nevezési lapját, úgy elszörnyedtek, hogy nyomban idegcsillapítót vettek be. A nevezési lap ugyanis, amelyet a páva saját kezüleg töltött,

a csőrén a szemüvegét. Ez, brtrány, mormogta Cicus a párduc. Döntöttem. Csapott az asztalra bal egyenes az oroszlán. A páva nem vehet részt a versenyen. De hiszen olyan szép. Kelt a páva védelmére Tikó a zebra. Úgy tűnik, hogy van, aki kiáll a páva mellett. Komorodott el bal egyenes. Hát akkor szavazzunk. Én ellene szavazok. Ki a mellette? Föl a mancsokkal és patákkal. De egyik zsűritag sem szavazott a pávára. Még a zebra sem. Ő ugyanis félt, hogy magára haragítja az oroszlánt. Azóta pedig a páva valamennyi állattal haragban van, nem is köszön nekik. Gőgösen és felfuvalkodottan megy el mellettük. Pedig hát nincs oka a sértődöttségre. Jobban tette volna, ha nagy képűség helyett inkább megtanul helyesen írni.

0: hogy nem, de egyszer Kolozsvárra jövet, elveszett az úton el a török követ.
1: Pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ, fényes kísérettel.
0: Ahogyan csak jöhet Konstantinápolyból egy szultáni követ.
1: Fögte a lovát is, sejem brokát szövet, bíborban, bársonyban lovagolt a követ.
0: Turbánjára forgót, derekára övet, a fényes szultántól kapott volt a követ.
1: Csillogtatta a nap a sok drága követ, éjszaka sem veszthet el egy ilyen követ.
0: Mégis, amint mondják, enyettáján jövet, kámforrá változott, oda lett a követ.

0: hova lett a követ?
1: Se híre, se hangva,
0: kerékbe is töret mindenkit, ha elé nem kerül a követ.
2: Halálkia!
0: Aki parancsot nem követ, reggelre meglegyen az elveszett követ.
3: Agák, bégek, vasák, ki csak számba jöhet, indulnak keresni, hol lehet a követ. Jöttek délrel, durral,
4: enyettágyán jövet, kámforrá változtak, akár csak a követ.
5: Dübe jött a szultán,
6: biztosan

a mai napig nem tudjuk, az öreg szultántól mi hírrel jött volna a követ. Hódolatot kívánt, vagy csak aranyövet. Ónkupát szegődni jött volna a követ. Hódoltatni ide, ugyan jönni jöhet. De amit

0: követ.
1: Vénséges vén pince mélyén ült a követ.
2: Az történt ugyanis, enyedre pély jövet, szörnyen megszomjazott, s vizet kért a követ.
3: De vízzel enyeden, ó nagyságos követ, akkor

0: szöveg. Még most is ott iszik az elveszett követ. Agák, bégek, pasák, enyed táján jövet. Jutottak a nyomon, ahová a követ.
1: Ott van a szultán is, azt fújja az öreg. Tudtam én, hogy egyszer.

0: Zenélő köntös komoly zenei műsorunk következik Nagy Ibolya szerkesztésében.
1: Zenélő köntös
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A nyári forróság gyerekkorom kedves emlékét, a legyező hajtogatást juttatta eszembe. Elég volt kézbe venni a színes papírból készült kreációnkat, már is mesebeli hercegnőknek éreztük magunkat, a játék hevében pedig elfeledkeztünk a kinti, igazi hőségről. Ma a legyező köré gyűjtöttem zenei példákat. A számunkra ismerős, hajtogatott vagy lapolt legyező őshazájának Japánt tartják. Japán a színhelye Puccini Madama Butterfly című operájának is. A most következő jelenetben Pillangó kisasszony megmutatja amerikai vőlegényének, Pinkertonnak azokat a kedves holmikat, amelyeket kelengyés ládikójában magával visz a mennyegzőre. Köztük van egy legyező is. Un ventaglio, mondja a szöveg. Az epizód alig érzékelhető finomsággal vetíti előre Csocsoszán végzetének árnyékát. A legyező mellett ott van a tör is, amelyhez nem ő, hanem a házasság közvetítő Góró fűz magyarázatot. Annak idején a lány apja kapta a császártól hallgatólagos felszólításként a harakiri végrehajtására. Csocsoszán majd ugyanezzel a törrel fog véget vetni megaláztatásának.

0: che suo padre ha obbedito.
1: Részlet hangzott el Puccini Pillangó kisasszony című operájából, Mirella Freni és Placido Domingo előadásában. A bécsi filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. A legyező más források szerint Kínából került Japánba. Ami nem vitatott, az az, hogy Európában a 17. században kezdett népszerűvé válni, és aranykorának a francia rokokó számít, amikor a legyező nem csak divatos kiegészítő volt, hanem titkos társasági kommunikációs eszköz és egyben státuszszimbólum is lett. A 15. Lajos korabeli legyezők küllői és nyele elefántcsontból, gyöngyházból vagy teknőcpáncélból készültek, ezüst és aranyberakások vagy áttört faragásokkal díszítették. A legyező lap alapanyaga finom pergamen vagy selyem volt, amelyre miniatűr csendéletek, mitológiai és pásztor jelenetek kerültek, olyan neves művészek műhelyéből, mint például Watteau vagy az ő stílusában alkotó mesterek. Időben jócskán előreugorva megjegyezzük, hogy híres magyar festők sem vetették meg a legyező műfaját. Lócz Károly például nevelt lányának minden báljára új legyezőt festett, amikor pedig a kitűnően zongorázó Jakobej Lócz Kornélia a Vigadóban adott koncertet, a művész ugyancsak egy festett legyezővel fejezte ki elismerését. Ezen a tárgyon, amelyet a Budapesti Iparművészeti Múzeum őriz, nevelt lányát a zene védőszentjeként, Szent Cecíliaként ábrázolta, ugyanabban az alakban, mint amelyet a zene allegóriájaként festett meg az egyetemi könyvtár olvasó terméhez. A Jakobej Lócz Kornélia hangversenyeiről fennmaradt sajtóbeszámolók gyakran hivatkoztak pontosan az általa előadott művekre. Repertoárjának egyik kedvenc darabja volt a közönség által is nagyra értékelt Mendelssohn dal, a híres Auf Flügeln des Gesanges, a dal szárnyain, amelyet most Liszt Ferenc átiratában Bertrand Chamaillu előadásában hallgatunk meg.

0: Mendelssohn dalát Liszt Ferenc átiratában hallottuk Bertrand Chamayou előadásában. Puccini másik operájában, a Toszkában, a legyező már a cselekményben is fontos szerephez jut. A Szent Andrea templomban készülő oltárképen, a festő Cavaradossi tudtán kívül arról az Attavanti Márkinőről mintázta meg Magdolnát, aki a börtönből megszökött forradalmár Angelotti húga. Scarpia báró, Róma titkos rendőrségének a főnöke, a kép mellett talált legyezőben azonnal felismeri azt a lehetőséget, hogy ha Toszka szívében elülteti a gyanút, hogy szerelme megcsalja őt a Márkinővel, az elvakult díva vadász sólyomként vezeti el embereit a festő által rejtegetett Angelottihoz.
1: La Marchesa Attavanti, il suo stemma

A hívek által énekelt Te Deum kezdőhangjai egybeesnek Isten kárunló tervének végrehajtására kiadott parancsával és elégtételtől fűtött belső monológiával. Három zsarut és egy hintót, eredj csak, Toszka. Tres birri una carrozza, va

Puccini Tosca című operájának részleteit Tito Gobbi és Maria Callas előadásában hallottuk. A Milánói Scala zenekarát Victor de Sabata vezényelte. Egy olyan művel fejezzük be műsorunkat, amelynek már a címében benne van a legyező. A L'éventail de Jeanne, a Jeanne legyezője, egy gyűjteményes gyermekbalett, amelyben a név Jean Dubostra, egy párizsi művészetpártolóra utal, az ötletgazda háziasszonyra, aki gyermekbalettiskolát vezetett, és 10 zeneszerző barátját kérte fel egy-egy klasszikus formájú stilizált tánc megkomponálására. 1927. júniusában Jean Dubost stúdiójában került sor a zárt körű bemutató előadásra zongora átirat kíséretével. A gyerekek mesebeli jelmezeket viseltek, a díszleteket pedig tükrökkel kialakított színpad képtette élénkebbé. A szerzők közül Darius Milhaud, Francis Poulenc és Georges Auric értették meg a legjobban, mire van szükség. Az általuk komponált tételek egy polka, pastorel és egy rondó voltak. Egyszerű, élénk zenéjük tökéletesen illeszkedett az előadáshoz. A darabot Florence Schmidt Kermesse Vals című darabja zárta. A legnagyobb sikert Milhaud polkája aratta. A teljes változat világpremiérjére 1929. márciusában került sor a Párizsi Operában.

0: A Jean legyezője című balettből elhangzott részletekkel véget ért a zenélőköntös mai műsora. A nyári forróságban további kellemes hűsölést kíván a szerkesztő Nagy Ibolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szerda déli magazinműsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Adásunk utolsó órájában híreket mondok, majd versrovatunkkal sugározzuk. Az óra utolsó részében pedig Keresztény Élet műsorunkat közvetítjük, melyet Szecsődi Árpád munkatársunk szerkesztett. Ezzel várom kedves hallgatóinkat a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Kiderült, mennyivel hosszabbítja meg az atomerőmű üzemidejét a sziklarobbantás és az uszályok elsüllyesztése. Idegen nyelv kompetencia felméréssel folytatódik a pótérettségi. Júniusban 11.970 személy kapott külön nyugdíjat Romániában. Gál András életmű előtt tiszteleg a Csíki Székely Múzeum. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Dunán végrehajtott beavatkozásoknak köszönhetően a második blokk még néhány nappal tovább tud működni, jelentette ki a Csernovodai atomerőmű igazgatója Romeo Urzsán. Ma reggel a Balasziklánál végrehajtott művelet és a bekövetkezett robbanás után megállapítottuk, hogy a Csernovodai atomerőmű szívó medencéjének vízszintje körülbelül 2 cm-rel emelkedett. Nyilatkozta Romeo Urzsán az Antenna 3-nak a Duna vízszintje kapcsán. Az erőmű igazgatója kifejtette, hogy az előrejelzés szerint a vízszintnek naponta körülbelül 2 cm-re kellett volna csökkennie, így a beavatkozás nettó hatása körülbelül 4 cm volt. Ez a csernovodai második reaktor közel 2 napos további működését jelenti, mondta Urzsán. Rámutatott, hogy az előrejelzés a Duna vízszintjének folyamatos csökkenését vetíti előre a következő hetekben. Az előrejelzés szerint a következő 1-2 hétben a vízszint folyamatosan csökkenni fog, tehát ha nem hozunk további intézkedéseket, mint például ezek a Balánál felállítandó uszályok, akkor valóban 5-7 nap múlva kénytelenek leszünk a második blokkot is leállítani az alacsony vízszint miatt, figyelmeztetett. Az uszályok elsüllyesztése az erőmű vezetésének becslései szerint további 2-3 napos üzemidőt jelenthet. Ma és holnap az idegen nyelv ismereteket mérik fel a pótérettségén, majd augusztus 6-án és 7-én a digitális kompetenciákat. A diákok már túl vannak a román nyelvi kompetenciák, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozók, az anyanyelvi kompetenciának felmérésén. Az írásbeli vizsgák augusztus 10-én a román nyelv és irodalom dolgozattal kezdődnek. Augusztus 11-én következik a kötelező tantárgy írásbelije. Augusztus 12-én a választott tantárgy vizsgája, míg a kisebbségi tanulók augusztus 13-án anyanyelv és irodalomból írnak dolgozatot. Az első eredményeket augusztus 18-án 12 óráig teszik közzé. Ugyanezen a napon 14 és 18 óra között lehet óvást benyújtani. Erre augusztus 19-én és 20-án is lesz lehetőség, amikor a dolgozatok megtekintésére is mód nyílik. A végleges eredményeket augusztus 24-én hozzák nyilvánosságra. Az érettségi sikeres teljesítéséhez a végzősöknek minden nyelvi és digitális kompetencia vizsgát le kell tenniük. Az írásbeli vizsgák mindegyikén legalább 5-ös osztályzatot kell elérniük, az írásbeli átlaga pedig legalább 6-os kell legyen. Az Országos Nyugdíjpénztár ma közölt adatai szerint júniusban 11.970 személynek folyósítottak külön nyugdíjat, hasonlóan az előbbi hónapokhoz. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatás nem a hozzájárulás, és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az örökségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. Az Országos Nyugdíjpénztár szerint júniusban 5.890 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.613 lej volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 777 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7.015 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők, vagyis 863 személy, átlagban 6282 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 1320 személy, 13119 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak, vagyis 700 személy, 10748 lejes külön nyugdíjat kaptak júniusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet, vagyis 2461 személy, átlagban 7341 lejes külön nyugdíjban részesült. Gál András festőművész gazdag életművét bemutató időszakos kiállítás nyílik holnap 17 órától a csíkszeredai Mikóvárban. A tárlattal a Csíki Székely Múzeum a 90 éve született Gyergyó Ditróból származó alkotó előtt tiszteleg, aki meghatározó szerepet játszott Csíkszereda és Székelyföld képzőművészeti életének alakításában. A 2021-ben elhunyt művész csak nem 4 évtizeden át tanított rajzot Csíkszeredában, miközben festőként is jelentős életművet hozott létre. Munkáiban a székelyföldi tájak sajátos látásmódja, az expresszív és konstruktív képi világ, valamint a figurális kompozíciók egyaránt meghatározó szerepet kaptak. Nevéhez fűződik a rendszeres csíkszeredai képzőművészeti kiállításuk elindítása. Továbbá társalapítója volt a Gyergyószárhegyi művésztelepnek is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,56 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gedeon azonban ezt mondta neki, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Bírák könyve, 6. részének 13. verse. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. Péter apostol közönséges első levele, első részének 6. és 7. versei.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Versrovatunk következik, melyben Turmezei Erzsébet, ahol ránk talál Jézus vár című költeménye csendül fel.

Turmezei Erzsébet, ahol ránk Jézus vár. Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca. Hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések. Hol csend, csend, csend. Kívül vagy bent, valami mindig vár. S valaki mindig vár. Mert Jézus mindig mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen és védjen. Hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon. Átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár. De százszorosan vár ránk a csendben.

gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a Vízözön előtt című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 42. Zsoltár 2-tól a 6. verséig. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjózik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt, kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokasságot Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az ő orcájának szabadításáért. Nem segíti Isten azt, aki igyekszik hozzá kötni életét? Azt, aki próbál az ő útain megmaradni? Nem fizet jóval annak, aki próbál mindenkihez jó lenni? Miért engedi, hogy bajok zúduljanak, és mint örvénylő víz lehúzzák azt, aki Jézusba kapaszkodva küzd? Miért nem igazolja Isten a hitetlen csúfolódók között a hívő embert? Nem hallja a bajba süllyedt gyermeke segélykiáltását? Az atya messzebb lát, mint kicsin gyermeke. A mindenható uralja a féktelennek tűnő vizeket. Ő választotta szét a tengereket, ő állította meg a viharzó tengert, amikor tanítványai az elsüllyedést látták már maguk előtt. Sőt, ott volt velük együtt a hánykolódó hajóban. Amikor hömpölyögnek a bajok és késik a segítség, azzal is terve, célja, üzenete van. Az egyik, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János Evangélium a 16. rész, 33. verse. Mert az úti célunk nem ez a világ, hanem Isten otthonában a teljes béke, a szombatok szombatja. Most útközben vagyunk, vándorlunk. A másik, a bajok, a küzdelmek a mester tanításának részei. Az a gyakorlat, amivel valami hasznosra akar elvezetni, majd felhasználni és ezzel együtt minket erősebbé tenni. A harmadik, amikor valamit egy időre elvesz, azért tesz,

címelt mást akar adni helyette, amit nem tudok átvedni, míg mást markol a kezem. A negyedik. Üzen vele másoknak Isten. Az, ahogyan a bajban is kitartunk mellette, amikor nem fizet földi jóval atyánk, hitünk és hitelességünk mutatója. Példává, mintává tesz, mint Jóbot. Általunk másoknak és utódainknak is üzen, ahogy ebben a zsoltárban is nem csak a bajban levő embert látjuk, hanem a kereszten szenvedő mesiás is feltereng. Őt vázolja fel előre Isten, akit majd a kereszten hasonló szavakkal csúfolnak. Máté 27:43. Bízott Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Közben Jézus akkor is kitart, ha úgy tűnik, elhagyta őt Isten és ember, és a gonoszság örvénye éppen benyeli. De a rémület után a kiemelkedés, a feltámadása sokkal jobb következik. Ezt tudja előre az, aki Istenben feltétel nélkül megbízik, mert már korábban is volt hasonló tapasztalata. Ezért profétál hitből, Isten lelke bátorításával is ismétli, mondja, bíztatja önmagát, mint ahogy a hitvallással tesszük mi is. Miért csüggetsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Köszönöm, Jézus, hogy segítesz a bajoknál téged nagyobbnak látni.

0: Isten üzenete Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szentgellét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a vízözön előtt című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.
1: Névsor a vízözön előtt. Olvasom Mózes első könyve 5. részének 1-től 32-ig, valamint 6. részének 1-től 4-ig terjedő verseit. Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga kép mására, és elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Sét 150 éves volt, amikor Enóst nemzette. Enós születése után Sét 807 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Sét teljes életkora tehát 912 év volt, amikor meghalt. Enós 90 éves volt, amikor Kénánt nemzette. Kénán születése után Enós 815 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Enós teljes életkora tehát 905 év volt, amikor meghalt. Kénán 70 éves volt, amikor Mahalalélt nemzette. Mahalalél születése után Kénán 840 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Kénán teljes életkora tehát 910 év volt, amikor meghalt. Mahalalél 65 éves volt, amikor Jeredet nemzette. Jered születése után Mahalalél 830 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Mahalalél teljes életkora tehát 895 év volt, amikor meghalt. Jered 162 éves volt, amikor Énokot nemzette. Énok születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Jered teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énok 65 éves volt, amikor Metuselahot nemzette. Énok az Istennel járt, Metuselah születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Metuselah 187 éves volt, amikor Lámeket nemzette. Lámek születése után Metuselah 782 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Metuselah teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzett. Noénak nevezte el, és ezt mondta. Ő vigasztal meg bennünket, kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Noé születése után Lámek 595 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Lámek teljes életkora tehát 777 év volt, amikor meghalt. Noé 500 éves volt, amikor fiakat nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiválasztottak maguknak. Akkor ezt mondta az Úr: ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő. Abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön. Ők voltak az ősidők, nagy hírű vitézei. Eddig a felolvasott íge. Megérteném, ha most többen csodálkoznának. Mire jó ezt még elolvasni is, ezt a különös, szinte hátborzongató töredéket az Isten fiakról és óriásokról. Megvallom, megkísértett engem is, hogy kihagyjam, egyszerűen átugorjam, mintha benne se lenne a Bibliában. Hiszen nem egy igehirdető, aki az őstörténet alapján sorozatos igeszolgálatokat végzett, valóban ezt tette. Kihagyta. Mondom, már-már ezt a könnyebb megoldást választottam én is, amikor feleségemtől egy gyönyörű képes folyóiratot kaptam, amely elejétől végig a dél-amerikai ásatások képeit tartalmazta. A tolték, azték, zapoték és maja piramisok és templomok képeit. Szinte megbűvölve nézegettem egy egész estén át a teotihuacani fellegvár tollas kígyójának grandiózus képét, az ókori Tula esthajnal csillag templomának tetején áldogáló négy óriási atlantiszi figurát és az Uxmali kormányzó palotájának óriás frízeit. Megcsapott az elsüllyedt kultúrák titokzatos levegője, és szinte áhítathoz hasonló, mély tisztelettel töltött el. Akkor arra gondoltam, a Bibliának ezt az oldalát nem illeti-e meg ugyanaz az áhítat és tisztelet? Hiszen végtelen idők távlatából hoz üzenetet. Az emberiség bölcsőjének első lakóiról akar valamit mondani, és ha ma már nem is értjük világosan az üzenetét, legalább egyszer életünkben álljunk meg előtte olyan tisztelettel, mintha a Keopsz piramis előtt állanánk, hiszen arról sem tudunk mindent, sőt, nagyon is keveset. De aki egyszer megállt a tövében, legalább megkísérelte, hogy beszámoljon barátainak a benyomásairól. Engedjék meg, hogy ilyen beszámolót mondjak most, mit éreztem, mi sejlett fel bennem, amikor egy késő este újra és újra elolvastam Mózes első könyvének 5. fejezetét, ezt a különös névsort, és a 6. rész mitikus első verseit. Az első, amire rájöttem a névsor tanulmányozása közben, hogy ez nem exakt történetírás, nem történelmileg igazolható ezredéves családfa, hanem mint eddig is bölcsönkre vésett üzenet, profécia. De mi az üzenete számunkra? Valamit üzen, hiszen azért került bele az írásba, kihagyhatatlanul. Nekem ilyen üzenetek érkeztek. Egyszer az ember idejének hajnalán az ember bölcsőjéből kicsordult az ember patak, és egyre szélesedve ember folyóvá, szinte embertengerré vált, emberiségé. De ha visszamerünk, és tudunk nézni vagy gondolni bölcsőnkre, és ezt a különös névsort olvassuk, lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson. De hiszen mindnyájan testvérek vagyunk, ember testvérek. Talán még soha nem éltem át úgy ezt a szót, mint ennek az ősi névsornak olvasásakor. Eszembe jutott egy hívő orvosbarátom sóhajtása egy nagyon hideg téli délelőttön, amikor ott ült előttem, és megkérdeztem tőle, hogy miért olyan levert és szomorú. Meglepetésemre ezt mondta. Milyen sokan fáznak most a világon, éheznek és fáznak, amíg mi itt ülünk jól lakottan és meleg szobában. Nem mondta, de tudom, így gondolta, fáznak és éheznek a testvéreim, ember testvéreim. Igen, erre az egész glóbuszt átölelő érzésre és megrendülésre késztetett ez a névsor. Összetartozunk, valahogy egy soha nem érzett élménnyel lettem gazdagabb, emberiség élményem volt. Aztán az agyamon túl a szívemig hatolt az ősi szöveg monotóniája, mint valami elfelejtett, szent liturgia hömpölygése. Született, élt, nemzett, azután meghalt. Született, élt, nemzett, azután meghalt. 10 közül 8-ról nincs is más feljegyezve, csak ennyi, és mégis egy-egy láncszemmé váltak az emberiségben. A faj sajátosságait magukkal hozták, aztán továbbadták. Arra kellett gondolnom, nincs értelmetlen élet, csak meg nem értett élet van. Petrovics Istvánra gondoltam, a felvidéki egyszerű emberre, és Hrúz Máriára, akik egy mészárszéket nyitottak, majd egy kis kocsmát kőrös főn. Lehet, rajtuk is átsuhant a gondolat, mint olyan sok emberen élete alatt, hogy miért is élek én? Kis, ismeretlen emberkék, parányi fodrok a hömpögő ember folyam felszínén. Aztán született egy fiúk, akit mi így ismerünk, Petőfi Sándor. A kiválasztott népre gondoltam, ahol az idők beteljesedéséig minden anya, amikor fiút szült, arra gondolt, hát ha ő lesz a messiás. És egy fiatal zsidó leányra, Míriámra, Máriára, aki megszülte elsőszülött gyermekét, és Jézusnak nevezte. Akkor este, amikor így néztem az ősi szöveget, szinte megrendült áhítattal végtelen egységben éreztem és láttam az egész emberiséget, mint valami megbonthatatlan szövedéket, amelyből senki sem hiányozhat, mert csak így van értelme az egésznek. Aztán a névsor évszámai állítottak meg és kényszerítettek gondolkodásra. Több száz évig élt mindegyik. Megnéztem a legjobb kommentárokat, amelyek rendelkezésemre állnak. A különböző feltételezéseket. Van tudós, aki azt állítja, hogy ezek nem egyes emberek évszámai, hanem egy-egy törzs életének ideje. A név a törzs fejének neve csupán. Vannak tudósok, akik fölvetik a kérdést. Ugyan, mit tudunk mi az emberiség hajnaláról? Miért ne élhettek volna akkoriban tovább az emberek, mint ma? Megvallom, arra gondoltam, 100 év vagy több száz év, lényegében mindegy. Az ő életüknek is volt határa, születtek, éltek, nemzettek és meghaltak, és nem éltek hiába. Életüknek valamilyen értelme volt. Minél többször olvastam el a 10 ős atya név sorát, annál inkább tudatossá vált bennem egy különös statisztika. 8-2. 8-ról csak ennyit tudunk, hogy született, élt, nemzett, meghalt. 2-ről többet. Talán ez az örök arány? 8-2? 2 embernek különös küldetése és szerepe volt. De ez a 2 nem élhetett volna a többi 8 nélkül. Az egyik Énok. Egész lénye a róla feljegyzett néhány sorba, mint egy titokzatos fátyolba van burkolva. 365 évig élt. Ó, ha ismernénk ennek az egy év napjainak megfelelő számnak az akkori titokzatos jelentését. Ő a 7. a névsorban. Azt tudjuk, hogy ez az ősi keleti népeknél a szent szám volt. Vele kapcsolatban ez a misztikus megjegyzés áll. Énok az Istennel járt. Azért nyer különös jelentőséget ez a kifejezés, hogy Istennel járt, mert a mózesi könyv a továbbiakban így fejezi ki, Isten előtt járt. Járj én előttem, és légy fedhetetlen, mondja Isten Ábrahámnak, Mózes első könyve 17. részének első versében. Ugyanezt mondja Jákob Izrael, amikor megáldja Józsefet, az Isten, aki előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák. Csak Noéval kapcsolatban olvassuk ismét ezt a titokzatos kifejezést, hogy Istennel járt Noé. Nem tudom, és megmagyarázni sem tudom, mit jelenthetett ez az Istennel járás. Csak sejtem, hogy valami nagy és titokzatos egységet, valami általunk talán már meg sem élhető unió misztikát, de a statisztika üzenetét értem, 8-2. Amíg ezen gondolkozva kezemben tartottam az ősi szöveget, így vigasztalt ez a statisztika, hogy az Istennel járás, ha mai módon is, nem tömegcikk. Kevesek, a kevesebbek ritka adománya. Azoké, akikkel maga Isten akar járni. A páloké, akik valamiképpen így vallanak erről. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galatákhoz írott levél 2. részének 20. verse. Végül Bibliánk talán legmitikusabb néhány versét olvashatjuk Mózes első könyve 6. fejezetének elején. Kik lehetnek ezek az Isten fiak, akik összekeveredtek az emberek szép leányaival? A legtöbb ősszöveg magyarázó úgy véli, hogy itt a séti nemzetség, az istenfiak nemzetsége, és a káini nemzetség, a keniták kóborló, majd város alapító népe, az emberibb nemzetség keveredett össze. De olyanok is vannak, akik az angyalok bukására gondolnak ezzel a szöveggel kapcsolatban. Hiszen ez kész mitológia, mondhatná valaki. Pedig csak mitikus. Hogy mi a különbség a mitológia és a Biblia mitikus történetei között? A görög mitológiában gyakorta előfordul az istenek és az emberek keveredése, például Zeus főistennek több gyereke is született földi anyától. A babilóniak is hallatlan büszkeséggel gondoltak a maguk félistenére, Gilgamesre. Ám ha a bibliai szöveg szűkszavú tudósítását olvassuk, fel kell, hogy tűnjön minden mitológiával szemben a következő. Szó sincs az Isten és az emberek keveredéséről, csak az Isten fiakról és az emberek leányairól. Nem bőbeszédű, inkább szűkszavú ez a pár sor. Nem büszkélkedés a történet, inkább szégyenről tudósít. Tüstént a következményéről beszél, a büntetésről. Isten a keveredés miatt leszállítja az életkort. Aztán még néhány sor az óriásokról. Ezekről később is hallunk a Bibliában. 5 Mózes 3.22, 4 Mózes 13.34. Talán egy különös, kihalt emberfajtáról lehet szó, akiről szinte minden ősi mitosz megemlékezik. Gondoljunk Nimródra, Gilgamesre, Magógra, Gigasra, vagy a küklopszokra, vagy később Góliátra. Vagy talán az ősködökbe veszett szuper emberekre emlékezik így a későbbi ember, hogy óriások? Ma talán így mondanánk, a nagy zsenik, a kiemelkedő vezér egyéniségek, a kozmonauták, vagy ha tetszik, a bitlesek, akik előtt leborulva sírt és zokogott egy új nemzedék. Vajon nem illik-e rájuk is, hogy akik elejétől fogva híresek voltak? Egy biztos az ősi szöveg szerint, velük lezárul egy korszak, az özönvíz előtti. Amikor egy késő éjjel letettem kezemből ezt az igerészt, arra kellett gondolnom, hogy sok-sok ezer év múlva tudnak-e majd ennyit is rólunk erről a korszakról, talán egy özöntűz előtti korszakról az akkori emberek? Lesz-e két név? Fennmarad-e legalább két név úgy, mint Énoké és Noéjé, akik Istennel jártak? Két ige vigasztalt, mielőtt eloltottam volna a villanyt. Az egyik Máté evangéliuma, 24. részének 35. verse. Ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. A másik János evangéliuma 14. részének 1-4 terjedő versei. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, tudjátok, az útat is tudjátok. Íme mi is lehetünk Isten, az Úr elragadott énókjai Krisztus által.
0: A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Népsor a vízözön előtt című részt felolvasta Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

Lassan déli adásunk végéhez érünk, de továbbra is hallgathatnak minket online a www.agnosradio.ro honlapon. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána pedig krédó és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Én Czvak Péter, magyar üzletember és politikus gondolatával búcsúzom Önöktől, aki 2012-ben ugyanezen a napon hunyt el, azaz augusztus 5-én. És így szól. Az életben nincs kudarc, csak az, ha nem próbálod meg véghez vinni az életedben azt, amiben hiszel. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentit hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Önök Rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Kiderült, mennyivel hosszabbítja meg az atomerőmű üzemidejét, a sziklarobbantás és az uszályok elsüllyesztése. Idegen nyelv kompetencia felméréssel folytatódik a pótérettségi. Júniusban 11.970 személy kapott külön nyugdíjat Romániában. Gál András életmű előtt tiszteleg a Csíki Székely Múzeum. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Dunán végrehajtott beavatkozásoknak köszönhetően a második blokk még néhány nappal tovább tud működni, jelentette ki a Csernovodai atomerőmű igazgatója Romeo Urzsán. Ma reggel a Balasziklánál végrehajtott művelet és a bekövetkezett robbanás után megállapítottuk, hogy a Csernovodai atomerőmű szívó medencéjének vízszintje körülbelül 2 cm-rel emelkedett. Nyilatkozta Romeo Urzsán az Antenna 3-nak a Duna vízszintje kapcsán. Az erőmű igazgatója kifejtette, hogy az előrejelzés szerint a vízszintnek naponta körülbelül 2 cm-re kellett volna csökkennie, így a beavatkozás nettó hatása körülbelül 4 cm volt. Ez a csernovodai második reaktor közel 2 napos további működését jelenti, mondta Urzsán. Rámutatott, hogy az előrejelzés a Duna vízszintjének folyamatos csökkenését vetíti előre a következő hetekben. Az előrejelzés szerint a következő 1-2 hétben a vízszint folyamatosan csökkenni fog, tehát ha nem hozunk további intézkedéseket, mint például ezek a Balánál felállítandó uszályok, akkor valóban 5-7 nap múlva kénytelenek leszünk a második blokkot is leállítani az alacsony vízszint miatt, figyelmeztetett. Az uszályok elsüllyesztése az erőmű vezetésének becslései szerint további 2-3 napos üzemidőt jelenthet. Ma és holnap az idegen nyelv ismereteket mérik fel a pótérettségén, majd augusztus 6-án és 7-én a digitális kompetenciákat. A diákok már túl vannak a román nyelvi kompetenciák, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozók az anyanyelvi kompetenciának felmérésén. Az írásbeli vizsgák augusztus 10-én a román nyelv és irodalom dolgozattal kezdődnek. Augusztus 11-én következik a kötelező tantárgy írásbelije. Augusztus 12-én a választott tantárgy vizsgája, míg a kisebbségi tanulók augusztus 13-án anyanyelv és irodalomból írnak dolgozatot. Az első eredményeket augusztus 18-án 12 óráig teszik közzé. Ugyanezen a napon 14 és 18 óra között lehet óvást benyújtani. Erre augusztus 19-én és 20-án is lesz lehetőség, amikor a dolgozatok megtekintésére is mód nyílik. A végleges eredményeket augusztus 24-én hozzák nyilvánosságra. Az érettségi sikeres teljesítéséhez a végzősöknek minden nyelvi és digitális kompetencia vizsgát le kell tenniük. Az írásbeli vizsgák mindegyikén legalább 5-ös osztályzatot kell elérniük, az írásbeli átlaga pedig legalább 6-os kell legyen. Az Országos Nyugdíjpénztár ma közölt adatai szerint júniusban 11.970 személynek folyósítottak külön nyugdíjat, hasonlóan az előbbi hónapokhoz. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatás nem a hozzájárulás, és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az örökségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. Az Országos Nyugdíjpénztár szerint júniusban 5.890 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.613 lej volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 777 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7.015 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők, vagyis 863 személy, átlagban 6.282 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 1.320 személy, 13.119 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak, vagyis 700 személy, 10.748 lejes külön nyugdíjat kaptak júniusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet, vagyis 2.461 személy, átlagban 7.341 lejes külön nyugdíjban részesült. Gál András festőművész gazdag életművét bemutató időszakos kiállítás nyílik holnap 17 órától a csíkszeredai Mikóvárban. A tárlattal a Csíki Székely Múzeum a 90 éve született, Gyergyó Ditróból származó alkotó előtt tiszteleg, aki meghatározó szerepet játszott Csíkszereda és Székelyföld képzőművészeti életének alakításában. A 2021-ben elhunyt művész csak nem 4 évtizeden át tanított rajzot Csíkszeredában, miközben festőként is jelentős életművet hozott létre. Munkáiban a székelyföldi tájak sajátos látásmódja, az expresszív és konstruktív képi világ, valamint a figurális kompozíciók egyaránt meghatározó szerepet kaptak. Nevéhez fűződik a rendszeres csíkszeredai képzőművészeti kiállításuk elindítása. Továbbá társalapítója volt a Gyergyószárhegyi művésztelepnek is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,56 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gedeon azonban ezt mondta neki, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Bírák könyve 6. részének 13. verse. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. Péter apostol közönséges első levele, első részének 6. és 7. versei.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának.
1: Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma és holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt.
0: A Magyar Református Szeretetszolgálat egész év

0: során segíti a rászorulókat.
1: Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat.
0: Roma hősök.
2: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és a még ott levő fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőstől felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére, a Roma holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donor programok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoztak együtt. A résztvevők két kiemelt területre összpontosítottak, a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét volt, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. A két nap során több kárpátaljai református intézménybe is ellátogattak. Erről főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a kárpátaljai református egyházkerület püspökét hallhatják.
3: Mai napon Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukrán Ula DESZ munkatársai jártak itt, és azok a megyei szintű szolgálatok, akik a felzárkóztatásért, kisebbségekért, etnikai és más nemzeti kisebbségekért is felelnek. A mai nap az első látogatási helyszín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Ott kíváncsiak voltak arra, hogy a Nagy Dobronyi Református Gyermekotthon, mely az irgalmas samaritánus nevet viseli, valóban irgalmas-e. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. A református egyház szempontjából a munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. Ugye ott az iskolai előkészítő konkrétan 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak, látták, hogy ez nem egy látogatásra elkészített valamilyen rendezvény, gyülekezés, vagy hanem ez egy hosszú évtizedek óta szolgálatot teljesítő misszió, minek az a küldetése, hogy adjon esélyt cigány, roma származású embereknek megismerni az evangéliumot, megismerni Jézus nevét, és abba a társadalmi rétegbe való betagolózása is lehetséges legyen, amiben a többség él Kárpátalján, Munkácson. Ott megnéztek más programokat is, melyeket civil szervezetek üzemeltetnek. Látták azt, hogy nagy szükség van a felzárkóztatásra, a támogatásra. Majd ezután fogják levonni a következtetéseket, hogy mivel is tudna az ukrán állam segíteni, mivel tudnának a nemzetközi szervezetek segíteni. Mert az, hogy készül egy jegyzet, hogy gond van, szegény,

0: a civil szervezetek munkájának. Ez nagyon kevés, de látható. És jó volt látni azt a közösséget, akik Jézus nevét hívták segítségül, és maga a hit kapcsolja őket össze. Ott vannak tehetősebbek, egészen szegények, mondjuk így, hogy a mindennapi kenyérért nagyon nehezen küzdenek meg, és nem is biztos, hogy jut nekik, de ott abban a közösségben az énekük, az Isten keresésük számomra egy reménységet adott, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, és ők is hiszem azt, hogy nem a pusztulásra, nem az éhezésre, a mély szegénységre vannak Istentől rendelve, hanem mondjuk így, hogy egy normális életszínvonalra, de ez nagyon szorosan összefügg a hitünkkel. Ma, amikor háború van, és nagyon sok nyomorúságot szenved el az ember, én hiszem azt, hogy hitáltal van a megtartatásunk, és jó volt látni azt, hogy imádkozó emberek vannak. Bármilyen furcsa, bármilyen a környezet, abból a környezetből vannak, akik segítségül hívják az Isten nevét, és magasztalják az Isten nevét. Számomra ez volt az a pont, amiért azt mondom, hogy megéri újra és újra, újra kezdeni velük.
1: Más-más intézményekben voltak. Bizonyára még nevezzük azt is egy intézménynek, hogy ellátogattak a táborba is, itt Beregszázban, a cigánytáborba. Megnéztek egy, hát lehet, hogy egy újra kezdődő ambulanciát, bementek a táborba, meghallgattak mondjuk azt, hogy egy éneket, és mint ahogy mondtam, mindenütt más-más talán segítségre lenne szükség. Püspök úr, hogy látja most, mi az, ami a legjobban? Hogyha valahogy megpróbáljuk ezt valahogy csoportos, de mi az, ami a legjobban szükséges most, és most ne vegyük külön-külön minden intézményt?
0: Sok kudarcot vallott próbálkozás után ma is csak azt tudom mondani, az oktatás minél korábban be kell őket vonni az oktatásba. Ez rendszert, rendet hoz az életükbe, életminőségben javulást hoz, és ott, ahol a kicsi gyereket meg kell mosdatni, ott az édesanyja is megmossa a kezét. Ott, ahol azt a kicsi gyereket meg kell szárítani, ott az édesapa fog tüzet rakni, hogy meleg legyen az otthonba. Az alap ott kezdődik. Be kell minél hamarabb az oktatási rendszerbe vezetni a gyerekeket. A gyerekek sorsán, életén fog megváltozni a cigányságnak az élete. Nincs olyan cigány édesanya, édesapa, ki ne szeretné azt, hogy az ő gyerekének jobb legyen az élete, mint az övé. Az anyaságban és az apaságban ez ott van, szinte bele van kódolva, hogy a gyerekemnek jobb legyen, mint nekem. És ezért láthatunk olyat, amikor a novemberi fagyban, például Váriban láttam ilyet, mezitláb hozza az édesanyja a gyerekét az óvodába, de a gyereke fel van öltöztetve, meg van mosdatva, azért, mert jobb életet szán neki. Sok esetben nem fog tudni neki, nem tudom milyen anyagi biztonságot adni, nagyon sok esetben nem tud neki jobb lakhatási körülményeket adni, nagyon sok esetben nem tud ezer dolgot, de azt mondja, ha magamtól meg is vonom a gyerekem óvodába, menjen el iskolába, tanuljon meg írni, olvasni, legyen szebb gyerekkora. Tehát én úgy gondolom, hogy ma erre lenne a legfontosabb a hangsúlyt tenni, mert ez mindent magával fog hozni. A higiéniának a változását, a lakhatási körülmények változását, a pénzgazdálkodást, a orvosi ellátást. Tehát ha minden gyereknek iskola, óvodai évkezdés előtt kell egy orvosi igazolást kapni, át fognak menni a szűrésen, meg fogják kapni a minimális, a kötelező védőoltásokat. Ha nem lesz minden nap tiszta ruhája, de amikor beadják az iskolába, akkor ő ott kihúzhatja magát, lesz fehér inge, és ő fogja tudni, hogy mihez kell magát tartani, hogy mi az, aminél nem szabad lejjebb menni. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, és most ebben a helyzetben, amiben élnek a kárpátaljai emberek, én erre csak úgy látok lehetőséget, hogyha segítségül hívják az Úrnak. Ha Jézus Krisztusba vetett hittel fognak nekiállni az új tanévnek, az új feladatoknak, az új kihívásoknak, az abszolút nem tudjuk, milyen télnek. Hittel és Isten nevét segítségül hívva van esély arra, hogy mi mindnyájan itt megmaradjunk, és az élet körülményeink javuljanak, tehát változik sokszor rossz irányba, de hogy jobb irányba változzon, ez a hit és az iskola. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
2: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatták.
3: A fügefám, virágok nem nyílnak, szőlőhegyek.

0: Az anyaország. A Magyar Református Szeretetszolgálat egész év során segíti a rászorulókat. Nem csupán a nagyobb ünnepek idején, vagy például a tanévkezdés előtt nyújtanak támogatást. A napokban Debrecenben az MRSZ helyi irodájában az ott regisztrált segélykérők számára tartottak egy soron kívüli adományosztást, amikor 150 nehéz sorsú, nélkülöző család és idős ember kapott 20-25 ezer forint értékű csomagot. Ezekbe a szeretetszolgálat korábbi gyűjtéseiből tartós élelmiszereket, az ENSZ felajánlásából pedig higiénés termékeket, tisztító és tisztálkodási szereket tettek. Mindezt egy vállalat ajándékaként jégkrémmel is kiegészítették. Az adományosztáson Olá Ilona járt.
1: Milyen gyakran van alkalom ilyenfajta adományosztásokra, amikor nem egy-egy nagy ünnep, egy-egy nagy adományozó akció keretében fordulnak a segítettekhez?
2: Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat. Tehát akik itt megjelennek a debreceni irodánkban, beadják az adománykérelmüket, természetesen nem kell hónapokat várniuk egy-egy tartós élelmiszer csomagra, hanem amilyen gyorsan csak tudjunk, szeretünk reagálni ezekre a helyzetekre, nem említve azokat a adományokat, mint például a ruhanemük, játékok, babakocsi, amik egy adhok módon felmerülhetnek egy-egy családnál, ezeket is próbáljuk mindig a legrövidebb időn belül teljesíteni. De most ebben a nyári nagy melegben, hőségben érkeztek olyan adományok szeretett szolgálatunkhoz, hogy úgy gondoltuk, ez megéri azt az alkalmat, hogy így július közepén is az eddigiektől eltérően szervezzünk egy nagy csoportos adományosztást, és így 150 családot tudunk most támogatni egy rendkívül gazdag 20-25 ezer forint értékű adománycsomaggal.
1: Ez tehát a korábban begyűjtött adományokból jött össze, ezért kell folyamatosan végezni az MRSZ-nek a karitatív munkát, hogy amikor szükség van, akkor tudjanak mihez nyúlni. Mik vannak most a csomagban?
2: Most minden család, minden rászoruló kapni fog egyrészt egy nagyon gazdag tartós élelmiszer csomagot, ezek valóban az elmúlt időszak áruházi gyűjtéseiből és egyéni vagy céges felajánlásaiból kerültek be a raktárainkba. Ami most ezt igazán sürgetővé tette, ezt az adományosztást, hogy egy nagyvállalatnak köszönhetően több ezer doboz jégkrémet kapott a szeretett szolgálatunk, és ezt szerettük volna, hogyha ezt mielőbb el tudjuk juttatni a családokhoz, tehát egy-egy doboz jégkrém lesz, ami ezt kiegészíti, valamint az ENSZ menekült szervezetének köszönhetően még évelején kapott a Magyar Református Szeretetszolgálat egy több 10 millió forint értékű adománycsomagot. Eznek egy jelentős része intézményekhez került, hiszen ágynemű garnitúrákat, matracokat, törölközőket tartalmazott, de ugyanezzel a csomaggal érkezett egy nagyon nagy családi higiénés csomag mennyiség is. Ebben mosószer, sampon, fogkefe, fogkrém, szappan és minden egyéb termék megtalálható, amire egy átlagos háztartásban is szükség lehet, így ezekből is tudunk egy-egy teljes kompakt csomagot biztosítani az élelmiszerek és a jégkrém mellé.
1: És ez már önmagában egy nagy segítség, hiszen ezt már akkor nem kell megvenni a boltban, ezt is lehet akár élelemre, akár a tanévelkezdésére fordítani az erre szánt összeget egy-egy családnak. Kik vannak most az adományozottak között? Elsősorban gyerekesek?
2: Gyerekes családokat is segítünk, valamint nyugdíjasok is nagyon nagy arányban szoktak adománykérelemmel hozzánk fordulni, tehát egyedül élő, magányos kis nyugdíjasokat is nagy számban támogatunk, de a 150 családnak egy közel 100-as nagyságrendben gyermekes családok szerepelnek most is a segítettjeink között.
1: Kifejezetten debreceniek vagy Debrecen környékiek, ez most ide szól a Civis városnak.
2: Ez a csoportos adományosztás most kifejezetten ide szól a debreceni nélkülözők számára, viszont akár csak a jégkrémekből, úgy a tartós élelmiszer, valamint a higiénés csomagokból is természetesen más településekre is juttatunk, egészen a kelet-magyarországi régióban, valamint határon túli területekre is kerülnek ezekből az adományokból is, de azok mind-mind külön alkalmak, külön szállítmányok. Most ide kifejezetten debreceni rászorulókat hívtunk, akik az elmúlt egy-két hónapban adtak be adománykérelmet szeretetszolgálatunkhoz, és őket most akkor így tudjuk segíteni, hogy egy alkalomra hívtuk össze őket.
1: Nyilvánvalóan, akik segítségre szorulnak, ismerik a Magyar Református Szeretetszolgálatot, tudják, hogy kérhetnek segítséget, de valaki esetleg most gondolkodna azon, hogy legyőrve a szégyenlőségét, esetleg a szégyenét, mert ugye ez is gyakran ott van a szegényebb sorsú emberek lelkében, most kérne támogatást, segítséget, mit kell tennie, hova fordulhat?
2: Ha debreceni rászorulókról beszélünk, akkor a belvárosban a Leány utca 2 szám alatt megtalálható a Magyar Református Szeretetszolgálat irodája, de ha valaki nem tud személyesen bejönni, akkor ugyanúgy online is beadható az adomány kérelem. Ami fontos, hogy amikor valaki segítségért fordul hozzánk, akkor egyrészt egy űrlapot kell kitölteni, hogy azért tisztán láthassuk, hogy valóban milyen nehézségekkel néz szembe az adott kérelmező, mire lenne leginkább szüksége, illetve amit fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben kérünk gyermekes családoknál családsegítői igazolást, vagy pedig lelkészi ajánlást is a kérelmezők mellé, hiszen szeretnénk tudni, hogy valóban akik ismerik közvetlenül is a családot, ők hogyan látják, mi jelentene a legnagyobb segítséget. Tehát ezek az igazolások, amik rendkívül fontosak, enélkül nem tudunk kiadni támogatást, és amikor minden dokumentum beérkezett, akkor onnantól kezdve bekerül a bírálati rendszerbe, és a rászorultság elve mentén, akiknél a legégetőbb a szükség, és a leggyorsabb segítségre van szükségük, őket mielőbb visszahívjuk és segítjük is.
3: Góré Borostyán Leóna.
1: Hány gyermeked van?
3: 5.
1: És most mit jelent nektek ez az adományosztás?
3: Hát
1: milyen
3: segítséget jelent nekünk.
1: Miben segít?
3: Hát, hogy mondjam már, hát nagyon sokba segít nekünk. Meg ott Boroszőlön sok mindenkinek segítene így, hogyha így eljönnének, mert nagyon sok a rászoruló ember.
1: Most ételt kaptok, tisztálkodási szert, egy kis édességet is. Amit erre költenétek, akkor ezt nyilván lehet a gyerekekre fordítani.
3: Így van, ruházatra, cipőre, persze minden ilyesmire, igen.
1: Gondolom nagy a szükség, tehát minden fillérre szükség van.
3: Hát most igenis, mert nem soká jön az iskola, és 4 gyereket iskoláztassak, a kicsi óviba megy, úgyhogy így nagyon jó.
1: Megérte bejönni.
3: Meg, persze, és nagyon szépen köszönöm.
1: Balogh Róbert lelkipásztor, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese, akivel folytatjuk a beszélgetést. Most ez az alkalom hogyan illeszkedik az MRSZ egész éves tevékenységhez és mindennapi szolgálatához?
4: A mai alkalom is teljes mértékben beilleszkedik abba, ami a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a lényege, sőt az egész kereszténység minden diakóniai szolgálatunknak a lényege, hogy ott lenni, jelen lenni a szegények között, a rászorulók között. De tulajdonképpen ez nekünk mindennapos tevékenységünk. Nagyon fontos az, hogy nyilván a nagy ünnepek előtt is segítsünk, de a diakóniai szolgálatnak az egyik központi üzenete az, hogy a szegény emberek nem csak akkor szegények, és nekünk folyamatosan jelen kell lennünk segítő módon, testvéri módon ott állni mellettük és segíteni őket tárgyadományokkal, lelki adományokkal, lelki szolgálattal, igei üzenettel, tehát ez egy nagyon komplex, holisztikus megközelítés, amit a Magyar Református Szeretetszolgálatban igyekszünk megvalósítani a mindennapok valóságában.
1: Nagyon fontos minden ilyen alkalommal, és ezt szerintem érdemes hangsúlyoznunk, hogy komoly segítség a tárgyi adomány. De kell mellé az is, hogy odafigyelnek ránk, hogy nem vagyunk egyedül, hogyha baj van, akkor lesz kifelé kinyújtani a kezünket.
4: Természetesen, tehát ez a keresztény diakóniai szolgálatnak is az abszolút lényege, hogy nem csak tárgyi adományokat adunk, azt is adunk, de mellett ott vagyunk testvéri módon az emberek mellett, hirdetjük nekik a szabadító Isten kegyelmét, az evangélium üzenetét, meghallgatjuk őket, a teljes kiterjedt szeretetszolgálati működési elvünk gyakorlatilag erre épül, és ez van a szívében, a közepében.
1: Ahhoz azonban, hogy az MRSZ segíteni tudjon, kell a segítők segítsége. Tehát, hogyha nincs felajánlás, akkor nincs mit szétosztani. Mit tapasztalnak? Megvan-e ez a segítő szándék? Alakult ez az elmúlt 20 évben jó vagy rossz irányba, hiszen azért itt most már 2 évtized tapasztalata áll az önök háta mögött?
4: Igen, Istennek hála megvan ez, tehát rengeteg tárgyi adomány és felajánlás is érkezik. Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a tárgyi adományokat és a felajánlásokat várjuk, hanem az önkéntes segítőt. Most például az új tanév kezdetére készülünk a tanszergyűjtési programunkkal, a nagyobb városokban, nagyobb áruházakban lesz majd áruházgyűjtés, de lehet jönni segítkezni, pakolni, osztani, csomagolni, szortírozni, vagy egyáltalán bármilyen más szolgálatunkba. Tehát itt is igyekszünk arra, hogy ne csak azt közvetítsük a társadalom felé, hogy tárgyi adományokra és felajánlásokra van szükségünk, és csak azt várjuk, hanem egyáltalában szükségünk van minden önkéntes munkára, minden testvéri segítségre, és ami nagyon-nagyon fontos és nem kevésbé hangsúlyozandó, az imádságos háttérre, amely ott áll, ott kell, hogy álljon a szolgálatunk mögött.
1: Itt vagyunk Debrecenben, az MRSZ Leány utca irodájában. Debrecen ilyen szempontból hol szerepel a ranglistán az országos viszonyok közepette?
4: Teljes mértékben kiemelt helyen szerepel Debrecen a reformátusság szempontjából, a Magyar Református Szeretetszolgálat szempontjából is. Azon is szeretném megköszönni minden debreceni kollégánknak, önkéntesünknek, gyülekezetnek, testvérnek, az egyházi vezetésnek azt, hogy ilyet informális ott állnak mellettünk, segítenek, támogatnak minket, imádságos szívvel hordoznak minket, és mi is imádságos szívben hordozzuk a kedves testvéreket.
1: mostani adományozáson részt vett Fekete Károly a tisztántúli református egyházkerület püspöke. Miért fontos az, hogy egyrészt a személyével is erősítse az adakozókat, másrészt pedig megtapasztalják reformátusok úgy általában ezt a segítő szolgálatot?
5: Idén 20 esztendős a Magyar Református Szeretetszolgálat, és azt gondolom, hogy ez alatt a 20 év alatt azt az üzenetet közvetíti, amit én is mondtam a kedves résztvevőknek, akiknek osztottuk az adományokat, hogy több az élet. Máté evangélium 6. részéből olvastam Isten igéjét arról a gondviselő Istenről, aki ezt üzeni nekünk, hogy ha az alacsonyabb teremtménytársakat úgy öltözteti, mint a liliumokat, hogyha úgy figyel a mező füvére, hogyha az eledelre is gondol, hiszen a mi atyánkban is benne van, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az Isten látja a mi szükségeinket, akkor nekünk látni kell, hogy neki meg nagyobb az igénye. Nem csak a földiekkel kell foglalkoznunk, hanem a mennyeiekkel is, lelki táplálékkal is. És amikor a református szeretetszolgálat oszt ruhát, élelmet, tűzifát, csomó mindent, iskolaszergyűjt, akkor arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy miközben a földi, testi szükségekre figyelünk, van egy lelki többlet, mert hogy több az élet, mint mindezek. De korgó gyomorral nagyon nehéz az Isten igéjét hirdetni. Érezzük mi is a református templomainkban, hogy hideg templomban nagyon nehéz odafigyelni a legszebb üzenetre is. Ezért a magunk komfort érzetét is növeljük a hagyományos gyülekezetben, hogy ne terjesztenénk ezt ki azokra, akiknek ez nem adatott meg. Ennek a megízleltetése, hogy több az élet, ez a 20 esztendő után is feladata lesz a szeretetszolgálatnak, és remélem, hogy a munkatársak is, vezetők is, az egész egyházunk, aki adakozik, hogy legyen mit osztani, erre gondol, hogy a testi szükségek mellett erre a többre, a lelkiekre hívjuk fel a figyelmet.
0: Az elmúlt percekben Olá Ilona összeállítását hallhatták.

0: Erdély. Roma Hősök című kiállítás nyílt meg Sepsiszentgyörgyön a Roma Holokausz Nemzetközi Emléknapja alkalmából. A tárlat roma hősök történeteivel és életútjaival várja az érdeklődőket, célja pedig, hogy bemutassa a roma közösség fontos történeteit és személyiségeit, valamint felhívja a figyelmet a Roma Holokauszt emlékezetére. A kiállításról és az emlékezés fontosságáról az Erdélyi Református Cigány Misszió igazgatójával, Makkai Péter lelkipásztorral beszélgettünk.
1: A Roma Hősök című kiállítás megnyitójára ugye a Roma Holokausz Nemzetközi Emléknapja alkalmából kerül sor. Ez pontosan mit jelent ez a dátum a roma közösség számára?
2: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és a még ott levő fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére, a Roma Holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
1: Mit jelent önöknek ez a kiállítás, és miért tartották fontosnak, hogy Sepsiszentgyörgyön bemutassanak egy ilyen kiállítást?
2: Az az igazság, hogy a Terrorháza Múzeum 2022-23-ban már egy hosszú kutatást lezárva, vagy annak folyamatát bemutatva, egy kiállítási anyagot állított össze a roma hősökről. Tehát ez volt a címe. Igazából akkor az volt az elképzelés, vagy az volt a gondolat, hogy az 56-os forradalomban résztvevő magyar ajkú cigányok hőseit emeljék ki, mutassák be, de utána ez a kiállítás, ez kibővült újabb és újabb személyekkel, akik a magyarságért és a magyar kultúráért, a cigány-magyar együttélésért az elmúlt időszakban sokat tettek, a közösségük felemelkedésében szerepet játszottak, és ebből egy vándorkiállítást hoztak létre, amit Magyarországon több mint 20 településen, városban kiállítottak, tehát végighordoztak, és amikor mi 2 évvel ezelőtt láttuk ezt a kiállítást, akkor a Református Cigány Missziónak, illetve hát az erdélyi cigánykoordinációnak az az egyik célja, hogy a magyar ajkú cigányság és a magyarság együttélésének a nagy pillanatait megerősítse. Azokat, akik ebben sokat tettek, azt kiemelje. Egy nagyon-nagyon megfelelő kiállításnak láttuk azt, hogy a roma kultúrát és a roma személyiségeket, azokat előtérbe hozzuk, és ezért létrejött egy kapcsolat, egy együttműködés a múzeummal, hogy ezt a szabadtéri kiállítást, ezt áthozzuk Erdélybe. De ennek az évnek a március végén sikerült a nemzetiségi együttélés, illetve a nemzetközi roma nap alkalmával Marosvásárhelyen nyitottuk meg az első alkalmat, és ott állítottuk ki ezt a szabadtéri kiállítást, és most közeledve a roma holokauszt megemlékezésre, ezzel az alkalommal elhoztuk most Sepsiszentgyörgyre, és 2 szándékunk is van, az egyik az, hogy ezt több erdélyi városba is elvigyük, de ugyanakkor minden állomásnál szeretnénk kiegészíteni egy kicsit ezt a kiállítást, amelyikben 20-25 roma hős személyiség van kiemelve, de akkor főleg magyarországiak, hát ahogy ezt említettem, de most mindig még hozzáteszünk 2-3 erdélyi magyar ajkú cigány testvért is.
1: Kik azok az emberek pontosabban, akiket a tárlat hősként mutat be, és milyen történeteket ismerhetnek meg általuk a látogatók?
2: Hát ahogy említettem, elsősorban az volt az elképzelés, hogy az 56-os hősöket, elítélteket, hát mutassák be, és utána kezdett aztán ez kibővülni. Hát ilyenek jelentek meg benne, ugye, a Szabó Ilona, a Kócos, Lakatos Menyhért, Kovács József, Devbre Istvánné, vagy Fátyol István, tehát ők 56-os hősök voltak, akik közül páran ténylegesen az életüket is adták, vagy úgy, hogy a harctéren estek el, vagy úgy, hogy később fogságba esve elítélték őket, és kivégezték. A második körben azonban azok a személyiségek jelentek meg, akik a magyar kultúrához, tehát a közös cigány-magyar kultúrához hozzájárultak, és kiemelkedőt alkottak, mint Péli Tamás, vagy Szent Andrási István, Kossuth Díjas festőművész, vagy Bari Károly, tehát olyan személyek, akik a magyar irodalomnak, művészeteknek a panteonjába is, és a nemzetközi művészeteknek és kultúrának a panteonjába is bekerültek. Mondom, hogy ők ugyan magyarországiak, és ezt egészítjük ki mi az erdélyi vonatkozásokkal, például Puci Béla, a marosvásárhelyi roma hős, illetve akkor Fátyol Rudolf, zeneszerző, zenész, a Szatmárnémeti Filharmóniának hosszú éveken keresztül igazgatója, egyik legkiemelkedőbb erdélyi zenészünk, vagy Rafi Lajos, költő, aki hát tragikus életű, de hát csodálatos életművet hagyó roma költője az erdélyi magyarságnak.
1: A roma történelemnek vannak olyan fejezetei, amelyekről még mindig keveset beszélünk, vagy igazából keveset tudunk. Mennyire ismertek ezek a maga a roma közösségekben, illetve mennyire ismerik az emberek ezeket a történelmi eseményeket, pontokat ön szerint?
2: Nagyon helyesen fogalmazott, mert hogy tényleg így van, sajnos sem a roma közösség nem ismeri ilyenszerűen a múltját és azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik az egyetemes kultúrához hozzájárultak, de sajnos nem ismeri a magyarság sem, tehát úgymond a többségi társadalom sem. Pontosan ezért vannak ezek a kiállítások, pont ezért tartottuk fontosnak ezt a kiállítást, és azt, hogy végighordozunk Erdély városain. Egyfelől azért, hogy a magyar közösség, illetve a többségi közösség ezt megismerje, másfelől pedig a cigányság lássa, hogy van kire büszke legyen, van kire felnézzen, és minden népnek szüksége van ilyen hősökre, akikre felnéz, akiket ideálként állít maga elé, és követendő példaként az új generáció számára.
1: Ön szerint melyek azok a roma történetek, amelyeknek nagyobb figyelmet kellene kapniuk?
2: Nincs olyan történelmi pillanatunk, mondjam így, ha magyarságra gondolok persze, tehát nincs a magyarságnak olyan történelmi kiemelkedő, akár dicsőséges, vagy akár sajnálatos helyzete, amelyikben ne vettek volna részt a cigány testvérek. Gondoljunk a török-magyar háborúkra, a végvári hát csatározásokra, ott a cigányság nagyon komolyan részt vett ezekben, akár katona akár a kiszolgálni a hadsereget fegyverkészítéssel, hasonlókkal, de utána a szabadságharcokba. Hát tele van a kuruc szabadságharci történetek olyan csodálatos történetekkel, mint ugye a Bercsényi cigányprímás, aki megmenti tulajdonképpen a Bercsényi csapatát. És akkor ott van a 48-as forradalom, ez a kiállítás pedig az 56-os forradalmat emeli ki. Tehát nincs olyan történelmi helyzet, történelmi pillanat, amelyikbe a cigányság ne együtt a magyarsággal küzdött volna a fennmaradásért, a dicsőségért, a névért, vagy éppen egyszerűen csak a magyarság egzisztenciájáért, illetve a közös egzisztenciánkért.
1: A kiállítás pontosan meddig látogatható, illetve a Sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban körülbelül hol lesz?
2: ahogy szokták mondani, a könyvtár felőli részén, az egyik sétányon van elhelyezve. Különben a térről is már messziről látható. Egy nagyon színes kiállítás különben, úgyhogy szembetűnő. És hát nagyon reméljük, hogy augusztus végéig ez megtekinthető lesz a Sepsi Szentgyörgyek, illetve a Szentgyörgyre látogatók számára.
1: Mit szeretnének, milyen gondolatokkal távozzanak a látogatók a tárlat megtekintése után?
2: Én azt hiszem, hogy ha meglátogatják, megnézik ezt a tárlatot, hiszen ez gondolatébresztő. Egy ilyen táblára nem tudtunk feltenni mindent, egy-egy verset, egy vers részletet tettünk fel az illetőnek az életéről egy pár szót, egy pár gondolatot. De hogyha ez elindít egy gondolkodást a látogatóban, ha elővesz egy kötetet, és belenéz, és elolvas egy ilyen verset, vagy a YouTube-on meghallgat egy zeneművet, akkor már gazdagodtunk, akkor már megerősödtünk abban, hogy mennyire fontos az együttélés számunkra. De nem csak a cigányság számára, hanem a többség számára is mennyire fontos feltekinteni ezekre a hősökre. És engedje meg, hogy olvassak fel egy ilyen költeményt, ami nagyon-nagyon, különben rövid költemény, de nagyon sokat elmond arról, ami tulajdonképpen a célja ennek a kiállításnak. Bari Károly, azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt? Én korbácsolom a ziháló szél hátát átkaimmal és üvöltöm az égig kivetettségem sírhalmait? 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok? Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit? Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. Hát azt hiszem, hogy ez a pár sor, ez a gondolat pontosan azt fogalmazza meg, hogy mi a célunk ezzel a kiállítással. Adj az Isten, hogy olyan gondolatokat ébresszen bennünk a látogatókban, hogy ne engedjük a ma is velünk élő cigány testvéreinket, hogy a kapukon kívül várják a mi bizalmunk részkrajcáraival, hogy megajándékozzuk őket.
0: Az elmúlt percekben Makkai Péterrel, az erdélyi református cigánymisszió igazgatójával, lelkipásztorral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére a 158. dicséretünk, énekünk első versét. Ó Úristen, légy közöttünk!

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló üzenetét, ugyamint az írva található a János írása szerint való Szent Evangélium 9. részének 1-től a 11-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen van megírva a János írása szerint való Szent Evangélium 9. részének 1-től a 11-ig terjedő verseiben. Hallgassuk meg figyelemmel, keresztjéni, alázatos lélekkel helyünkön ülve. És amit eltávozék, látta egy embert, aki születésétől fogva vakvala. És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, kivétkezett ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus: sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljö az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákenni a sarat a vak szemeire. És mondanéki: menj el, mosakodjál meg a Siloam tavában, ami azt jelenti, küldött. Elméne azért, és megmosakodik, és megjöve látva. A szomszédok azért, és akik az ő előtt látták azt, hogy vakvala, mondának: nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondják, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá, ő azt mondá, hogy én vagyok az. Ő azt mondá, hogy én vagyok az. A kegyelem Istene tegye áldottá most hallott szent igét, Krisztusnak beszéde, lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra, mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet ad meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneinkről való bizonyságtételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, amikor is így szól hozzánk: úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne veszten, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére a 291. énekünk mind az öt versét. Maradj velem, mert már-már alkonyhatát.

Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Isten, örökké való és mindenható Atyánk, alázatos lélekkel, hálatelt szívvel állunk meg a Te hajlékodban, a Te színed előtt. Neked köszönjük ezt az ünnepet, amikor együtt lehettünk. Neked köszönjük a kirendelt, eledelt, a mindennapi kenyeret. Neked köszönjük a lét és a lélegzés halk örömét. Köszönjük, hogy ebben a te csodálatos világodban egyszerre lehetünk kertész és virág. Köszönjük minden áldásodat. A nyári szabadnapokat, a gyermekek vakációs örömét. Köszönjük, hogy gondod van ránk, gondot viselsz testi, lelki szükségeinkre. És miközben hálát adunk, kifogynánk az időből, ha mindent felszeretnénk sorolni, hiszen olyan gazdaggá tettél bennünket. Köszönjük azt, hogy mi nem csak a mindennapi eledelre, a mindennapi kenyérre éheztünk meg, hanem megéheztünk a másik kenyérre, amely tőled száll alá, hogy életet adjon a világnak. Köszönjük őt, a mennyei testvért, aki önmagát adta, önmagát áldozta, hogy táplálékul legyen az éhező és szomjúzó embereknek. Elégíts meg ezzel a táplálékkal, gazdagíts meg az ő tanításával, és cselekedj szent lelkeddel, Istenünk, hogy az igének ne csak meghallói és elfelejtői legyünk, hanem megtartói, hogy életünk legyen általa. Maradj velünk, mert mi te benned bíztunk elejétől fogva. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 391. énekünk B változatát, mind a három versét, gondviselő, jó atyám vagy, ó én, édes Istenem.

Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amely által szól mi hozzánk az Úr, és amely írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, 5. részének 8. és 9. verseiben a következőképpen. Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok, mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus Jeruzsálemben van. A tanítványai hívják fel a figyelmét egy kolduló vakra. Azt is tudjuk erről az emberről, hogy születésétől fogva vak volt. Vakon született. És mivel hogy azt tartják, hogy minden nyomorúságnak valamilyen bűn az oka, valami bűnnek a következménye, megkérdezik Jézust, ki vétkezett? Ez vagy ennek szülei? Hogy vakon született? Hát ő az anyaméven nem vétkezhetett. Akkor valami örökletes, rettenetes bűn az, ami sújtja ezt az embert. De hát a proféták is megmondták, amikor azt mondogatták a fogság idején, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott bele, hogy nincs kollektív bűnösség. Nincs az, hogy valakinek a bűnéért én szenvedjek. Mindenki a maga cselekedeteinek a következményeit hordozza. Nekünk is mondogatták sokat, hogy bűnös nemzet vagyunk, és el is akarták velünk hitetni. Tudjuk, hogy van elég bűnünk, a török átok, amikor nem vagyunk igen jó barátok, és nem igazán testvére magyar a magyarnak, de ez a mi felelősségünk és bűnünk. Azt mondja Jézus, hogy sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem csak, hogy nyilvánvalókká legyenek az Isten dolgai. Mi lesz nyilvánvalóvá egy vakon született ember? Azt is mondták a proféták, hogy a fazakas olyan edényt készít az agyagból, amilyet akar. Szuverén joga. Lehet tisztességre valót, vagy tisztességtelenségre valót. Lehet éjjelit készíteni abból az agyagból, vagy komatán. Senki nem szólhat bele, hogy mit készít a mester az agyagból. Ugyanígy mindennek van rendeltetése, célja, csak meg kell találni. Nyilvánvalókká legyenek az Isten dolgai. Az előbb imádkoztunk, igaz mondtam, hogy kifogynánk az időből, hogyha mindent felsorolnánk, de eszedbe jutott a testvérem, valamikor mostanában, hogy megköszönt a szemed világát? Eszembe se jut. Hát az csak természetes, hogy látok. De ha találkozunk ezzel a történettel, akkor megkérdezem, hogy természetes, vagy látok? És természetes, hogy beszélek? És természetes, hogy itt ülünk? Ebben a gyönyörű templomban, ebben a műalkotásban? És részei lehetünk ennek a műalkotásnak, mert mit érne ez a gyönyörű templom nélkületek, nélkülünk. Ha nem rakódna be élő kövekkel, dobogó szívekkel, egy fakeret lenne. Sok szív doboga. Múltkor szerdán jártunk itt, Kismarjai
Bocskai Társasággal és Tibor Ernős alkotócsoporttal, és elmondta

De ha Jézus azt mondja, hogy legyünk világosság, akkor legyen világosság a templomunkban is, de legyen világosság a szívünkben is. Sem ő, sem pedig ennek szülei csak nyilvánvalóvá legyenek az Isten dolgai, és furcsa dolgot csinál az Úr Jézus Krisztus, a földre köp, sarat készít a nyálából, és rákeni a vaknak a világtalan szemére a sarat, a nyálából készült sarat. Van egy másik eset, amikor a Genezáret táján jár, ott megfogják egy vaknak a kezét, és oda viszik Jézushoz, hogy meggyógyítsa. Ott még meghökkentőbb, ami történik, mert azt olvassuk, hogy a szemébe köp. És eltakarja a szemét, aztán elveszi a kezét, és megkérdezi, hogy mit látsz. Mintha fák járnának, és megint eltakarja, és megint leveszi a kezét, és már világosan lát mindent. Jelentősége, furcsa jelentősége van ennek a furcsa cselekedetnek. A bűnügyi filmekben látjuk, hogy DNS mintát csalhatatlanul a nyálból lehet venni. Sokkal jobban meghatározó, mint az új lenyomat, amit adott esetben el is lehet tüntetni. És amikor ezt cselekszi Jézus, akkor azt jelenti, hogy önmagát adja. Csalhatatlan önmagát adja, akkor is, amikor a szemébe köp, akkor is, amikor sarat készít, amikor sarat készít ebben az esetben, még izgalmasabb, mert hát ki ne gondolna ebben a mozdulatban, amikor lehajlik és meggyúrja a sarat a teremtésre. Teremtette Isten az embert a földnek porából. És amikor Jézussal találkozik valaki, akkor új teremtés kell történjen. Szükség néktek, mondja Jézus Nikodémusznak, újonnan születni. Ennek az új teremtésnek a tanúi vagyunk ebben a történetben. De nem áll meg itt. Jeruzsálemben van egy vízgyűjtő tó, a Siloam tava. Oda küldi el ezt az embert, hogy mosakodjon meg. És amikor megmossa, lemossa a sarat a világtalan szeméről, azt olvassuk, hogy megjöve a látása. És megjön maga is látva. De ennek a tónak, a Siloam azt jelenti, hogy küldött. Jelentése és jelentősége van. Amikor elküldi a Siloam tavához, maga a meggyógyult ember is küldötté válik. Jézus követévé válik. És bizonyság Isten hatalma mellett, hogy Istennek hatalma van és joga van vakot és látót teremteni egyaránt. És hatalma van visszaadni a vaknak a szeme világát. Nem ődünk már a világban, nem ül koldulva, neki küldetése van. Nem kisebb, mint hogy bizonyságot tegyen Isten szeretetéről és Isten hatalmáról, bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról. És uram, bocsám, addig, ameddig ott ült, és koldult, mindenki ugye elment mellett. Tehát csak az természetes, hogy van. Így született a szerencsétlen. Amikor viszont megjön a szeme világa, akkor rögtön érdeklődés középpontjába kerül. Ez az, vagy hasonlít hozzá? Őt is megkérdezik, hogy te vagy? Igen, én vagyok. És elmondja, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak, sarat készített, bekente a szememet, és most látok. Jogi kérdést csinálnak belőle, hiszen szombat van. És azt mondják, hogy adj hálát az Istennek, mert

tudjuk, hogy az az ember bűnös. Igen ám, csak ez a vak megvilágosodott, nem csak lát, nem csak néz ki a fejéből, hanem helyesen lát. A világosság és valóság a birtokába kerül. És azt mondja, hogy nem tudom, hogy bűnös-e, azt viszont tudjuk, hogy a bűnös ember imádságát Isten nem hallgatja meg, ez pedig meggyógyult. Akkor ezt meghallgatta az Isten, akkor olyan bűnös nem lehet. És rögtön megvádolják, hogy te az ő tanítványai vagy. Mert megkérdezte, hogy miért kérdeztek annyit? Ti is az ő tanítványai akartok lenni? Mi? A farizeusok? Hogyne? Több történik vele, mint hogy egyszerűen lásson. Látóvá lesz. A prófétáknak mondták régen, hogy látók. Azt is látták, amik a dolgok mögött vannak. Sőt, még a jövendőt is látták. És amikor Jézussal találkozunk, akkor azért találkozunk, nem azért, mert megszoktuk, hogy templomba jövünk vasárnap délelőtt, hanem azért, hogy megtanuljunk tőle látni. Itt van egy csodálatos eszköz. Érdekes. Így összefut előttem a Biblia betűje. Felteszem, és kitisztul, világossá lesz. És nem több és nem kevesebbet kellene tegyünk, mint az, hogyha itt voltunk és találkoztunk Jézussal, akkor ne menjünk el a dolgok mellett. Úgyhogy hát Istenem. Vagy ne menjünk úgy tovább, mintha mi se történt volna, ahogy szokták mondani. A tanítványok hívják fel Jézus figyelmét erre a vakra. A Genezáret partján lévők viszik Jézushoz a vakot. Rengeteg nyomorúság van a világban. Nem is tudnánk felsorolni, hogy mi a rettenetesebb. Ez, amikor nem látta az kék eget, nem látta a virágokat, nem látta az édesanyjának az arcát soha, mert sötétségben élt. Vagy talán a lepra, amelyik kivont a közösségből. Vagy korunk rettenetes betegsége a rák, amit nem tudnak gyógyítani, az az igazság. Csak ritka esetben. Mindegyik rettenetes, és sajnos elmegyünk a nyomorúságok mellett, mint akit nem is foglalkoztak. Egy esetnek voltam a szemtanúja Nagyváradon, a Krisul nagyáruház, ott van a régi egyes kórházzal szemben, és a kórház és a Krisul nagyáruház között villamos megálló. Emberek vártak a villamosra, valaki a várakozók között összeesett. Megjött a villamos, kinyitotta az ajtót, az emberek felszálltak, és az ember, aki összeesett, ott maradt a megállóba, fekve a földön. Senki nem akarta lekésni, nem akarta megvárni esetleg a következő villamot. Senkit nem érdekelte annyira. Megdöbbentő. Szembe volt a kórház. Egy javításnál az utcán gödröt ástak, csatorna törés volt, csőtörés, és beomlott a föld. Az egyik munkást maga alá temette, és hát ahogy ilyenkor szokás, oda csődülnek az emberek, csodát látni, nézelődtek. Többek között ott volt a bámészkodók között egy cigarettázó férfi. Aztán oda ment hozzá az egyik munkás, mondott neki valamit, eldobta a cigarettát, beugrott a gödörbe, kivette a másik kezéből az ásot, és mint a motor elkezdte kifele haigálni a földet. Vajon mi volt az a varázsző, amitől ennyire megváltozott? Azt mondta neki, hogy a testvéred van ott a föld alatt. Arra omlott rá a föld. Jó, de hát nem így szólítjuk egymást, hogy kedves testvéreim?
Csak nem vesszük komolyan. Pedig olyan jó lenne, ha komolyan vennénk. Egy ilyen rideg világban. Ha utazunk valahol buszon, vonaton, kezdünk beszélgetni, és találunk egy közös ismerőst, akkor úgy érzem, hogy a másik az már közelebb van, hiszen van egy kapcsoló pont kettőnk között. Drága keresztény testvérem, hát nekünk van közös ismerősünk. Jézus Krisztus. Mégse hoz bennünket közelebb? Hogy világos legyen, az kellene, hogy közelebb hozzon. Az, hogy reformátusok vagyunk, talán még közelebb. Keresztények vagyunk a világban. Ugye, megyünk el egymás mellett, ha külföldön vagyunk, meghallunk egy magyar szót, akkor odafigyelünk és örülünk neki. Itt is örülnünk kell, hogy értjük egymás szavát. A felolvasott alapige közelebb visz a lényeghez, mert egy betegségből indulunk ki, a vakságból, és tovább visz, hogy valátok régen sötétség, és most világosság vagytok. A sötétség, amely eltakar mindent. Olyan a sötétségben élő ember, mint a leredőnyözött ház, hiába kél fel a nap, hiába csicseregnek a madarak, a leredőnyözött házban sötét van. Hány ilyen sötét, úgy mondjuk, hogy sötét alak, sötét ember jár a világban, hogy hiába ragyog a fény. Hiába Jézus Krisztus a világ világossága. Benne sötét van. Mennyi panasz? Megkérdezünk valakit, vagy ha sietek, akkor meg se kérdezem, mert félek, hogy nem lesz időm végighallgatni. Megkérdezett az egyik ismerősöm, hogy hogy van nagy tisztelet úr? És mondtam, hogy köszönöm szépen, nagyon jó. Hát ezt öröm hallani, olyan ritkán hall ilyet az ember. Pedig sokkal több minden van, amiért nagyon jó legyek, és ahhoz az kell talán, hogy voltam már nagyon rosszul is. Voltam már úgy is, hogy fizioterápiára küldtek, és azt mondta a doktornő, hogy a gyakorlatot kellett végezzek a jobb karommal, hogy ne vegyek csak 2 kilót a kezembe, és azzal végezem, hogy jó viccet, nem is bírnék többet. És arra volt jó a nyomorúság, mert megláttam, hogy tudok örülni most, amikor nem fáj semmi. És úgy érzem magam, hogy nagyon gazdag vagyok. Igaz, a nyugdíjnak van egy olyan rossz vonzata, hogy időben jön és gyorsan elmegy. És mondjuk az is van, ha nem gondolkozott előre az ember, hogy legyen valami pótlás, hogy úgy járunk, hogy ja Istenem, csak betegség ne jöjjön, meg a kocsi ne romoljon el, és akkor kijövünk egyik nyugdíjtól a másikig. De akkor is gazdag vagyok. Nem győzök hálát adni az Úristennek, hogy egy olyan helyen tett le bennünket, ahol jó íze van az életnek. Egy völgy a Nagyváradi úttal párhuzamosan, Székelyid mellett, gyümölcsös van, és fácánok vannak mellettünk, nyulak vannak a kertbe. Előttünk ástam, mikor kezdtük építeni a kis nádfedeles házat, egy tavat, hátunk megett van egy pincehamár érmellék, nem nagy, csak 4,5 méter hosszú, és akkora a csend, hogy megszólal. Beszél a csend. Kisekkel keljek az ágyból, és rálátok a tóra. És nagyon-nagyon hálás vagyok az Úristennek. Számadó Ernő érmelléki költőnek van egy verse, a Megnyugvás című vers.
amik így hangzik, hogy mi szörnyű az élet, mégis szépnek látom. Nekem ez a világ varázslatos álom. Olyan gazdag vagyok, dúsabb, mint egy nábob. Magaménak érzem az egész világot. Nem azt hányom, vetem, ami éppen nincsen, meglátom azt, amit megadott az Isten. Véges dolgokban is a végtelent érzem, rab vagyok, és mégis szabadság a részem. És aki ezt a verset írta, az egy olyan sorsú ember volt, akiről azt szoktuk mondani, hogy a zsíros kenyere mindig a zsíros felével esett a földre. Törvénytelen gyerekként születik, a szigorú nagytata kitagadja a megesett lányát, egyedül neveli az anyja. Aztán Budapesten született, aztán József Attilával raknak ki hajót, vagont, nyomorognak, nyomor tanyán vannak, szociálisan érzékeny verseket ír, nyilván rásütik, hogy baloldali. Aztán utána jön a háború, akkor azt hitte, hogy valamit visszakapunk az elrabolt vagyonunkból, és lelkesedett a háborúért, akkor azt mondták, hogy jobboldali. Aztán 56 jön, akkor már Érkeserűbe került el, ott lakott, így lett az érmellék költője, és 56 megmozgatta itt is a magyar szíveket, megdobogtatta, és Érmihály falván volt Sas Kálmán református lelkipásztor, és köré gyűl az Érmihály falvi csoport, Sas Kálmánt kivégzik, Számoda Ernő ennek a csoportnak a hatodrendű vádlottja, 25 évre ítélik egy versért, én az ifjúság költője vagyok, mert tudom, nem bízhatom másban, csak egy új hős magyar ifjúságban. Ez megérte akkor 25 évet. 6 és felett le is ül becsületesen. Aztán nyilvánvaló, amikor kikerült a börtönből, akkor nem szívesen és nem is közlik a verseit. Ezzel ajándékozza meg az orvosokat, az asszisztenseket, és a fiókjába gyűlnek a versek. Én úgy jutottam a hagyatékához, hogy Nagy István lelkipásztor testvérem látogatta őt, és hozott egy ilyen köteg verset, és azt mondta, hogy te olyan művész lélek vagy, kezdjél vele valamit. Telt múlt az idő, ott volt az én fiókomban sokáig, aztán mikor a kulturális bizottságba kerültem a megyei tanácsnál, akkor jött egy pályázati lehetőség, és akkor sikerült kiadni az első kötetet, a Fenyőfa a lápon, ami beszédes, hiszen ő Budapestről a lápvidágba került, és olyan idegennek érzi sokszor magát, pedig nagyon megszerette azt a táját. A következőt pedig már a család adta ide a kötet megjelenése után, és megjelent a Csendbeszéde című kötet, amit az én akvarelljeim illusztráltak. Csak azért mondtam el ezt, hogy mennyi hányatottság volt az életében egyszer, mert nincs mit egyen, öngyilkos akar lenni. Aztán gondolja, hogy csak te pogányként vesszen a Dunába, kinyitja az édesanyjától kapott Bibliát, és utána megbánja már sokszor, hogy talál benne egy 10 pengőst. Biztos nem naponta forgatta. És amikor már volt mit enni, akkor lekászálódott a híd pereméről, és vett ennivalót. És ez az ember írja azt, hogy olyan gazdag vagyok, dúsabb, mint egy nábob. Magaménak érzem az egész világot. Arra tanít ez a történet, testvéreim, hogy ne menjünk el a nyomorúságok mellett, mintha észre se vettük volna. Ne mondjuk azt, hogy hát én nem vagyok orvos, nem tudok gyógyítani. Mert tudok valamit. A szíriai vezér házában, Naamánnak a házában volt egy zsidó kislány, aki
úgy gyógyítja meg a szíriai poklosságban szenvedett gazdáját, hogy azt mondja, hogy tudok egy embert Izraelbe, egy prófétát, az biztos meggyógyít. A nyomorultat oda viszik Jézushoz. Nekünk is megvan ez a lehetőségünk. Talán el se kell menni, hogy megfogjam a kezét és vigyem, csak a saját kezemet kell imára kulcsolni. Hogy az, aki nyomorult, jusson, vigyem oda Jézushoz. Mert az imádságnak hatalma van. És ha hiszek ebbe, akkor tudom, hogy ezzel, hogy valakiért imádkozom, segíteni tudok. Végezetül egy hajó kerül viharba, a kormányosra rádől az árbóc, az első tisztet teszik oda a kormány mellé, az öreg medve ott ül mellette, hogy mondja, hogy mit csináljon, és mint egy kilőtt nyíl, zúg el a hajó egy sziklaszírt mellett. És az öreg tengeri medve azt mondja, hogy valaki imádkozik értünk. És mikor hazakerültek, megtudták, hogy ennek a fiatal első tisztnek az édesanyja, amikor kitört a vihar, kitérdepelt a tengerpartra, a homokba, és ameddig be nem futott a hajó, ott imádkozott. Jól érezte az öreg tengeri medve, valaki imádkozik értünk. Testvéreim, annyi nyomorúság van a világban. Ki imádkozzon a nyomorultakért, hanem mi, akik ismerjük az áldott orvost. Isten áldása legyen, és ez az áldás legyen világosság a mi szívünkbe, hogy tudjunk másoknak is világítani. Amen. Hálatelt szívvel köszönjük, Istenünk, kegyelmedet, világosságodat, a te ígédet, amely világosságot gyújt a szívekben is, és reménységet a reménytelenségben. Áldott légy, Atyánk, hogy a te sok áldásoddal meggazdagítasz bennünket. Köszönjük neked, hogy itt lehettünk. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos hajlékot adtál ennek a gyülekezetnek. Áld meg minden tagját, kicsinyét és nagyját, presbitereit, lelkipásztorait, lelkipásztor családját. Áld meg azokat, akik itt találkoznak, hogy érezzék, hogy valóban testvérek vagyunk. És hogyha lankadoznának buzgóságunk szárnyai, ha rogyadozna a lábunk, add, Urunk, hogy megfogjuk annak az átszegzett kezét, aki érettünk jött, hogy kivezessen ebből a sötét világból. Aki azért jött, hogy világosság legyen, és világosságot gyújtson a mi szemünkbe. Azért jött, hogy megtanítson látni az ő szemével, mert ő másképpen lát, mert ő a szívünkbe lát, és az Atyától vett szemüveggel lát, aki teremtett bennünket, és szán bennünket, mert megemlékszik rólunk, hogy por vagyunk. Hozzád fohászkodunk a betegekért, a nyomorúság terhét hordozókért, az ágyhoz kötöttekért, azokért, akik talán most ágyból hallgatják rádión keresztül ezt az Isten tiszteletet. Hozzád fohászkodunk azokért, akik nem látják, hogy mennyi csoda vesz körül bennünket. Ó, hadd mutathassák meg szemüket szemgyógyító írral, hogy lássanak téged. És ha téged látunk, akkor nem olyan nagyok a bajok. Ha hullámokat nézte Péter, akkor süllyedni kezdett, de amikor az Úr emelte tekintetét, megmaradt. Hadd emeljük hozzád a tekintetünket. Fogjad kezünket, vezess bennünket, áld meg népünket és nemzetünket. Áld meg a népeket és a nemzeteket békességgel, jó indulattal és szeretettel. Add, hogy
a te csodálatos világod, kiábrázolja a te csodálatos szívedet. Hadd lehessünk a te megnyílt szemű gyermekeid, akik látnak és jól látnak. Add, hogy mindig téged lássunk, és mindig világosságban járjunk. Krisztusért, a mi Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Vigyük lélekben is imádságunkat az Úr elé.

0: Áldott legyen az Isten, aki a mi lélekben elmondott imádságunkat is tökéletesen hallja. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Ma délután 6 órától istentiszteletet tartunk. Nyári időszakban a hétköznapi vallásórák a szeptemberi iskola óvoda kezdésig szünetelnek, de a vasárnap délelőtti istentiszteleten rendszeresen meg lesznek tartva gyermekistentiszteletek. A fiataljaink számára pedig hirdetjük, hogy a konfirmációi felkészítők is szünetelnek a szeptemberi iskola kezdésig. Csütörtök 18 órától bibliaórát tartunk, 19 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Vasárnap délelőtt 10 és délután 6 órától istentiszteleteket tartunk. A presbitérium 33/2013 határozata szerint kérjük minden felnőtt egyháztag egyszeri alkalommal 60 lejjel járuljon hozzá a gyülekezeti ház elkészítéséhez. Az, akinek továbbá lehetősége van a gyülekezeti ház építésének támogatására a téglakártyákat és Nemes Csapa képzőművészet által készített templomunkat ábrázoló domborművet vásárolhat kimenetelkor Csergezán Ibaja presbiter testvérünknél. A téglakártyák 5 és 10 lej értékben, a dombormű 30 lej értékben kapható. Megtekinthetők a templom előcsarnokában az urasztalú klenódium kegyszerek tervei. Aki szeretné, hogy minél hamarabb elkészüljenek az új kegyszerek, és lehetősége van adományt adni az elkészítésükre, az megteheti Varró Csilla diakonisza testvérünknél. Egyházi nyomtatványokat rendelhetnek istentisztelet után a diakonus testvérünknél. A bonyhai kastélynapokon készült fényképeket lehet rendelni, vásárolni. A fényképek megtekinthetők és megvásárolhatók Varró Csilla diakonisza testvérünknél. Egy fénykép ára egy lej. Kétszobás lakás eladó negyedünkben érdeklődni lehet hétköznap az irodában. A Dónát úton telek eladó 830 lapméter, 150 tő szőlő és gyümölcsös. Részletekért érdeklődni lehet az irodában. A Kolozsvári Református Egyházmegye a Hargita megyei Ivon tábort szervez. 140 gyermek számára, amelyben részt vehetnek 8 és 17 év közötti fiatalok. A táborban programfelelősök lesznek, akik különböző tevékenységeket szerveznek majd a fiataloknak. Ezen kívül néptáncoktatás és népdaltanulás is lesz. A tábor a Hargita megyei Zetelakához tartozó Ivón lesz. Szeptember 7-e és 13-a között és fejenként 65 lejbe kerül, ami csupán egy kisebb részét képezi az összköltségnek. Éppen ezért a tehetősebb szülőktől, cégtulajdonosoktól nagyobb összeget is elfogadunk támogatásként. A szállítás 3 darab 50 személyes autóbusszal történik, ami oda-vissza összesen 6 utat jelent, így az egész szállítás körülbelül 15 ezer lej lesz. A Kolozsvári Magyar Napok keretén belül a Szilaj Lovas Tanya Kolozsvári Magyar Lovas Napot szervez augusztus 17-én 10 órai kezdettel. A Szilaj Lovas Tanya a Kerekdombon, a Lombului utcában található. Több hirdetni valóm nincs. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és megköszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
1: Kedves testvéreim, zárójelek előtt engedjétek meg, hogy köszöntse itt a mi gyülekezetünkben Lavuca Tibor, nyugdíjas lelkipásztor Esperes testvéremet, szolgatársamat és évfolyamtársamat is. Amit ma itt hallottunk ezen az Isten tiszteleten, az tulajdonképpen egy egész nemzedéknek, lelkipásztor nemzedéknek a sajátossága. Ahogyan ez a lelkipásztor nemzedék megérte a szolgálatát, vagy megérte a szolgálatát, ahogy ez a lelkipásztor nemzedék szolgálta a Szentegyházát. Múlt időben beszélek, mert még tulajdonképpen az elmúlásnak az emberei vagyunk itt már, mert mindketten nyugdíjasok vagyunk, és nekünk már ugyanolyan az egyik képén olvasható címként estében fordulnak a dolgok. Ott van az íróasztalon felett, a lelkipásztor testvéremnek a képe, mert amellett, hogy lelkipásztor, igen-igen, jó festőművész is. Amit úgy szerénységből nem nagyon szokott híresztelni a gyülekezetek, illetve az egyház közösségében. Én azt kívánom, hogy ezután következő hónapokban, években a szolgálat ugyanolyan örömök jelentessen az ő számára, legyen neki is elég fizikai ereje ahhoz, és szellemi ereje ahhoz, hogy ezt a szolgálatot tovább folytathassa. Neki is, magamnak is, és minden más nyugdíjas lelkipásztornak is azt kívánom, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy ezt a szolgálatot még tovább folytathassuk a Szentegyházunkban. Áldjon Úr Isten őt is, kedves feleségét is itt a közösségünkben. És átmenőben, átutazóban vannak itt Kolozsváron, máshol is szeretettel és szívesen várjuk.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen. Énekeljük testvéreim a 451. énekünk mindhárom versét, Te vagy napvilágom, Te vagy énekem.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Énekeljük végezetül a szózatot.

0: hírek.
1: Önök Rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Kiderült, mennyivel hosszabbítja meg az atomerőmű üzemidejét, a sziklarobbantás és az uszályok elsüllyesztése. Idegen nyelv kompetencia felméréssel folytatódik a pótérettségi. Júniusban 11.970 személy kapott külön nyugdíjat Romániában. Gál András életmű előtt tiszteleg a Csíki Székely Múzeum. Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Dunán végrehajtott beavatkozásoknak köszönhetően a második blokk még néhány nappal tovább tud működni, jelentette ki a Csernovodai atomerőmű igazgatója Romeo Urzsán. Ma reggel a Balasziklánál végrehajtott művelet és a bekövetkezett robbanás után megállapítottuk, hogy a Csernovodai atomerőmű szívó medencéjének vízszintje körülbelül 2 cm-rel emelkedett. Nyilatkozta Romeo Urzsán az Antenna 3-nak a Duna vízszintje kapcsán. Az erőmű igazgatója kifejtette, hogy az előrejelzés szerint a vízszintnek naponta körülbelül 2 cm-re kellett volna csökkennie, így a beavatkozás nettó hatása körülbelül 4 cm volt. Ez a Csernovodai második reaktor közel 2 napos további működését jelenti, mondta Urzsán. Rámutatott, hogy az előrejelzés a Duna vízszintjének folyamatos csökkenését vetíti előre a következő hetekben. Az előrejelzés szerint a következő 1-2 hétben a vízszint folyamatosan csökkenni fog, tehát ha nem hozunk további intézkedéseket, mint például ezek a Balánál felállítandó uszályok, akkor valóban 5-7 nap múlva kénytelenek leszünk a második blokkot is leállítani az alacsony vízszint miatt, figyelmeztetett. Az uszályok elsüllyesztése az erőmű vezetésének becslései szerint további 2-3 napos üzemidőt jelenthet. Ma és holnap az idegen nyelv ismereteket mérik fel a pótérettségén, majd augusztus 6-án és 7-én a digitális kompetenciákat. A diákok már túl vannak a román nyelvi kompetenciák, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozók az anyanyelvi kompetenciának felmérésén. Az írásbeli vizsgák augusztus 10-én a román nyelv és irodalom dolgozattal kezdődnek. Augusztus 11-én következik a kötelező tantárgy írásbelije. Augusztus 12-én a választott tantárgy vizsgája, míg a kisebbségi tanulók augusztus 13-án anyanyelv és irodalomból írnak dolgozatot. Az első eredményeket augusztus 18-án 12 óráig teszik közzé. Ugyanezen a napon 14 és 18 óra között lehet óvást benyújtani. Erre augusztus 19-én és 20-án is lesz lehetőség, amikor a dolgozatok megtekintésére is mód nyílik. A végleges eredményeket augusztus 24-én hozzák nyilvánosságra. Az érettségi sikeres teljesítéséhez a végzősöknek minden nyelvi és digitális kompetencia vizsgát le kell tenniük. Az írásbeli vizsgák mindegyikén legalább 5-ös osztályzatot kell elérniük, az írásbeli átlaga pedig legalább 6-os kell legyen. Az Országos Nyugdíjpénztár ma közölt adatai szerint júniusban 11.970 személynek folyósítottak külön nyugdíjat, hasonlóan az előbbi hónapokhoz. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatás nem a hozzájárulás, és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az örökségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. Az Országos Nyugdíjpénztár szerint júniusban 5.890 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.613 lej volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 777 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7.015 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők, vagyis 863 személy, átlagban 6282 lejes, a polgári repülés terén dolgozók 1320 személy, 13119 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak, vagyis 700 személy, 10748 lejes külön nyugdíjat kaptak júniusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet, vagyis 2461 személy, átlagban 7341 lejes külön nyugdíjban részesült. Gál András festőművész gazdag életművét bemutató időszakos kiállítás nyílik holnap 17 órától a csíkszeredai Mikóvárban. A tárlattal a Csíki Székely Múzeum a 90 éve született Gyergyó Ditróból származó alkotó előtt tiszteleg, aki meghatározó szerepet játszott Csíkszereda és Székelyföld képzőművészeti életének alakításában. A 2021-ben elhunyt művész csak nem 4 évtizeden át tanított rajzot Csíkszeredában, miközben festőként is jelentős életművet hozott létre. Munkáiban a székelyföldi tájak sajátos látásmódja, az expresszív és konstruktív képi világ, valamint a figurális kompozíciók egyaránt meghatározó szerepet kaptak. Nevéhez fűződik a rendszeres csíkszeredai képzőművészeti kiállítások elindítása. Továbbá társalapítója volt a Gyergyószárhegyi művésztelepnek is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,56 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gedeon azonban ezt mondta neki, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Bírák könyve 6. részének 13. verse. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre. Péter apostol közönséges első levele, első részének 6. és 7. versei.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 4 verse alapján szól ma hozzánk a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a 10 parancsolat munkamániásoknak című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Istennek igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 4 verséből. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minden bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Kedves testvérek, e mai nappal a zsidókhoz írt levelet kezdjük olvasni. Sokáig úgy tartották, hogy ezt a levelet is Pál apostol írta, azonban ma már tudjuk, nem ő volt a szerző. A cím elárulja, olyan embereknek íródott a levél, akik számára meg kell erősíteni, valóban Jézus a Krisztus, azaz a megváltó, az igaz szabadító. Zsidókhoz szól, akik ismerik az Ószövetséget és várván várják a Messiást. A kifejezést, hogy végső idők, az ószövetségi nép jól ismerte. Milyen sokszor elmondjuk, főleg a családban, utoljára mondom neked. Utolsó figyelmeztetést, végső szót, ultimátumot jelent az, ami ezután elhangzik. Gyakran nem veszik még ezt sem komolyan, de azért a formát alkalmazzuk, ha nincs rend a gyermekszobában, ha a tanulás ismét elfelejtették a sok egyéb tennivaló mellett. Utolsó szó, utolsó figyelmeztetés elhangzik akkor is, ha valamiért elfelejtjük befizetni a csekket, ha nem érünk oda egy megbeszélésre, vagy a csörgő-zörgő autót ismét nem vittük el a mai nap a szerelőnkhöz. Utolsó figyelmeztetés, utolsó szó, komolyan vagy komolytalanul, de ismerős ez az élet sok-sok területéről. Itt azonban nem valami apróságról, vagy esetleg pótolható dokumentumokról szól az ige, hanem erről a világkorszakról, melyet Isten adott a teremtett világnak. Pál apostol az időről, a mi időnkről azt írja, az efézusi gyülekezethez írott levele 5. fejezetében, a 15.-17. versben, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Az idők pedig azért gonoszak, mert elmúlnak, mégpedig visszahozhatatlanul. Amit ma elmulasztunk, azt lehet, hogy holnap már nem lehet pótolni, vagy esetleg jóvá tenni. Isten végső időkben adott szava, válasza, megoldása a világnak, maga Jézus Krisztus. E néhány versbe belefért az apostoli hitvallás fordulata is, a mennyei felség jobbjára ült. A megváltó Úr mennybe menetele után ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, ahogyan ezt ma is mondjuk a gyülekezeti alkalmainkon. Jézus méltó helye ott van, a mennyei magasságokban, az Atyaisten mellett. Mint egyedüli közbenjáró könyörög értünk, hogy ne fogjon el

Forduljunk mi is bizalommal ehhez a Krisztushoz, aki nem csak másokért, de értünk is közben jár könyörög. Higgyük el Pál apostol bizonyságtételét, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Jézus Krisztus a te üzeneted ma is ehhez a világhoz. Nem a kárhoztatás az ítélet szavával közelítesz, hanem azért, hogy életeket ments, reménységet táplálj és lelkeket gyógyíts. Hogy legyünk ebben mi is eszközeid, így segíts meg bennünket, Krisztusért kérünk. Amen.

0: Isten üzenete Tőkés Zoltán, a magyarországi Csengeli Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a zsidókhoz írt levél első fejezetének első négy verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Tíz parancsolat munkamániásoknak című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.
1: Tíz parancsolat munkamániásoknak. Első. Ne a teljesítménnyel mérd a magad és fele barátaid életét. Második. Vess egy pillantás naponta életed horizontjára, akkor is, ha az csak a szomszéd házáig terjed éppen. Harmadik. Töröld egy ideig szókincsedből a cél, az eredmény és a haszon kifejezéseket. Negyedik. Ne tévezd össze íróasztalodat, munkahelyedet, konyhádat vagy barkács műhelyedet az élet céljával. 5. Havonta legalább néhány órára ne légy elérhető senki számára, még munkád számára sem. 6. Aludd ki magad, már fele barátaid érdekében is. 7. Ne tartsd magad pótolhatatlannak. 8. Ügyelj rá, hogy ne fertőzd meg másokat éles stílusoddal. 9. Ne szeresd céljaidat, kötelességeidet, és az azokhoz vezető utat jobban, mint önmagadat. 10. Csak holnap utántól kövess

0: Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened, az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Mózes 5. könyve, 5. részének 15. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, 10 parancsolat munkamániásoknak című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

Tornazei Erzsébet, ahol ránk Jézus vár. Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca. Hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések. Hol csend, csend, csend. Kívül vagy bent, valami mindig vár. S valaki mindig vár. Mert Jézus mindig mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen és védjen. Hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon. Átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár. De százszorosan vár ránk a csendben.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Szépségverseny. Ez a történet a páváról szól. A szép páváról. Sőt, a nagyon szép páváról. Amikor végigment a főutcán, méltóság teljesen szétterjesztve pompás tarka farkát, csak úgy táncoltak tollain a vidám napsugarak. Ó, milyen gyönyörű a tolla! Lelkesedett Trikó, a zebra. Ógyan a tolla? Ájuldozott a gyönyörűségtől dob-dob az orszarvú. Azt nézzétek, milyen a járása! És kit érdekel a járása? Kapcsolódott be a vitába hosszú galér a zsiráf. Azt a gyönyörű, vékony nyakát nézzétek. Banán, a csimpánz, aki az Esti dzsungel című lap munkatársa volt, egy szót sem szólt. Ő verset írt. Szép a tolla, szép a farka, fény és szikra táncol rajta, mindenkinél szebb a páva, nincs szebb madár 100 határba. Ez a vers kis hián meg is jelent a lapban. A kézirat már a nyomdában volt, és úgy tervezték, hogy a verset közlik a következő számban. Ekkor azonban olyasmi történt, amire senki sem számított. A pávát meghívták egy szépségversenyre, amelyen valamennyi helyi szépség indult. Mindegyik résztvevőnek ki kellett töltenie egy nevezési lapot. De amikor a zsűritagok elolvasták a híres neves páva nevezési lapját, úgy elszörnyedtek, hogy nyomban idegcsillapítót vettek be. A nevezési lap ugyanis, amelyet a páva saját kezüleg töltött ki, a következőképpen festett. Neve: Páfa. Életkora: 8 év. Foglalkozása: semmilyen. Végzettsége: középfogú. A zsúri elnöke balegyenes, a lobbanékony természetű oroszlán volt. Háromszor is elolvasta páva nevezési lapját, majd mancsával megvakarta sűrű sörényét, és így szólt.
2: Hát, ilyen buta szépséget még életemben nem láttam. Rettenetes helyesírási hibákat követett el, egyetlen szó sincs, amit helyesen írt volna.
3: Ilyen hibákra a legmegfelelőbb osztályzat az egyes lenne?
1: Háborodott fel Enye, a papagáj, megigazítva csőrén a szemüvegét.
3: Ez, bratrány,
1: mormogta Cicus a párduc.
2: Döntöttem.
1: Csapott az asztalra balegyenes az oroszlán.
2: A páva nem vehet részt a versenyen.
4: De hiszen olyan szép.
1: Kelt a páva védelmére Trikó, a zebra.
2: Úgy tűnik, hogy van, aki kiáll a páva mellett.
1: Komorodott el balegyenes.
2: Hát akkor szavazzunk. Én ellene szavazok. Ki van mellette? Föl a mancsokkal és patákkal.
1: De egyik zsűritag sem szavazott a pávára. Még a zebra sem. Ő ugyanis félt, hogy magára haragítja az oroszlánt. Azóta pedig a páva valamennyi állattal haragban van, nem is köszön nekik. Gőgösen és felfuvalkodottan megy el mellettük. Pedig hát nincs oka a sértődöttségre. Jobban tette volna, ha nagy képűség helyett inkább megtanul helyesen írni.

0: Vásárolt egy tinót.
1: Gyere te!
0: Kínálta is Timót. Szénával a Timót.
1: Na egyél, na!
0: De hiába Timót, nem eszik a tinót. Megunta ezt Timót, és eladta

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

Játékom, add már a játékom, add már a játékom, add már a játékom, add már.

your head.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Kegyesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat késő éjszakai homokóra adásunkban csütörtökön, augusztus 6-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ma Áprili Lajos költő műfordító gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1967-ben ugyanezen a napon hunyt el, és így szól. Ha nem leszek, nem fogja tudni senki. Sorsomnak mennyi furcsa titka volt. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. Adásunk első órájában Ludwig van Beethoven klasszikus művei csendülnek fel. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt szerdai keresztény élet felekezetközi műsorunkkal várom Önöket. A harmadik, egyben utolsó órában a múlt pénteki szempontok rovatunkat sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő közel 1 órában Ludwig van Beethoven klasszikus műveit hallhatják.